0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, most például napjaink egyik legfüggetlenebb, legizgalmasabb előadója, a londoni énekesnő Ray. Ez a dala, Where is my husband, a briteknél number one lett, természetesen egyébként a második number one-ja lett a Szigetországban, de bekerült a top 10-be Ausztráliában, Ausztriában, Kanadában, Németországban, Görögországban, nagyon sok helyen, és hát a híres nemes Billboard Hot 100 listán is nagyon szép helyezést ért el, a 11-et. Hát nálam most ez a number one, hozom már is Ray-t.

0: Well, who's next?
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert bulizunk már is Accenttel, a rengeteg zenei díjjal rendelkező dance pop nagykövettel. Adrián egyébként a keresztneve, producer, énekes, szórakoztató figura, aki az anyanyelvén a románon kívül köszöni szépen akcentus nélkül is remekül elboldogul, például angolul, spanyolul, lengyelül, és amikor még duóként működött az Accent formációként, akkor volt egy bomba daluk, a Kylie ezt gondolta újra 2025-ben. Jön a Don't Leave!

rész az ikonikus I Can't Get No Sleep az Insomnia Faithless-től. Érdekes tény, hogy ennek a demója egy kerti fészertákol stúdiójában készült. Sister Bliss, a csapat női tagja feljátszotta szintén az alapokat, és ők adtak engedélyt Bibi Rexáéknak ehhez a dalhoz. Közösen jegyzik Faithless, Bibi Rexa, New Religion.

akik reméljük. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most Joel Corey barátunk, aki pár napja Amerikában turnézott, aztán Anglia felé veszi az irányt hamarosan, majd Ibiza, mindez egy hét leforgása alatt. Ez most a Stay a Little Long.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Több mint 3 milliárd a kórházaknak hűtésrekonstrukcióra. A folyamatos gazdasági növekedéshez újabb beruházásokra van szükség. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Varta Éva. A diákhitelstopp és a babaváró hitel visszafizetési moratóriumának meghosszabbításáról, illetve 3,6 milliárdos kórházi hűtésrekonstrukciós programról is döntött a kormány. Erről Magyar Péter miniszterelnök és a kormány szóvivők tájékoztattak csütörtöki sajtótájékoztatójukon, ahol történelmi jelentőségű jogszabálynak nevezte a kedden benyújtott jogállamisági és korrupció ellenes törvénycsomagot Szondi Vanda kormány szóvivő. A helyi autóipari fejlesztések is fókuszba kerültek a Portfólió Debreceni Gazdasági Fórumán. A Cévis város kivételes ebből a szempontból, mert ide jött a legtöbb járműipari beruházás, ami sokat lendített Debrecen fejlődésén. Tardos Gergelyt, az OTP Bank elemzési központjának igazgatóját hallják.
3: Az, hogy Magyarország keleti részén is megjelent több komoly ipari centrum, ez mindenképpen segít a magyar gazdaságnak. Ez a modell Debrecenben hasonló pályát jelenthet, mint Székesfehérvár volt, vagy Győr, amit már sokáig ugye alapvetően irigyelt az egész ország.
2: Egy évtized alatt több mint 12,5 milliárd euró értékű működő tőke érkezett Debrecenbe. Ennek kapcsán Banai Ádám, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a gazdaság dinamikus növekedéséhez országos szinten további beruházásokra van szükség. Banai Ádámot, a Magyar Nemzeti Bank igazgatóját hallják.
4: A beruházási tevékenység az elmúlt néhány évben érdemben csökkent a vállalati szférában. Ennek számos oka van, azt hiszem, hogy az egyik azért a kiszámíthatatlan, bizonytalan környezet, ami általánosságban a vállalkozókat elijeszti attól, hogy nagyobb fába vágják a fejszélyüket, például hitelt vegyenek föl ahhoz, hogy megvalósítsanak egy hosszú távú beruházást.
2: A szakember szerint a hazai hitelállomány még a régión belül is nagyon alacsony a magyar gazdaság méretéhez képest. De ha a hitelforrásokat jól használják fel gazdasági célokra, az egyértelműen segíti a növekedést. Vladislav Kulesovval hosszabbította a Deac jégkorong csapata. Az orosz támadó éveken át Debrecenben játszott. 2022-ben igazolt a DVTK Jeges Medvékhez, majd 2025 nyarán visszatért. Kulesov tavaly az Erste Ligában 37 mérkőzésen 6 gólt lőtt és 13 asszisztja volt. Délelőtt lassan teljesen feloszlanak a felhők, és a nap is kisüt majd. Napközben az északi szél kissé megélénkül, de mérsékelt marad. Az előrejelzések szerint dél körül még kialakulhat kisebb zápor, és 25 fokig melegszik fel a levegő.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
5: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugye a ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés. Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos, sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát- és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejt burjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex labor lelet, de röntgen vagy csontvelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csont, derék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban több többet is lehet hallani, a közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek, azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: igazi mai slágereket. Csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort. Az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefont. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis, így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1-et hallgatják.
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután. Ébren tart.
2: Mert nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: Hölgyeim és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Hát egy dolog mellett azért ne menjünk el, gyerekek, hogy tegnap egy értesítés érkezett a telefonunkra.
2: Értesít, neked is, nekem is, mindenkinek?
1: Nekem is, mindenkinek.
2: Milyen értesítés?
1: Amire ugye hosszú-hosszú idők óta várunk, ugye Juli, hogy egy sikeres színdarabíró van közöttünk, akinek
2: láttam a munka közben, meg igen,
1: hogy állandóan soha nem szólt semmiféle bemutatóról, semmiről, úgyhogy most megérkezett a meghívás, hogy 18-án mehetünk színházba, sajnos nem tudok menni, Juli.
3: Igen, mert mit csinálsz?
1: Sting koncerten vagyok.
3: A Sting minden második héten itt koncertezik.
2: Lassan itt lakik konkrétan.
3: Egyébként gyakorlatilag beköltözött. Ha 3 Sting koncerten nem voltam eddig életemben, akkor igen. Igen, mert azt gondoltam, hogy most már itt az ideje, és ha látszik ki az, hogy eddig még egyetlen darabomat se láttátok, és mindig így...
1: De kinek ciki, neked vagy nekünk?
3: Nektek is. Nem, én ezt eddig így...
2: Leküzdötted a... A félelmeidet? Azzal kapcsolatban, hogy elmenjünk megnézni egy darabot?
3: Igen, mert én nagyon, tehát hogy vannak emberek, akiknek a véleménye nagyon sokat számít, meg...
2: Na, ti nem vagytok köztük. Igen.
3: És hát így aggódom, hogy hogyan fogjátok megítélni ezeket a darabokat, mert azt tudom, hogy nagyon nagy hatással van arra, hogy én például utána milyen hangulatba írok tovább.
2: Igen.
3: És hát így aggódom, hogy hogyan fogjátok megítélni ezeket a darabokat, mert azt tudom, hogy nagyon nagy hatással van arra, hogy én például utána milyen

0: márkkal.
1: Aha.
2: De oda nézzél, hát az ember márka?
1: Sorozatban jönnek szeretek? Itt a darabok.
0: Ne, hát az ember márka az első együttműködés, az jól sikerült, és akkor már akkor megbeszéltük, hogy ha lesz lehetőség, akkor újra együtt dolgozunk majd. És a következő előadás azt majd októberben, annak októberben lesz a bemutatója az Erkel Színházban, és a címe az, hogy lakógyűlés. És egyébként most vagyok ilyen adatgyűjtési
2: bajban.
0: Még.
2: Most vagyok bajban, hogy ezt meg kell írni. Nő, magyar nők milliói. Érted? A ember már csak a nevét kimondod, és nyáluk csorog.
0: Kicsit beleborzonganak.
2: A férfi, akivel ma mindent el lehet adni, egy csodálatos tehetség, egy Adonis, egy hímálat.
1: Igen.
2: Azt érted, a Juli meg itt ott legyeskedik körülötte állandóan.
0: Hát igen, ő legyeskedik körülötte.
2: Jaj, ne haragudj!
1: Lakógyűlésről kell írnod?
0: Aha, igen. Ez például egy nagyon jó téma. Hogy
1: soha nem csináltuk
0: soha
1: meg.
0: Soha nem csináltuk meg.
1: Talán az az oka, hogy nem járunk nagyon lakógyűlésre.
2: Igen, én is kihagyom.
1: De hallgatói nagy része jár viszont lakógyűlésre.
0: Szerintem az viszont egy gyöngyszem, hogy ott milyen sztorik merülnek föl, hogy mi az, amin fél órán keresztül, órákon keresztül rugóznak, hogy mik azok a pitiáner sztorik, amik állandóan előre kerülnek, és akkor soha az életben nem lesz végül a végén konszenzus.
1: Tehát szeretnél akkor mondjuk a következő 15 percben ihletet és inspirációt gyűjteni? Mi történik egy lakógyűlésen? Megvan, hogy lakógyűlés, erről kell. Igen. Ez lesz maga a darab, ez vagy ez lesz a darab, báza, vagy a gerince.
0: Tehát már megvan a darab nagyjából, de hogy nyilván egy csomó olyan történet bekerülhet még most, hogyha jönnek ilyen gyöngyszemek, amiket így, szóval ezek még így beleíródhatnak, úgyhogy ha jönnek jók, akkor azokat így simán vissza lehet nézni majd színpadon.
1: Én megmondom őszintén, én soha büdös életben nem jártam ilyenen. Ez egy borzasztó másfél óra, vagy két óra, mert azt gondolom, hogy ide önmagukat sanyargató, perverz, lakógyűlés perverz emberek járnak, amin összevesznek banális dolgokon, megoldás valójában soha nem születik, nem is érted, hogy mind vitatkoznak, és megy a tologatás ide-oda, nyomorultabbnál ügyeknél, és egy ilyen rossz hangulatú, rossz energetikájú valami. Én nem voltam
2: amit
1: soha.
2: 20 perc alatt el tudná intézni bárhol, bárkivel, bármikor,
1: igen.
2: Az itt 3,5 óra.
1: A szülői értekezlet kiterjesztett változata. Az unatkozó lakók, akiknek az életük a füvesítés és a hátsó játszótér és a térkövezés, elmennek egy lakógyűlésre, hogy bebizonyítsák, hogy okosabbak, mint a többi lakó.
2: Igen. Van. De itt is vannak típusok, tehát itt is van olyan, ugye, aki pogácsát süt a lakógyűlésre, és aranyoskodik. Tehát itt is van, ugyanez, mint a szülői értekezleten. Ilyenek is vannak, akkor van a mindig mindenbe belekötő, pedig neki aztán édes mindegy, hogy le van a térkövezve az udvar, vagy sem, mert soha nem ment ki oda.
0: Hát a Csonka András mesélte, hogy nálukra, mindig náluk van a lakógyűlés.
1: De ő megy, várjál, ő megy, ő imádja, ő nálad, ő szervezi.
0: És ő készül rá, és pogácsát süt, és itallal készül.
1: Önmagában ez is megérne egy misét.
0: Hogy milyen sztorik vannak, itt van rögtön az első. Mi 10 éve le akarjuk cserélni a postaládánkat.
2: Azt mondja, gyerekek, új postaláda kell. Oké, mennyibe kerül, csináljuk. Kész, van rá pénz, nincs rá pénz. Ennyi. És 10 éve zajlik a vita egy rohadt postaládán.
1: A lakógyűlés a közös gyűlölködés, írja valaki, de ha meghallgatod a Belgától a lakógyűlés című számot,
0: igen,
1: ha meghallgattad, persze, akkor az állítólag már nagyon-nagyon jó inspiráció így ebben a formában.
0: Óriási. Hát például ilyen helyeken kerülnek elő ezek a pitiáner csatározások szomszéd és szomszéd között. Tehát, hogy megérkeznek a szórólapok, a hirdetési magazinok, és az egyik beletömködi a másik postaládájába.
1: Hát mi? Nézzük meg a főbb témákat, várját. Tehát mi lehet? Van lakógyűlésen szórólap, ugye? Postaláda. Kutyaszar, az egy fontos téma szerintem, hogy szeded össze a kertbe, játszik-e ott a gyerek, ki megy ki, hogy megy, stb. Az. Valamilyen felújítás, vagy a háznak igen. Meg kell csinálni, össze kell rádobni.
0: Emiatt közös költségemelés.
1: És a közös költségemelés, nincs elég pénzünk, ezért közös igen. Költséget kell emelni, mert bizonyos javítások vannak. Ezek a neuralgikus pontok, nagyjából ez történik a lakógyűlésen.
2: Hát, kinek mit lehet például? Most van egy ismerősöm, akinél az zajlik, hogy kiszereltetett föl légkondit. Mert ugye a B oldalon lakóknak van rá lehetősége, mert van hely, oda megy a meleg levegő, stb. Az A oldalon lakóknak viszont nem lehet ezt, mert ott mit tudom én, mivel oda nem lehet légkondit szerelni. A B oldal hátra dől, és azt mondja, hogy nem igen. Mi választottunk, érted, de azt a szaroldalt, tényleg költöztetek oda. az A üti az asztalt, hogy de nekik is kell a légkondi. Tehát, hogy ilyenek. És ez órák, órák.
1: És ezek az ügyek mennek nagyjából 2-3-4 éves átfutással, mert a lakók képtelenek megszavazni. Másfél-két éve felvetődött, hogy csináljuk meg a kerítést. Csináltassuk meg, jelenleg fából van, 18 éves az idő, hát egész egyszerűen megettem.

0: minden. Több opció is volt. Fáról fára, fáról WPC-re, fáról alura, azóta sem egyeztünk meg, nem lett kicserélve. Érted? Másfél éve rágják a gittet, hogy kicseréljék el, és nem tudják megcsinálni. Igen?
1: De ez legalább valami, érted? Itt ez egy komoly felújító valaki.
0: Na de másfél év.
1: Hát igen, valaki írt, hogy az a központi kérdés, most már minden lakógyűlésen, hogy kinyitja ki a lépcsőház ablakát.
2: Igen.
0: Nagyon jó, takarítás.
2: Igen, takarítás
0: és a személydíjtartozások. Tehát őrületes dolgok történnek ezeken a lakógyűléseken. De hogy ez is egy típus, aki erre eljár, szerintem. Szóval, hogy ide is ahogy SMK-s is egyfajta ember lesz, a lakógyűlés is egyfajta típus jár, nem? Tehát oda nem keveredsz be csak úgy, hogy te oda nem akarsz elmenni. Értem, hogy muszáj néha, mert a laháznak a sorsa minden, de nem. Tehát aki oda eljár, az is teszi valamiféle perverzióból, mert hogy van benne valami, nem? Nem megy oda mindenki azért.
2: Egyik legnagyobb kedvencem, ugye múltkor volt ilyen, akik routeren keresztül üzengetnek egymásnak.
0: Nagyon nagy.
2: A harmadikon lakó csalja a Bélát. És ez a wifi feljelentkezést. Akárhányszor feljelentkezel, mindig elolvasod, hogy a harmadik emeleten mi történik, halljuk, hogy WC-zel Béla. És akkor ezekért ilyenekre tudsz.
0: Őrületesen jó. Hát ez a házak meg a társasházak nagy előnye egyébként, nem? Tehát, hogy ez... Ebben a formában ez elkerülhetetlen, és aztán a végén kiderül, hogy emelni kell a költségeket. Mármint a kiadások miatt emelni kell ugye a...
2: Amit aztán az idősek rendre leszavaznak, mert hogy ő már nem fog annyi ideig élni, hogy ennek az előnyeit élvezhesse, és akkor ő azt már nem szavazza meg, miközben a többiek agitálnak, hogy na de hát csókolom, a homlokzat esik le, a vakolat meg minden, ő már nem fizet ezért többet.
0: Igen, figyelj, 20 perc veszekedés után, ahol azon ment a vita, hogy kivágjanak egy fát az udvaron, a közös képviselő egy ponton megoldásként azt javasolta a vitás feleknek, hogy öljétek meg egymást. A fát azért kellett kivágni, mert az egyik néninek, aki állítása szerint majdnem vak volt, nagyon sötétet csinál a lakásában, így még kevésbé látod. Igen. De ha mentem haza, és a ház előtt álltam meg, mindig jött ki, és nagyon jól látta, hogy ki vagyok, és akart kérni valamit, írja Reni. Érted? Tehát olyan én nem volt semennyire vak, de mégis ki akarta vágni a fát.
1: Ó, fűtéskorszerűsítés. Írta, az náluk is van, egy ismerősnél a ház 70%-a megszavazta, 30% pedig szintén ugye idős emberek, akik azt mondják, hogy ez minek, mert jó ez így, meg bejön az indoka, hogy nem engedélyezi, hogy mert bejön a munkás a lakásba. Meg másképp nem tudja kicserélni a lakást.
0: De azon mi nem megy át, hogy ne, ha most ő erre áldoz, az egy éven belül neki visszajön a rezsiben, vagy nem tudom.
1: Értékesebb lesz a lakás. Nem érdekli.
2: De meg nincs pénze. Tehát, hogy ő nem akar ezért többet fizetni. Így is fizet mondjuk 10-15 ezer forintot a közös költségre, ő nem akar 25-öt fizetni érte. És akkor azt mondja, hogy nem. Ennyit nekem nem.
1: De értékesebb a lakás, a rezsi kevesebb, ez kényelmesebb.
0: Egész egyszerűen nem fogja föl. Igen. Egyszer ment helyettem az asszonynak a kögyülésre, 3 hónap múlva 5000 eurót kellett fizetnem, inkább megyek én. Jó. Nálunk arról van a háborgás, hogy a budapesti belvárosi ház előtt az utcán is tilos legyen a dohányzás, mert bemegy a harmadikra a Füsda nénihez. Tehát minden segít neki.
2: A szomszédom úgykor megjegyezte, hogy reggel 3-4-6-kor, amikor a férjem dolgozni megy, ő is felébred. Mert a férjem beírnyitja a sportautóját, ami iszonyatosan hangos.
0: És mindenhol van a túlvezérelt. Aki mindenre ideges, aki mindent figyel, aki figyeli a mozgást, aki tudja, hogy ki mikor jön haza, mindenről levelet ír, teljesen elmeháborodott, leállsz a garázsba, hangosan állsz le a garázsba, hangosan nyitod a garázskaput, a kerítés kaput hangosan nyitod. Egyébként idegenek járnak a lakásban, vagy a házban, ki volt az jellegű beszélgetések és e-mailezgetések. Szenzációs.
2: Vannak ezek a falragasztók, most már külön ilyen Facebook csoportok vannak, ahol ezeket, amik mondjuk fel vannak ragasztva a liftben, ilyen névtelen üzelgetnek egymásnak az emberek. És a harmadikról kérném a lakót, hogy ne húzza fel olyan hangosan a redőnyt, mert én nem akarok reggel 6-kor ébredni.
0: Igen, mert ő fölébred, igen. A büdös kölkök ricsajával mit kell kezdeni? Náluk a lakógyűlésen összeverekedtek a lakók, mert nem értettek egyet.
1: Az a nagy!
0: Tehát lemegy két nagyon hasonló szőrű, és ezek képesek összeverekedni. Hol verekednél már egy lakógyűlésen? Nem? Tehát mi van? Mi történik? Elképesztő.
2: Nálunk a portaszolgálaton megy a vita 3 éve.
0: Hogy legyen vagy ne legyen?
2: Igen.
0: Vagy kell vagy nem kell.
2: És képzeld el, hogy minden alkalommal, mondjuk fél évente, évente van egy ilyen lakógyűlés, és tudod, hogy napirendi pont lesz a portaszolgált, és 3 éve nem tudjátok megoldani ezt a kérdést.
0: De egy után nem mész el. Tehát mondom, az is, az, én azt hiszem, hogy az is perverz, aki oda megy. Tehát, hogy azért ehhez kell egyfajta feldültség. Nem, hogy nem mész el, ezen részt vegyél, nem?
2: Okay, és aztán utána egyszer csak azt veszed észre, hogy mondjuk duplájára emelkedett a közös költség, vagy valamit megszavaztak, amit te nem szavaztál volna.
0: Aha,
2: meg,
0: három elbeháborodott nyugdíjas.
2: Akik azt mondják,
0: hogy a Nyugger kommandó nagyon megszavazva, amit igen. A lakógyűlés a panelos nyugdíjasok szigetfesztiválja. De jó duma, atya úristen. Igen. Ez nem kell lakógyűlés, ott az asszonyjal is tudunk ilyet produkálni, pedig falun családjázban lakunk, Norbi a kamionos írtenek.
1: Reszelik a fingot 2 órán át, hogy kihagyta nyitva a kaput, majd egyhangú szavazással megszavazzák, hogy ezt a következő gyűlésen megbeszélik.
0: Tökéletes. 79 óta lakunk a házban, tavaly jött egy család, a 3. babát várják. Szerintük át kell építeni a babakocsi feljárót, kb. 30 gyerek született és nőtt föl az 50 év alatt.
1: Amióta mindenkinek jó volt.
0: Mindenkinek jó volt, most ők megérkeztek, és azonnal nekiállnak átrakni, igen.
2: Állandó neuralgikus pont például az, hogy a menekülő útvonalakra ugye kiteszik a muskátlit.
0: A menekülő útvonalakra cipőt, muskátlit raknak, ahova nem útort, szabad, igen.
2: Igen. És hogy azokat el kell távolítani.
0: Igen. Tavaly novemberben elzárták a gáz, nincs gáz a háznak, nincs pénz erre, azóta fürdés, főzés, meg a fűtés kicsit nehézkesen megy ezt.
1: Elhussannak az évek hideg vízbe,
0: hamar,
1: gyerekek.
0: Hamar meg lesz ez, igen. Igen. Szellőző motorok cseréje minden gyűlésen fő téma, nem is látogatok sűrűn arra felé. Szabika küldte nekünk, köszönjük szépen. Na, anyámról van szó. Én berekedni megyek, írt egy másik hallgató. Szóval látod, ezeket csak így végigböngészed, és azt gondolom, hogy megvagy. Uh-huh. Tartalmilag, kreatívban, mindenhogy megvagy.
2: Kiklopfol igazából húst, kisüt büdösem.
0: Tulajdonképpen ezek.
2: Honnan jön a szag?
0: Az állandó témák, igen. Igen, igen, igen. Az 5. emeleten lakunk, egy 5 szintes panelházban, a lakógyűlésen múltkor felmerült egy időszerű tetőcseréje. Ez egyik jó indulatú reakció az volt, hogy ráérünk, amikor már beázik. A másik meg az, hogy legyen ez az 5. lakók problémája.
1: Van, hiszen fölötte van a tető, nekem mit érdekel?
0: Ezt szeretem. Nem cserélünk tetőt. A majd, ha beázik, akkor beázik. Úgyse mi lakunk az 5. Reális teljesen egyébként.
3: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: A csirke szárnya legjobb a grillen.
7: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
8: Mondom, hogy a szárnya jó.
9: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
10: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát bZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
11: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
12: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
13: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
12: Szállás.hu.
13: Úgy is tett.
14: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
15: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
4: Reklámot hallottak.
9: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Új parancsnoka van mától a készenléti rendőrségnek. Június 18-án zárul a Common Debrecen projekt szavazása. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Varta Éva. Kinevezte a készenléti rendőrség új parancsnokát, Markó Attila István rendőr dandár tábornokot a belügyminiszter. A tárca tájékoztatása szerint Pósvai Gábor belügyminiszter egyúttal csütörtöki hatállyal felmentette vezetői beosztásából Tarcsa Csaba rendőrvezérőrnagyot. Befejeződtek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák. Az oktatási hivatal közleménye szerint 71 tárgyból 74.877-en vizsgáztak. Az érettségi pedig június 15-e és július 1-e között 321.600 középszintű szóbeli vizsgával folytatódik. A vizsgabizottságok a középszintű szóbelik után hirdetik ki az érettségi eredményeket. Elindult a szavazás a Common Debrecen projektre. A Civisváros középiskolásai ezúttal nem csak versenyeznek, hanem formálják is a környezetüket. A közösségi költségvetés keretében saját ötleteik megvalósításához kérik a debreceniek támogatását. 16 pályázat várja a voksokat a fiatal.debrecen.hu weboldalon. Puskás István alpolgármestert hallják.
2: Az ennek a projektnek a lényege, hogy nem egy bizottság, nem a városháza, nem valamilyen szakmai kuratórium dönti el, vagy grémium dönti el, hogy egy pályázat támogatása érdemese vagy se, hanem maga a város a szavazataival. Úgyhogy arra hívunk minden debrecenit, hogy keresse fel ezt a honlapot.
1: A kultúra, fenntarthatóság, jólét és egészség, valamint társadalmi szerepvállalás témakörben lehetett a pályázatokat beadni, amiket 3-3 szavazattal lehet segíteni. 10 pályázat megvalósítását támogatják, legfeljebb 300.000 forinttal. A szavazás június 18-án zárul, az eredmény hirdetésre másnap kerül majd sor. Nem létezhet ott dolog, ahol a szó hiányzik. 40 éve jelent meg a bevezetés a szépirodalomba és az emlékiratok könyve. Két nagy írónkról, Eszterházy és Nádas Péterről, illetve kiemelkedő műveikről lesz szó ma 5 órától az Aranybika üvegtermében a könyvhét alkalmából. A beszélgetés résztvevői Balajti Ágnes, Bónus Tibor, Kulcsár Szabó Zoltán és Szirák Péter irodalomtörténészek lesznek. Délelőtt lassan teljesen feloszlanak a felhők, és a nap is kisüt majd. Az előrejelzések szerint dél körül még kialakulhat kisebb zápor, és 25 fokig melegszik fel a levegő. Délután újra megjelennek a felhők, de újabb eső már nem valószínű. A hőmérséklet 2 fokot csökken majd, miközben a változóan felhős égbolt lesz a jellemző. Az északnyugati szél azonban tovább erősödik, és élénk marad egészen késő estig.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: éhedésüket töltik. De a rádió egy hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
1: Lefületek, mert elmentünk egy olyan üzletbe, ahol nagyon sok berendezési tárgyat lehet vásárolni, és miért nézel rám így? Nekem is van életem a stúdión kívül.
2: Lacival együtt jártok vásárolni? Mit vettetek?
3: Már meg!
1: Az volt, hogy tegnap nem autóval érkeztem, mert kritikus volt reggel az állapotom.
2: Várj, hova mehettek? Igen, várj, elmentek együtt Lacival. Vásárolni. Kinek vettetek? Te segítettél Lacinak, vagy Laci neked?
1: Laci nekem.
2: Laci neked. Ez két dolgot jelent. Műszaki cikk vagy sex shop. Tehát hogy nem tudok mást elképzelni. Tehát ha Lacival mész, akkor ez a két út van.
1: Melyik hipoallergidoklózó zsír ajánlod meg?
2: Igen, azt szeretné kérdezni, hogy az a
1: vazelines...
2: Aloe vera alapú vazelines sikosító. Tehát ezt a két dolgot tudom elképzelni. Műszaki cikk vagy körúton megálltatok, és pipsóba dobtatok egy ötveres.
1: Na, a sorrend tökéletes. Így indultunk. Elmentünk együtt egy nagy bevásárlóközpontba, ahol én, nekem porszívót kellett vásárolni, ő pedig segített ezt kiválasztani. De ha már ott voltunk, akkor... De szeretném a túráknak az első elemét elmesélni, hogy amikor beültem az ő autójába, és joggal állíthatjuk, hogy Laci közénk tartozik, Balázs.
2: Igen.
1: Laci ahhoz, hogy helyet csináljon nekem a saját autójában.
2: Júj, de szeretem ezt.
1: Nagyon fogod szeretni. Kivett egy kaspót. Egy 30 literes kaspót kivett a csomagtartójából, amit rögtönzött kukának használt, és kilapátolt az anyós ülésre.
2: Úristen, Laci, te én vagyok.
1: A cigis dobozok.
2: Én te vagyok, Laci.
1: A palackok, amit el tudsz
2: kézzelni. Beledobálta a szemetet egy
3: kaspóba. A kaspót pedig visszatette hátra.
1: Így van, tökéletes. Így van. És aztán elindultunk. Végig arra beszélt, hogy őt ez különben nem zavarja. És mondtam, hogy ugyanebben a kocsiban élünk mindannyian, szerintem, akik sokat ülnek benne. Megérkeztünk, nagyon-nagyon szakértelemmel vettük szemügyre különböző porcelán dolgokat, megbeszéltük, hogy láttam például ilyen exkluzív húsvéti dekorációt, akkor ezen elidőztünk, utána pedig átmentünk a másik nagy, ahol csokoládékat lehet kapni, és egy csokoládé szomelié ül itt, képzeld el, a másik oldalon, és minden csokoládénak a roppanási amplitudójától, a belső krémességéig, mindent.
2: Megőrülök, hát együtt vásárolnak, érted?
3: Gyerekek, hát
2: ez... Együtt vásárolják a családi porcívót. És jót választottál akkor?
1: Jót választottam, igen. Hazament és macskát azonnal.
3: Szakértett a Laci végig?
1: Abszolút, abszolút. Sőt, olyannyira kivette ott a porszívó ügynöknek a kezé a porszívót, és megmutatta, hogy hogyan kell helyesen felmosni vele.
2: Érted? Körbe porszívoztam műszaki áruház. Hát ennyire műszaki áruházat. Itt ennyire hülye mindenki nálunk a stábban, de jó értelemben. Megmutatta.
1: Az a Lacival nagyon jó, hogy nagyon nyugodt, és közben pedig nagyon tájékozott. És ez a kettő együtt, ez bármilyen eladó zavarba hoz azonnal.
2: Azért nagyon fontos... Igen, műszakiből várhatatlan. Azért nagyon fontos elmennek a történetnek, hogy mi szerepe volt a kaspónak. Tehát miért van Laci kocsiával? Azt hiszem, hogy nálam megdöbbentőbb dolgokat senki nem tud autóban vinni. 30 literes kaspót, hova viszont? Milyen családi tranzakció lehet ez, hogy úgy cipel valahonnan valahogy kaspó?
1: A kaspó bármi. A kaspóban, ha rosszul vagy, jó a kaspó, hogyha ha találsz valahogy egy jó kis, nem tudom, facsemetét, jó a kaspó, minden az jó a kaspó.
3: Szemetet kell szedni, jó a kaspó, mindjárt, tényleg. Univerzális.
2: Hasznos. Abszolút, abszolút hasznos, abszolút jó. Azt írja Laci, hogy kaptam fél éve, és még nem volt kedve kivenni. Úristen.
1: Jó, this is jó, my man. Jó, elmondom, mi van az én csomagtartóban most. Az én csomagtartóban most van egy varrógép. Karácsony óta. Karácsony óta van benne egy varrógép, és ahányszor eldől, amikor fordulok, mindig azt mondom, édesem, hogy lesz? Ilyen, jobban. Ez az, mert mindig elfelejtem. Magamnak hozta a Jézuska.
3: Nagy szükség volt.
1: Igen, mert azért hoztam fel, hogy segítsenek, a cérnát nem tudta jól befűzni.
2: Atya úristen.
1: Mi a most a csomagtartóban?
2: Most én tegnap találtam meg szerintem egy egyhetes tepertőkrémet, és egy olyan májkrémet, ami itt van a hátsó ülésem mindig, hogy még gondoltam, most megkérdezem, hogy az ehető-e, ez be van rakva hátra.
3: Azt tudod mi? Azt még a csinos Lajos hozta neked, nem?
2: A csinos Lajoséknak a májkréme.
1: Az volt pofád, azt mondani, hogy éhes vagy.
2: Most akartam felhozni nektek reggelire.
1: Én azt jelent, hogy a sziszten a májkrém.
3: Az 3 hete ott van.
2: Mondj valami rosszat. Hát ennyi. Egy kicsit összejönnek az ízek benne, de várjál.
1: A JP autónál most valaki belehányt a saját tegyenébe.
2: És szoktam venni ilyen előre legyártott tepertőkrémet, a Noel nagyon szereti, tudod, hogy megvan ilyen kis műanyag tárcán. Van, és akkor van sajtkrém, vargányakrém, stb. Mit tudom én, és abból még a tepertőt megveszem. Most találtam meg a hátsülésem alatt. Egy diszkrét bája van az egésznek ott fölül, mintha behavaszták volna. Gondolom, az már nem annyira.
1: Nem.
2: Szedjem le a tetejét, kaparjam le? Jó, az
1: elkezdtek összeérni az ízek.
3: Addig, amíg nem nyomja le a kupakot, a penisz, addig jó.
2: Mindig ülök a kakacsim, hogy szellőztetek, aha, ez megint fura, leengedem az ablakot, aztán tudod, elfárad az orrod. Tehát nem kezdem már el nyomozni az okot, csak hogy tudom, hogy valami van valahol, majd egyszer úgyis meg lesz. Most ez a csinos májkréme.
3: Ez az.
2: Ráadásul azt szeretem.
3: Igen, szeretem.
2: De aranyos, ez 3 hete adta.
1: De attól, hogy régóta nálad még nem jelentem, mert nem kell szerep, mert...
3: Hát csak ez most ne szeresd.
2: A kaspós, a varrógépes, meg a májkrémes, figyelj. Szerintem itt két típus van. Vagy az, vagy patika az autód, és megőrülsz, egy hajszál lehullik, vagy nagyjából úgy ez mindig.
1: Figyelj, csak annyira, hogy Lacinak van belső hamutartója a kocsiban, amit használ, és vagy egy kis teteje is, meg mindent.
2: Még ez még van ilyen.
1: Van, full 90-es évek.
2: Imádom, ha valaki még dohányzik a kocsiában.
1: Igen, de hogy nem dobja ki a csiket, mert tisztességes ember nem belül gyűjtögeti.
2: Úristen, de jó.
3: Hogy ez külön fizetendő extra, hogy hamutál van a kocsidban.
2: Hát már nem szokták nagyon beletenni. Ez a dohányzó csomag, ez már nincs nagyon.
1: Nekem a legbüdösebb dolog, ami valaha a kocsimban volt, az, amikor elfelejtette a laktózmentes lattét. De csak az alján egy ilyen decit, vagy fél decit.
2: Jó, a nekem a
3: legjobb.
1: Életre kell. A tej tud a legbüdösebb lenni.
2: Nekem a legdurvább most, ami történt, hogy volt egy gyümölcs turmixom, ami egy nyomós pohárba volt. Elfáradt benne a szívószál, és ugye már ilyen papír szívószál szétfoszlott. 2 napos volt. Elmondom, most éhes voltam, jó az, még kivettem a szívószálat, és megnyomtam a poharat. Ebbe volt paprika, zeller, stb. Már egy ilyen barna máz lett belőle, és ez így ráfolyt a kesztyűtartóra. Ott volt egy hónapig, és úgy szedtem le, hogy fogtam egy tollat, és így elkezdtem azon játszani, hogy tudom a kesztyűtartóra úgy leszedni, hogy
3: egészben
2: az egész réteg, az egész gyümölcsének egybe jöjjön föl, és egy ilyen 10 centis borossá réteget fel tudtam szedni. Kocsira, és így föltartottam a fény felé, hogy na ez király, ez király. És frankon beleszagoltam, hogy esetleg iható még. Esetleg ezzel tudok még valamit kezdeni. Figyelj, felfoghatatlan durvaságok vannak nálam.
1: Nem tudsz meggyőzni arról, hogy az a gyümölcs, hát ilyen, ez a préselt gyümölcslé, amit a gyerekek esznek, az nem így készül. Nem tudsz erre meggyőzni.
3: Azt is fölkenik valahova,
1: szóval
3: és aztán lefejtik. Azt
1: megverek, megszárad, az
2: kész. A legeslegdurább nekem a hátsó ülés alatti részek. Na az ott Mariannárok. Tehát oda ugye még a gyerek is berúgja, beül, oda én hátra teszek valamit, nekem van egy hátsó szemetesem. Hátul az anyósülés mögött van egy kis szemetes. Ez megtelik, és ezért átbucskázik be az ülés alá. Beül a Noel, azt szépen berúgja alulra. Figyelj, ott... Azért néha én is azt mondom,
3: hogy organizmusok.
2: Figyelj, ott mi? Azok másznak, jönnek, mennek, közlekednek.
3: Szaporodnak.
2: Külön
3: kis világuk
2: van. Az egy külön világ.
1: Igen, de vannak olyan dolgok, mindig örülsz konstans, hogy csak azt találod. Igen, például szerintem az összes szikkat meg is sült komplet.
2: Igen,
3: az jó.
1: Igen.
3: Olyanban, ülés alatt. Az összerohadt banánba nyúltál már bele? Mert a megkisült krumpli az ugye tapintásra még oké? Okay.
1: Jobbat mondok, én egy olyan banánt találtam amúgykor a lányomnak a hátizsákjában, amit szerintem hónapokkal ezelőtt tettem bele, és az volt, hogy belenyúltam, és az volt, hogy már félig mumifikálódott, félig még folyós volt, és hogy egy ilyen squishból lett belőle, tehát ha nyomtad, az egyik vége felpuffadt, aztán a másikba. Ez eddig a legjobb.
2: Én nem tudtam egyébként, hogy a májkrémek egy idő után szénsavasak lesznek. Tehát, hogy nekem ez egy mostani felismerésem. Úgy képzeljétek el, hogy ez egy ilyen nagy fél kilós, ilyen nagy, hát egy ilyen 30 centis görbe májkrém.
1: Hát az nem az, hogy lesz szénsavas.
2: És ez így felfújódik, érted? Hogy ez ilyen,
1: most már szafaládé.
2: Tehát az olyan önálló életre kelt, hogy az felfújódott. Tehát írja valakinek is, fölrobbant egy májkrém óvatosan. Szerintem határán voltam annak, hogy ez előutóbb fölrobbant. Tehát szétnyomja a nejlont.
3: Na de most a szénsavas üdítő sokáig eltartható. Akkor a szénsavas májkrém?
1: Tökéletes.
3: Az is jó még.
1: Ez egy turista étel.
2: Nekem egyszer egy paradicsom kivirágzott, azt írja valaki. Nekem belányt a kutyám tenyert. Nem tudom, én amikor kitakarítom az autómat, valahogy olyan, nem is azt, hogy kényelmetlenül érzem magam benne, de úgy fészkelődöm. Tehát, hogy úgy...
3: Nem komfortos.
2: Valahogy van, de hogy és ha valami kiömlik, valami hátul van, és azt mondom, hogy oké, most megint az üzemi hőmérséklet van.
1: Én onnan tudom, hogy Balázs mellett állok meg kocsival, hogy le van mindig húzza az ablaka.
2: Sokszor már nem csinálom.
1: Úgy hagyja a kocsiját, le van húzza az ablaka. Más normális ember nem csinálná meg. Csak
2: na jó, hát ott járjon a levegő.
1: Vagy ez
3: azért mégse ühet be a kis porontyabba, az izébe, fertőbe.
2: Egyszer nyitek egy élelmiszerboltot, az a kocsimból fog. Tehát a fölpakolom, árukészletben megvan. Figyelj, nekem minden van az autómban. De tényleg elképzelhetetlen.
1: Saját, hát hogy is mondjam, ilyen kertészeti csodámat, az pedig az volt, amikor egyszer ugyanígy egy ilyen mag bekerült, van az a túlfolyója, tudjátok, a mosogatónak, az a 3 ilyen malacor a 2 tálca között. Amiben belenézel, akkor az csak nagyon nehéz kitakarítani, ennyit tud az a hely. És a lényeg, hogy a csepegtetőről kéne oda bemenni, és oda beesett nekem egy darab paradicsommag, és olyan szép palánta lett belőle. Az volt, hogy láttam, de már nagyon szurkoltam neki egy pontot, és már nem akartam itt a bajt, és arra gondoltam, hogy mennyire könnyen ezt kiszedni, már kinőtt belőle teljesen. És így is lett.
2: Valaki ezt ide, egy penészes narancsot találtam egyszer a kocsiban, megemeltem, és szétporlott. Azt gondold el, az mennyi ideig van. Én találok penészes narancs, penészes mandarin, a leges legkirályabb dolog. És tudod tanulmányozni a gombákat, hogy milyen érdekesen beszövik azt a kis testet, hogy hogy kezdenek el rajta szaporodni egy ilyen agyon penészesedett margarin. Egyébként nagyon nagy eset tanulmány. Az iskola utolsó napján 10 órájára kapott kakaós csigát, szeptember első napján veszett ki az iskolatáskádból, az egész osztály a csodájára jár.
1: Ami nagyon jó még, hogyha sokáig van benne egy szendvics, és összenyomják a könyvek, mert hogy jól legyalulja az alja, tudod, akkor a végén az egy gyakorlatilag egy ilyen palacsinta vékonyságú toszt kenyérré változik.
2: Halkonzervet kitalált már.
1: De így itt volt az zárva?
2: Bontott halkonzervet. Nem? Azt nem szoktam, viszont amit találok nagyon sokszor, az van egy kedvenc kicsi pici japán éttermem, nagyon szeretem, és általában, ha valamit nem eszünk meg, azt elviszem.
3: Ami ott marad.
2: Na, ott még láss csodát. Hogy mi történik egy tonhal sashiminél és egy lazatos avokádós tekersnél nagyjából egy hét múlva. Nyitottatok ki ilyen dobozt?
3: Ott jó. Az a baj.
2: Ott már én is szimatolok a kocsiba, hogy ez lehet, hogy picit tényleg erős. Azt nem tudod elképzelni egy szatyorba, hogy ott mi van.
1: Mondjátok el nekem, hogy például a frissen szerzett hús, az például valójában meddig jó?
2: De ez egy jó kérdés. Ezt én is felére néha rá szoktam írni.
1: Számít, hogyha nylon zacskó van a hűtőben, vagy nem?
3: Számít. A csomagolás persze, ha le van vákumozva például, az sokkal meghosszabbítja.
1: Mennyire? Mondjuk egy szelet, sertés hús mennyi ideig áll vákumban?
3: Vákumban? Mondjuk egy hét.
2: Hát múltkor pont ilyen SMS kaptál tőlem. Igen, szerinted ez még ehető?
3: Kérdezzem. Múlt héten vettem egy darab széket, le van vákumozva, jó, még jó, hát egyet, semmi bajot nem lesz.
2: Annyi, hogy 36 órája kín van az erkélyen a napon, szerinted meg lehet?
1: Most érlelődik, és marha, az tovább vagy kevesebb ideig jó.
3: Mi vagyok én egy élelmiszerbiztonsági szakember?
2: Tudod, mit fejtsünk meg hárman? Tudod, hogy írja meg nekünk valaki, hogy lehet, hogy te ilyen vagy, én ritkán ülök a kocsitba. Hogy csinálja azt, akinek soha nincsen semmi? Tessék.
1: Elmebeteg.
2: Mi a trükköd?
3: Úgy, hogy
2: mindent azonnal kidobsz. Igen. Nem eszel a kocsiban? Nem élsz a kocsiban?
1: Ez a férjem a saját csinálja? Kocsiában. Úgy kézzétek, hogy egyszer otthatta a gyesenyet, és megharagudott.
3: Ettekig nem beszéltem.
2: Ha beülök egy tiszta kocsiba, nem is azon lepődöm meg tiszta, hanem hogy csinálja
3: hogy
2: azt?
3: Minden nap, amikor kiszáll a kocsiból, akkor összeszedi a szemetét. Minden nap, ha nem is minden nap porszívózza, de 2-3 naponta igen. Tehát
2: ez nem
3: száll úgy ki,
2: ez nem egészség, ez nagyon furának kell lenni. Miért porszívózol ki egy kocsit 2 naponta?
1: Hát nem ő akarja, az biztos.
2: Mi a trükkük, hogy ők ezt így meg tudják csinálni? Mi van a fejükben?
3: Egy szó,
2: hogy...
3: igényesség.
2: Igen?
3: Igen, szerintem egy kicsit nem.
1: Szerintem az, hogy nagyon máshogy priorizálunk. Mert ugye te, amikor hazamész, akkor olyan dolgokat akarsz, ami jól esik. És vannak emberek, akik
2: neki képesek. Köszönöm, hogy felmentesz az igénytelenség alól.
3: Ez nagyon jó. Hát esik a tiszta autó.
1: És ez az, hogy valakinek vagy jól esik, ez az egyik, a másik pedig az, hogy vannak emberek, én megtapasztaltam a saját barátaim között, akik számára nem teher olyan dolgokat csinálni, ami nem kifejezetten szórakoztató.
2: Ezt most nem értem, tehát?
1: Hát mondom, hogy nem értem.
2: Tehát mi a nem teher, a nem szorakozott?
1: Van olyan ember, aki hazamegy a munkába, és azt mondja, hogy számára még oké, levezetésként kitakarít, tudod? Tehát, hogy neki ez így oké, feloldja a feszültségét. Mert neki ez nem rossz. Ezt nem éli meg rossznak.
2: Értem. Hát ez pont a motorozás közben állapítottuk meg egyébként, hogy a magyarok nagy többségének az még egy szombati program, hogy autót mosnak. Na, akkor inkább nézzen ki így az autóm. Tehát, hogy az a program szombaton, hogy elmennek autót takarítani, és ez egy lelki, testi, szellemi felüdülés.
3: Egy ilyen rohadt nagy takarító előtt mentünk el, ahol van a saját kézzel mosod, van a gépi.
1: A rúzsaszín habos, azt nagyon szeretem.
3: Nem tudom, hogy ilyen volt
2: szombat délelőtt.
3: Tele. És de sorok. Családok, anya, apa együtt.
1: Olcsóbb, mint egy cinemamot.
2: De azok akkor nekik néz ki így az autójuk. Tehát ők élik ezt, hogy hetedde egyszer le kell most is ki kell takarítani.
1: Ahol a gyerekek ott vannak, ott éppen példastatuálás zajlik.
2: Ott megtanulják, mi a regula.
1: Amikor ott áll egy autó, aminek minden így ajtaja ki van nyitva, és két megszeppen gyerek áll az ajtóban, pontosan tudjátok, hogy milyen beszélgetés zajlik ott. Látod, Kati? Mondtam neked, hogyha lereszeled a kekszet a kardenboxon, akkor az így fog kinézni. Na gyerünk, dolgozzam.
2: Azért, aki a teszt autóra én sem vigyázik, egyrészt nem teszt autó, kettő, ezt utána még értékesíték, három, hogy higgyétek el, hogy ez nekem nem erről szólt. Tehát én a saját autóimat is ugyanígy amortizáltam. Ez egy habitus, ez egy hozzáállás, ez nem változik. Tehát ez bárkinek az autója.
1: Ez idegrendszeri éretlenség.
2: Ki vagyok tiltva a barátaim autójából. Tehát, hogy a folyamatos fókuszban vagyok, hogy hol ülök, mit csinálok, mennyire szennyezem a környezetemet, és rettegnek, amíg lemegyünk egy autóval valahova, hogy mit, milyen kárt
1: fogok tenni. Kovács András Péternek nem lehet enni a kocsijába, úgyhogy 3 gyereke van. És kérdeztem, ja, a kutyája nem lehet a kezéből. De mondom, hogy honnan eszik? Hát a tányérjából. De mondok, hogy ez el van rontva ez a kutya. És ő egy ilyen szabálykövető ember, az ő kocsiában nem lehet enni, de a gyerekeknek se.
3: Látod, és tiszta
2: én ezt nem értem.
1: Nem is tudom hova, és beültem, terhes voltam, hogy óriási adag saláta, mondom, megehettem az úton? És tudod, egy terhes nőnek nem ezt mondani. persze, nyugodtan edd meg.
3: És láttad, hogy lelki
1: fájdalom. Ugye nem tudom, ahányszor, hogy villát beleszúrtam, így oldalra nézett, mondom, az utat figyeljük, András. Semmi baj.
2: De azt írja, a Laci, hogy a lakása tiszta. Tehát, hogy ez csak az autóra jellemző ez. Ez nem jellemző az a lakása egyébként. Tényleg így van. Tehát,
1: igen, neki nagyon pedáns lakása van. A másik pedig, amit írnak többen, is igazuk van, hogy Balázs. Hát le kell cserélned a komornyikodat.
2: Ne.
3: Hát olyan régen szolgálva.
1: Alfonz.
3: Hova cseréljelek?
2: Na de ha Lacinál tiszta a lakás, akkor mi van az autóval? Tehát az is egy élettér. Akkor mi hol igénytelenedünk el hárman? Tehát hogy hol van a hibás működésünk? Hogy...
1: Jó, nekem van egy másik ilyen fekete foltom, hogy ilyen vakfoltom, magam a kacsa az autón kívül, az a kabát.
2: Hát egyszer cserélsz úgy.
1: Ilyenek után nem mondok semmit. Hogy kabátzsebek.
3: Abba is minden benne van.
1: A kabátzseb ugyan néz ki, mint az autóm. Tehát, hogy azt
2: ugyanez. Úgy nekem az összes nadrágzsebem ugyanebb, figyelj.
1: Az a legjobb, hogy kiveszed a szállítóba a ruhát, és akkor miért a ruhához hozzájössz, mert egy ilyen nagyon vastag egy ilyen papír réteg.
3: A világ találmánya az a papír zsebkendő, ami nem foszlik mosógépben.
1: Csak nekünk abból nem adtak.
3: De van most, már lehet kapni.
0: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom, már hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Na, mi lesz a mai program?
7: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
6: Vagyis
7: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
6: És ha rock'n'roll, akkor...
7: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
8: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
9: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
10: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
11: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
9: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
12: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
13: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Reklámot hallottak.
14: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A Józsai elkerülő megépítése a fontosabb a fejlesztések közül. Lakossági fórum a Józsai város részben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Nem valósítja meg a tervezett 120 milliárd forint értékű beruházását a Mastercard, amennyiben életbe lép a Tisza kormány által már bejelentett külföldi munkaerő alkalmazására vonatkozó tilalom. Erről beszélt a kisvárdai Baromfi feldolgozó üzem ügyvezető igazgatója egy üzleti konferencián. Ifjabb Bárány László az Indexnek azt mondta, a Fülöp-szigeteki dolgozók alkalmazása nem költségcsökkentés, hanem kényszer, mert bizonyos munkakörökre egyszerűen nincs elegendő magyar jelentkező. A város idei tervei között két olyan állami útfejlesztés előkészítése is szerepel, ami javítani szeretne a Józsai városrész közlekedési helyzetén. Az egyik a 35-ös főút négysávosítása Józsai és a 354-es főút között. A másik a Józsai északi elkerülő, ami a Hajdúböszörmény felől érkező átmenő forgalmat vezetné ki az autópályára. A szerda esti lakossági fórumon Pap László polgármester azt mondta, az önkormányzat fontosabbnak tartja az elkerülő megépítését, ezért erre tesz javaslatot a szakminisztérium felé. Pap László polgármestert hallják.
2: Bármilyen mértékben szélesítjük az utakat, bármilyen mértékben építjük át a csomópontokat, azok akkor is megtelnek, akkor is tele vannak autóval. Tehát, hogyha a 35-ös kétszer kétsávosítását előbb csináljuk meg, akkor azzal megint csak ráhúzzuk, mert a kényelmesebb keresztül menni Józsán, Debrecent megközelíteni. A forgalom az megint csak ráhúzódik a városrészre.
1: Fontos cél, hogy mind alsó, mind felső Józsáról elérhető legyen az autópálya felhajtó, ezért a körforgalom megépítésekor részben az állami beruházás keretében, részben önkormányzati forrásból készülnek majd el az érintett utcák bekötői. Erről Balázs Ákos alpolgármester beszélt a lakossági fórumon. A rendezvényen az önkormányzat mellett a Magyar Közútkezelő és a DKV ZRT képviselői is válaszoltak a városrészben élők kérdéseire.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
1: A DV Parking Kft. Megújult weboldalán, a www.dvparking.hu oldalon kényelmesen, sorbanállás nélkül pár perc alatt regisztrálhatnak a közlekedők. A kérelmek benyújtására és az azok jóváhagyására vonatkozó tájékoztatás szintén megtalálható a weboldalon. Az eligazodásban, a gyors tájékoztatásban, a chatbot szolgáltatás, vagyis a mesterséges intelligencia alapú asszisztens is segítséget tud adni. Délelőtt lassan teljesen feloszlanak a felhők, és a nap is kisüt majd. Az előrejelzések szerint dél körül még kialakulhat kisebb zápor, és 25 fokig melegszik fel a levegő. Délután újra megjelennek a felhők, de újabb eső már nem valószínű.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: itt vagyunk, gyerekek, akkor egy jó kis játékkal zárjuk ezt a fél órát. Itt van velünk Norbi. Szia Norbi, jó reggel, ciao.
1: Sziasztok.
0: Norbi, mi a helyzet, Norbi? Mi, hogy vagy? Honnan hívtál minket? Mi van veled, Norbi?
1: Jó vagyok, az M3-asról tartok Debrecen fele.
0: Van némi lemondás, vagy fáradtság a hangodban, vagy olyan feladásszerű, vagy hosszú út vár rád, vagy hosszú nap?
1: A hosszú nap, inkább hosszú nap, jó.
2: Aha. Le van zárva, hogy tisztességesen?
1: Nem, nincs semmi gond, örülök, hogy beszélhetek veletek újra.
0: Aha. Azt kérdezed ezt, hogy le van zárva rendesen az M3-as tisztességesen? Ahogy szokott?
1: Nincs, csak a szokásos sávelhúzás.
0: Ja, hát
1: egy 8 kilométeren keresztül.
0: Az megvan, tehát az a bakturaut, asszód, vagy nem tudom mi az ott. Az
1: mindig, baszód. Tavaly is
0: baszód az ott, figyelj, az ott 30 éve el van húzva az M3-as. Úgy adták át az M3-as, hogy az el van húzva.
1: Igen.
2: Igen, de úgy az benne az érdekes, hogy az elhúzás, az egy két órára meg tudja akasztani a forgalmat.
0: Abszolút. Igen. Igen. Nem tudom.
1: Te már csak tudod ezt, nem?
2: Hát én rutinos róka vagyok arrafele.
0: Mit nem sikerült 10 éve megoldani? Norbi, kivel játszanál? Kit választottál?
1: Eszterrel.
0: Hát nagyon, hát ne viccel.
1: A mammával.
2: Olyan jó érzés 40 alatt már mammának lenni. Ez is egy valami ötel értem.
0: Na jól van, Norbi, figyelj, akkor menjünk. Nagyon jó kis ajándékunk van, úgyhogy örülni fogsz. Jó?
1: Remélem.
2: Na figyelj. Lesz pénz, Norbi, lesz pénz.
0: Így van, lesz pénz. Lóvér, 3-2 étesek.
2: Norbi, mit csinálsz Debrecenben?
1: Viszek sört, képzeld.
2: Sörszállító szakreferens vagy?
1: Mondhatjuk, éppen most azt állított, igen, kamionnal.
3: És megvolt.
0: Ezt is levettem, Norbi.
3: Te magad se hittem el, de kimondtad.
0: Igen.
3: Olyan halkan dobtad bele.
2: Igen, de most biztos, hogy ember életet mentettél meg ezzel, mert közben figyeltél a vezetésre, vagy olyan hasonló.
1: Ja.
2: Ja, semmi baj, Norbi. Nem magad hibáztasd.
0: Semmi baj,
2: Norbi. Zseniális,
3: igen.
2: Jó.
0: Jó ember álltál szembe. Ennyi, ezt neved magadra, Norbi. Ez nem az, nem, erről nem tehetsz. Egyszerűen jó volt az ellenfél, ez van.
1: Nehezebb így élőben, hogy ne.
2: Az M3-ason sajnos nincsen senki, aki kifogna rajtam. Ez a rossz volt az energiája.
0: Igen.
1: Annyira rutinos vagy, igen.
0: Normi, kamiont vezetsz, de autód van? Sima autó? Van, mert ugye ehhez kapcsolódik az ajándék, megmutatjuk, hogy mit nyertél. Jó, figyelj!
4: Gratulálunk! Az ön nyereménye 50 000 forint készpénz, illetve egy darab életre szóló kőnyomjavítási utalvány a Pilkington Autóüvegcentrum jóvoltából.
0: Ez egy életre szóló autó üvegbiztosítás, vagyis bármikor, ha karcod lesz, vagy felpattan valamit, azt mehetsz megcsináltatni. Azért az menő, nem? És ez nem egyszeri alkalom, hanem életre szóló.
1: Hát ennek nagyon örülök.
0: Hoppácska!
3: Fia, ha neveden van a kamion, azt is megcsinálják.
0: Minden megcsinálják. Vedd a neveden.
1: Mind a személyautóval volt egy év, hogy 4-et kaptam.
0: Na.
2: Az komoly.
1: 4 kavicsot.
0: Az egy széria, igen, és ez életre szól, tehát ez amíg az autó a neveden van, vagy átülsz egy másik autóba, az a neveden lesz, akkor mindig mehetsz és javíthatod, úgyhogy ilyen nagyon menő kis ajándék. Küldjük akkor neked, jó? Odaadjuk.
1: Oké, hogy ne, köszönöm,
0: vigyázz magadra.
2: Szia.
0: Ciao, ciao. Hello.
5: Betölt a Matrix, Balázsék kidőltek. Balázsék, most felvételről szólnak. Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék.
0: Hétfőn küldtem egy játék ötletet, de lehetséges, hogy nem tetszett nektek. Én most mégis feltennék nektek egy kérdést. Hát ha válaszoltok rá, láttuk, van egy ilyen kártyajáték, ami arról szól, hogy vagy-vagy. Tehát, hogy melyiket választanád az életben a két rossz közül, és akkor ezen itt tudsz egy ilyen gondolatkísérletben gondolkodni. Tehát,
3: már rá is eresztettük a Juli gyereket.
0: Igen, rá is engedtük a Juli gyereket.
2: Ez nem kell segítség, ez magától.
0: Igen, de hogy ezt van magunkat játszunk, az pont olyan, mint a beleélni, szexelni, vagy elvenni feleségül, vagy megölni című játék. Feritől kérdezi élet, hogy soha többet nem gyűjthatnál rá, vagy soha többet nem ihatnál alkoholt. Neked ez a kérdésed, Binky kapott egyet. Nincs több cigi, vagy nincs több pia?
3: Pia.
0: Melyiket választanál?
3: Öngyilkos lennék.
0: Na, nehéz kérdés.
2: Most, hogy meghallnál magadtól az elvonási tületek
3: igen, miatt. Igen. Ugye a dohányzás a sajnos mindennapi, míg az alkohol nem, viszont ugye baráti társaságban meg az
0: azért jól esik meginni valamit.
3: Igen, nyomorult, hogy egyedül ülsz, akkor alkohol.
0: Akkor, hogy no.
3: A dohányzás a sajnos mindennapi, míg az alkohol nem, viszont csak ugye másnap. Baráti társaságban meg az
0: azért jól esik meginni valamit.
3: Igen, nyomorult, hogy egyedül ülsz, akkor alkohol.

0: Rossi néz egymásra, és azt mondja, hogy nem kell, hogy kemény legyen a brief.
1: Igen, már nem, már az már az volt, az jó volt.
2: Jó, kapsz te is egyet.
0: Jaj, de jó.
2: Soha többet Dunkin, vagy soha többet Nutella?
0: Én egyiket sem szeretem. A Dunkin alatt a mátogatás gondolod,
2: nem,
0: pedig
2: a Dunkin imádom. Nem is ettem soha. Ó, nem ettél?
0: Soha nem ettem. Még soha ettem el a Dunkin.
2: Dunkin Donuts, nem ettél?
0: Nem, de az ugye az a
2: tocsogós, ilyen vaníliakrémes, csokoládéval leöntött, beleharapsz, és ilyen vajpuha, krém omlik a szádban
0: na,
2: szét.
0: Na, kinek van per diabetes? Nem, soha nem volt.
2: Nem,
0: és a Nutellát meg egyáltalán nem szeretem, soha nem is szerettem, úgyhogy...
2: Tőled azt kérdezi, hogy soha többet rádió, vagy soha többet tévéműsor?
0: Soha többet
2: tévéműsor, ugye? Mert ha a stand-up megvan, akkor a stand-up és rádió az összeillik, de a tévéműsort el lehet engedni.
0: A tévéműsort nagyon könnyen el tudnám engedni. Ha választanak én a rádiós a stand-up között, a stand-up azért jobb, mert azt nem rögzítik, tehát sokkal jobban el lehet szabadulni. Tehát igazából...
2: Szabad a műfaj.
1: Jó, de ha szabad a rádióban is elszabadulnod, tehát mondjuk ez neten van.
0: Az a baj, hogy nincs visszajelzés, tehát ha lenne élő közönség, akkor szívesen rádióznék, de hogy szívesebben, vagy nem tudom, de az, akkor látom a reakciót, tehát tudod, hogy jó irány van. Itt meg ugye csak ideget látlak, hát ez meg nem jó irány. ez a baj.
2: Igen. Várj, mi tőled mit tudnék, ami tényleg elgondolkoztatna?
1: Egy nagyon fontos érv jött ugye a motorozás, mert a motor feláll egy kerékre.
2: Az igen, az fel tudod kapni. Az fel tudod kapni, igen.
1: Soha többet tanga, vagy soha többet magas sarkú.
2: Várjátok, vagytok. Elég szar a megítélésem, azt gondolom.
1: Hallgatunk kérdezte.
2: Soha többet csupasz férfi bálkos, vagy soha többet motorozás. Hát akkor engedjük el a motorozást.
1: Szemüveges leszel, vagy elhízott?
0: Ez nagyon fáj.
2: Hát így rátok nézve.
1: Magam is vagyok benne a dologban, tehát nem éreztem, hogy ezzel bárkit is megsértenék.
2: Szemüveges.
0: Jó, nő lennél, vagy meleg férfi?
2: De jó kérdés, hogy miért nem lennék meleg férfi.
0: Hát ugye a tapasztalat
2: azt már
0: nő.
2: Hát miért legyek olyan, ami most vagyok?
0: Valami újra
2: vágyom. Ez a játék arról, hogy újat kell. Nem, mert szerintem a női lét nagyon izgalmas. A női lét tök jó. Tehát, hogy nyilván maga minden nehézségével, de inkább nő lennék. Meleg férfi nem, azt nem. Oké, tessék, én kérdezek, hallgató küldte. Inkontinenciád lesz, vagy hirtelen váratlanul befosol?
1: De sokszor.
2: De az inkontinencia viszont egy nagyon zavaró, állandó inkontinencia. Jó, inkontinencia. Vagy csak összefosod magad, de nem tudod.
0: Inkontinencia. A másikból már volt tapasztalatom. Most kipróbálom az inkontinenciát.
1: Hányszor fosod össze magad?
0: Van egy barátom laktózos, de laktóztagadó, azt mondta, sértem. Hogy nem bír egyetlen laktóz, és elmentünk el nézét jutúró strapacskát, és mondta, hogy hát ebben nincs, hát a jutúró. Jött a 4-es 6-osra.
1: Nem érte az, ami... Jó, de a befosás az napi egy befosás.
2: Nem, az váratlanul. Mindig, amikor életed nagyon fontos pillanatán vagy, nem tudod, hogy mikor van, egyszer csak váratlanul, úgyhogy meg se tudod fogni.
0: Inkább legyen 40 centi vastag tenalédi a lábam között, mint az, hogy befossak, okay. Bármi.
1: Soha többé orgazmus, vagy soha többé ölelés.
0: Az egyikből sose kaptam még sokat. És az az ölelés. Szarok az ölelésre. Egy, öleljed magadat, mit érdekel.
2: Nekem is jött egy nagy dilemma, fájdalmak, teli hosszú szenvedéses elmúlás, vagy gyors, kegyes, de a budin vécézés közben úgy, hogy úgy találnak meg a mentők, és valószínűleg egy szelfi is készül rólad.
1: Odanéz!
2: Szia, Balázs! Tessék! Budin gyors. Budin gyors, csináld meg a selfie. Gyere, haver, röhög egy jót.
1: Ez
2: az ajándékom ott. Jó, igen, meg így félre leborulva megtalálok
0: Balázs
2: a vécén.
0: Balázs úgy neki már a vécére érezni, hogy jön a vég.
2: Már valószínűleg nem. Igen. Fornetti metró megállóba, vagy újra Wundersönt?
0: Gyönyörű! Naphallgatója, írja naphallgatója.
2: Fornetti üzletet újra megnyithatnám metró megállóba, vagy Wundersönt, kérdezi Sanyika. Fú, nem, Wundersön soha többet, akkor inkább bevállalom, hogy még egyszer bukok a Fornetivel. Tessék,
0: mi
2: minden.
1: Nem értették, ez nagyon előremutató volt.
2: Nem volt még felkészülve rá a tévénéző közönség, a Wundersön és szuperszexire. Nem, akkor inkább az, hogy még egyszer nyissunk egy nem létező üzletet, egy nem létező metró megállóban. Abszolút.
0: Azt kérdezik, hogy sörhas vagy vízfej?
2: Ez is egy jó kérdés egyébként. Sörhas.
0: Igen, a vízfejet nagyon nehéz eldugni egy crop toppal.
2: Igen.
0: Azt kérdezik, hogy a Maldív-szigetek, vagy a rakamazi gumis?
1: Hát, lehet kérdés.
2: Igen. Örökké szarszagot érzel? Vagy nem érzel szagot, de neked van szarszagod.
0: Vagy nem érzel szagot, de szar
2: vagy. Nagyon jó, nagyon nagy dilemma.
0: Menjek üdös.
2: Én

0: én azt mondanám, hogy akkor... De várj,
1: hát ezt tudjuk, ezt az is sokszor meghoztad már.
0: Elmész egy előadásra, és akkor azt mondják, hogy itt jön a büdös.
2: Igen. És ott, ahogy végül, szaros, mész, mindenki érzi.
0: Aláírás Balázsra. Ja, már üres a terem. Semmi. Balázs mostában valahogy ezek az autogramok nem mennek. De várj, inkább örökre szarsz. Örökre szarszagod.
1: Örökre szarszagodan. És mész és csíkot
0: nem magad. Nem, hogy örökre szarszagot érzel.
1: Igen, mert egyszer el fogod fáradni ebben.
0: Nem, nincs elfáradás. Anna, gyere, te melyik,
1: tessék. Szerintem, hogy ilyen lett óvodapedagógusnak lenni.
0: De ezek egyébként, na ez egy jó dilemma. Amin gondolkozol minél többet, és nehéz eldönteni, ott van jó arányjal kiszállva. Anna, melyik?
3: Ez nagyon tetszik. Figyelj, így. Én azt választom. Szagoljátok!
0: Te a szagoljátok?
3: Én abszolút, én nem akarok egy életet, de azt mondom, szagoljátok!
1: Marad a rádiózás, ennyi marad. Ezt nem fogok érezni. Kész, semmi.
3: Ez de jó.
0: Igen, mi a bajtok a szarszaggal? Jó, egyszer neked jött még egy nagyon nagy dilemma. Egy éjszaka Rokkóval, vagy kettő?
1: Ha olyan ilyenek mondják, akkor elmondjuk egy bőven elég. Én egyszer láttam Rokkót a filmet, ahol eléggé kicsek voltam, úgyhogy én már kicsit lejöttem erről, de hogy...
0: De jó, szellemes. Inkább kettő. Köszönjük szépen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram tolle trapista sajt az önkiszolgáló pultban csak 199 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
3: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starrée EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starrée EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11 millió 999 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
4: Hoppá! Szerintem ez pirosabb.
5: Dehogy! Szerintem semmi nem volt.
6: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő góljackpotból is. Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
7: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jusszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jussz, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
10: Elindult a Pepita Boom. Szurkoljunk együtt. Vásárolj június 18-ig és nyerj értékes ajándékokat. Lego focis újdonságok és világbajnok Lego árak várnak. Rengeteg ajánlat az egész családnak. Irány a pepita.hu.
11: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
12: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: Magyarországon gyártott Master Wool Glass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wool Glass.
14: Indulj Debrecenből, és repülj Londonba, Eindhovenbe, Isztambulba, Várnára, vagy Larnakára a Wizz Air járataival. Fedezd fel többet kedvező árakon, és hozd ki a legtöbbet minden utazásból. Foglalj most a Wizz Air applikációban, vagy a wizzair.com-on, és induljon a következő élmény Debrecenből. Részletek www.wizzair.com.
15: Most rollert vennél, vagy a meglévő szorú javításra? A válasz ugyanaz. Rollervilág. Vásárolj bemutató termünkben készletről, vagy hozd el rollered szakszervízünkbe. Rollervilág, Debrecen. Miklós utca 33. A város e-rolleres központja.
16: Apa, ugye én is mehetek majd a tevát nyári táborba?
17: Na ne, csak előtte jelentkezem a csomagoló üzemükbe.
18: Kiemelt műszakpótlékkal, extra juttatásokkal várjuk leendő operátor kollégáinkat. Részletek a teva.hu karrier oldalán.
19: Újra megtelik zenével a nagy erdő. Visszatérnek a szabadtéri színpadi koncertek. Érkezik az Edda művek Unplugged Symphonic, Kökény Attila és Rakoncai Viktor Lengyel Johannával, Charlie, az Irigy Hónajmirigy 35 éves jubileumi koncertje, majd Dés László és vendégei varázsolják el a közönséget. Zeng az erdő, júniustól augusztusig a nagyerdei szabadtéri színpadon. Zeneerdő, igazi zenei élmény a fák alatt.
20: A Semcorp Hungary Kft. Debrecen legújabb high-tech üzeme most téged keres. A műanyagipar globális vezetővállalataként versenyképes fizetést, kiemelkedő kafetéria juttatást és környezettudatos innovációt kínálunk. Várjuk jelentkezésed gyártósori operátori, technikusi és mérnöki pozícióinkra. Jelentkezz most az allaskukac.hu.semcorp.com e-mail címen, vagy a 0670 339 91 00 telefonszámon.
21: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
22: Rendeljen a Formula ételbárból Debrecen, István út 82 szám alól. Napi menü, à la carte, street food ételek, rendezvényekre zsöldes tálak. Minden egy helyen, a hét minden napján. Formula ételbár, keresse a Facebookon.
23: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Ginger Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
24: Hirdessen nálunk!
25: reklamkukac.mcdb.hu.
26: Reklámot hallottak.
27: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
28: Ketté szakadt az ország a gazdaságkutató szerint. A hazai hitelállomány alacsony a gazdaság méretéhez képest. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Ketté szakadt az ország a gazdaságkutató szerint. A magyar családok reáljövedelme 70%-kal nőtt 2010 óta. Azonban mivel a családosok támogatási rendszere egyre jobban a több gyermekeseket támogatta, így azok bevétele 108%-kal emelkedett, és így az átlag fölé kerültek. A gyermektelen és egygyerekes családok viszont továbbra is az átlagos életszínvonal alatt élnek.
29: A gazdasági hírek támogatója az Esbox Bevásárlópark Hajdúsámsonban.
28: A helyi autóipari fejlesztések is fókuszba kerültek a Portfólió Debreceni Gazdasági Fórumán. A Cévisváros kivételes ebből a szempontból, mert ide jött a legtöbb járműipari beruházás, ami sokat lendített Debrecen fejlődésén. Tardos Gergelyt, az OTP Bank elemzési központjának igazgatóját hallják.
30: Az, hogy Magyarország keleti részén is megjelent több komoly ipari centrum, ez mindenképpen segít a magyar gazdaságnak. Ez a modell Debrecenben hasonló pályát jelenthet, mint Székesfehérvár volt, vagy Győr, amit nagyon sokáig ugye alapvetően irigyelt az egész ország.
28: Egy évtized alatt több mint 12,5 milliárd euró értékű működő tőke érkezett Debrecenbe. Ennek kapcsán Banai Ádám, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a gazdaság dinamikus növekedéséhez országos szinten további beruházásokra van szükség. Banai Ádámot, a Magyar Nemzeti Bank igazgatóját hallják.
31: A beruházási tevékenység az elmúlt néhány évben érdemben csökkent a vállalati szférában. Ennek számos oka van, azt hiszem, hogy az egyik azért a kiszámíthatatlan, bizonytalan környezet, ami általánosságban a vállalkozókat elijeszti attól, hogy nagyobb fába vágják a fejszélyüket, például hitelt vegyenek föl ahhoz, hogy megvalósítsanak egy hosszú távú beruházást.
28: A szakember szerint a hazai hitelállomány még a régión belül is nagyon alacsony a magyar gazdaság méretéhez képest, de ha a hitelforrásokat jól használják fel gazdasági célokra, az egyértelműen segíti a növekedést. Délelőtt lassan teljesen feloszlanak a felhők, és a nap is kisüt majd. Az előrejelzések szerint dél körül még kialakulhat kisebb zápor, és 25 fokig melegszik fel a levegő. Délután újra megjelennek a felhők, de újabb eső már nem valószínű. A hőmérséklet 2 fokot csökken majd, miközben a változóan felhős égbolt lesz a jellemző. Az északnyugati szél azonban tovább erősödik, és élénk marad egészen késő estig.
29: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
26: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: bevásárolni?
1: Persze.
0: Szoktatok alkoholt venni?
1: Soha életünkben, hogyne persze.
0: Tök hát megalázó.
1: 18 fölött kell legyél.
0: Ennyi. 18 fölött kell, hogy legyél, igen. És ugye hát az van, hogyha az önkiszolgáló kasszánál vagy, akkor az alkoholra oda jön egy unotartú csávó, és akkor rád néz, aztán lecsippantja, leveszi, lecsippantja. Tehát ahhoz kell neked, hogy ott kell legyen egy kis segítség.
1: Igen, van vagy, ugye személyével kell igazolnod.
2: Nulla bizalom.
0: Igen, nulla bizalom van. Nulla bizalom van. Kicsit megalázó is, hogy oda baktad egy pasi mellé, rád néz, az alkoholra megint rád néz, tudja, hogy alkesz vagy, tudja, hogy iszol. Balázs, Balázs megcsóválja a fejét, már megint itt. Nagyon gyorsan fogynak ezek. Nagyon gyorsan mennek az italok.
2: Mértékletessége, Balázs? Az...
0: És erre kitaláltak most valamit, és már tesztelik. Na figyelj, tudod, mit találtak ki? Távolról fog egy fickó téged figyelni kamerával, és amikor odamész és megveszed az alkoholt, akkor be kell nézni a kamerába, hogy vagy-e elég idős ahhoz, hogy te alkoholt vegyél, de nem applikáció mondja meg, hanem egy faszi ül a másik oldalon, és nézi a kameraképet, és döndi el pofára, hogy te valójában hány éves vagy. Analógis egyszerre borzasztóan digitális. De miért nem bennül hátul az irodába, és ha bizonytalan, akkor jön akkor ki? Miért kell neki egy kamerán ülni?
1: Miért nem ül ott a kassa mellett?
0: Ugye jóváhagyás szükséges, ezt mondja igen, a gép neked, igen, hogy jóváhagyás szükséges, jóváhagyás szükséges, minden egyes üvegnél.
1: És várjál, az a 20-22 éves, aki egyébként úgy néz ki, mint egy 16,
0: az
1: minden
0: azt
1: egyes nap, amikor alkoholt vesz, akkor majd jön ki, balag a csávó, hogy na, már megint te vagy, Sanyika, jóva, menjél.
0: Sanyika, te vagy, így van, akkor így te van. Már megvetettem, már tudjuk, hogy vagy 18 éves. Igen, jön a csávó, aki üldögél valahol, és egy kameraképet néz, és eldönti, hogy hány éves. És egyébként ez nem rossz, hogy nem kell neked ott engedélyt kérni, hogy alkoholt vegyél, de van egy applikáció, ami ha berakod az arcodat, akkor megmondja, hogy hány éves vagy.
2: Rettegek tőle.
0: Én is, de pont ezért hoztam nektek, hogy nézzük már meg, hogy mit mond rólatok az applikáció.
2: És aztán
0: felajánljuk a Lidl-nek az applikációt, hogy használják ezt egyébként, ha jól működik. Egy pici arcmasszázs, egy pici pofon. És aztán nem nézzük tudom. Meg, hogy hány évesek vagytok az applikáció szerint.
2: Mert nem lehet az évgyűrűket megszámolni, hogy olyan hasonló.
1: Hol vannak az évgyűrűjeid? Mert el kéne vágni derékba bennünket, derék
0: körül.
1: Érted?
0: Derék körül ott vannak az évgyűrűjeid?
2: Kinek hova tettem?
0: Igen, a férfiaknak már a szeme alatt van. Szóval nagyon analóg a Lidl. De ha jól működik az applikáció, akkor felajánlhatjuk nekik, hogy építsék be. Mert egyébként élő ember ül majd a másik oldalon. Tök röhely, nem? Hogy az önkiszolgáló kasszára benézel egy kamerába, igen, maga van már 18 éves, vegyen.
2: De van olyan, hogy felismer a szoftver is tudja, hogy előtte hol voltál? Hogy negyed órá vezetett a dohányboltban voltál, utána meg átmentél a körhintához, szóval, hogy nem lehet az, hogy ez egy nagy összeesküvés része? Hogy rögzítsék az arcunkat, ellopják az információnkat, aztán visszaélnek vele, és elmondják a családjunknak?
0: Hogy hány éves vagy, de mit mondanak el egy ilyen arcfelismerővel?
2: Hát mit csináltál délelőtt?
0: Hogy, nem ja, hogy hol voltál? Hát azt már így is tudják. Önkiszolgáló kasszások vagytok, vagy simához mentek?
1: Én átálltam. Én nagyon szerettem, tudod a kis beszélgetéseink. Igen, tétitetű. Én nagyon imádtam, hogy megkérdezed Erzsike nénit, hogy van, mi a, elmondja az akciókat, de rájöttem, hogy jobb az önkiszolgáló.
0: Egyébként a flott és jó, akkor az tényleg nagyon pörög. Tehát, hogy azzal nincs baj. Most már vannak olyan helyek, ahol blokkel ahhoz, hogy kiussál az önkiszolgálóból.
1: Bizony, hát meddig hordta ki mindenki a szajrét, ahogy...
0: Kipakolták az Aldit, meg a Tescót, meg a Lidl-t. Úgy loptunk, mint az állat.
2: De én azt szeretem, hogy az egy embert, akit kivezényelnek oda, hogy tudja, hogy legyen ilyen, hát ilyen portás, vagy nem tudom, ott, aki egy ember van, aki
0: egy ember segít mindenkinek.
2: Hogy ő annyira feszül, mint a 10 embernek kasszázni egyszerre. Tehát, hogy...
0: Hát gondold el, hát ott állsz négyen, ott közben fizetnek, mennyiel csinál. Hogy csinálod, segítséget kérnek, rohanyál. Egyébként a legfittebb azt szerintem a Decathlonnak az önkiszolgáló kasszája.
2: Az annyira jó, és azt nem hiszem, hogy nem lehet megcsinálni.
0: Az hogy van, hogy még rakom be, és még le se ért, már mondja, hogy mit vettem, hány
2: darabot.
0: És
2: soha nem téved.
0: Nem téved, nagyon profi a rendszer, leméri, berakja, mindig megtalálja a kódot rajta, annyira durván jól működik.
1: Segítek, haver, NFT chip.
0: NFT chip van benne?
1: NFT chip van.
2: De zseniális. Az drága, azért nem veszik, hogy
1: nem,
2: miért?
1: Nem, szerintem nem hiszem.
2: És miért van az, hogy ott mindig kedvesek az eladók? Türelmesek, kipihentek.
1: Mert nem kell cseszekedni a izével a pittyegéssel.
0: Miért nincs mindenhol ilyen önkiszolgáló, hogy berakom így lefele valahova, és az lecsippenti? Ez a Tescós meg az Aldis rettegsz, hogy mikor szólal meg, mikor csipog, mikor vádolnak meg, hogy loptál valamit.
2: Kicseréltek ki rajta vonalkódot egy ószerről, egy nem tudom mire.
0: Igen, és az önkiszolgálóknak még a mai napig az a hangulata, hogy tudjuk, hogy azért akarsz önkiszolgálóban fizetni, mert lopni fogsz. Nincs egy ilyen lelkismeret furdalás, hogy ott áll egy ilyen Marika, nagyon néz, nagyon követ, mindig meg vagy vádolva legalább a tekintetével, hogy tuti tolvaj vagy, mert egyébként nem mennél az önkiszolgáló kasszába. Te biztos, hogy lopni fogsz.
1: Úgy mész oda, így fölemelt kézzel, igen, hogy nincs nálam semmi.
0: És összefosod magad, ha egyszer becsipog, vagy tegye vissza a mérlegre, tudod, azonnal a szempárok rád vetülnek, az tényleg van egy ilyen fura nyomasztás az önkiszolgáló kasszába, gyere tolvaj, úgyse tudsz tőlünk lopni. Igen, ez a prekoncepció.
2: Van egy 50%-es, hogy a végén a földön végzed a tarkó pudra hajtogatott kézzel, kézzel pedig egy tejfölt mutogatnak az arcodba, hogy ez honnan került elő, uram, ez honnan került elő.
0: Közben csak hülye vagy, és nem tudod kezelni az önkiszolgálókasszát, de nem akartad ellopni a negyed kilós tejfölt meg a csirkét. Nem,
2: de ha már így alakult, akkor csak hazavisszatok.
0: Ja, jó, hát ha már ott van. Tehát Decathlonos egyébként az tényleg zseni. Ugye ott egy ilyen kosárba rakod be, vagy egy ilyen tartóba, igen, és hogy rakod be, még le se ért más csippan. Igen. És mindig megmondja, hány titok zokni, mindig tudja, hogy milyen csoki, milyen bringa alkatrész, tehát hogy tényleg, az valami egészen zseniális.
2: Igen, és az egész Decathlont nagyon szeretem. Nincs, hogy bemész, és azt érted, hogy ez a lehetőségek boltja. Nem?
0: Igen.
2: Itt ma bármi lehet.
0: Igen, Balra Józsi bácsi teniszezik az unokájával, így kicsi pingpongoznak, néhányan rollereznek, azokat fölrúgnak. De egyébként nagyon jó. Nagyon jó. Na, ez a szombat délután szerintem az egy túlélő játék a Decathlonba menni.
2: Én sosem mennék oda hétvégén. Azért aztán az konkrétan nem egy játszótér.
0: Igen, hétköznap kell menni, délelőtt kevesen vannak. Na, hozzuk az applikációt.
1: Applikálunk, még annyit áruljatok el az automata kasszánál, hogy beírjátok-e, hogy nylon zacskóba raktátok a répát.
0: Én boxer alsóba rakom a répát, ne ragudj. Én sosem rakom nylon zacskóba. Az nem tesz jót neki.
1: Jó, akkor a paradicsomot.
0: Nem, meg kell ütni a nylon zacskó.
1: Hát persze.
0: Soha nem ütöm be
2: a nylon zacskó. Akkor te egy nylon zacskó bűnöző vagy.
1: Ellopó. Tessék.
0: Na most kiderül az igazság.
2: Így van,
0: nem is a nylon zacskóról. Nézzük meg, hány évesek vagytok az applikáció szerint.
1: Kivel aztán is kezdhetnénk
0: nem ezt megsértődni, a munkát? Nem megsértődni, ha rosszat mond. Ú, basszus, de szarul nézek ki. Na, nézzél ide.
2: Az a bajusz, majd megoldja.
0: Na, mehet? De hiába próbálsz mosolyogni, ez nem fiatal.
2: Engem fotóztál? Azt tudom magad a fotózat. Úgy úgy, hogy nekinek agyvérzése volt.
0: Azért vágtál ilyen aranyos kis elnézőképet.
2: Nem, akkor olyan fiatal arcot vág.
0: De te meg vagy világítva a napfelkeltéből. Várjál! Várjál!
2: Fürdök a budai fényekben.
0: Fürdik a fényben, az nem jó. Hát tök izé lesz. És ilyen szigorúan belenézett a kamerába.
2: Kis ízett az arcomat.
0: Na, csinálj egy ilyen kis koncsot ide, vagy ilyen kis copot magadnak. Két kis copot, és akkor még mínusz 5 év. Na nézzük.
1: Jó, mondd a számot, hogy mi a valóság. 30?
2: 41.
0: Júj, de nagyon csinálja.
2: Gondolkodik?
1: Ha persze, hát mire azonosít.
0: Azt gondolkod. Mondta, hogy nem tudja azonosítani.
2: Mondta, hogy ez itt egy mongol.
0: Igen.
2: Valószínűleg idióta.
0: Azt írta, hogy 22 éves.
1: Menj már!
2: Nem, akkor itt...
1: Ne!
2: Ez nem, ez nem.
0: Ha nekem most berak többet.
2: De akkor ez hülyeség.
0: Mondom, hogy a napfény úgy csillan meg az arcodon, 22 évesen rakod. Hát azt nem örülsz.
2: Úgy nézek ki, mint egy kretén.
1: Jó, de ez egy 22 éves kretén.
2: Jó, köszönöm szépen. De még kisebb vagyok sminkel, ez volt, ez a titok.
0: Nem, mert nem vagyok.
1: Dehogy is. Mit gondolsz?
0: Oké.
1: Azt a széles mosolyja.
0: Na, kapott egy mosolyt, te megijön a játékprogramon. 22 évesen rakott eszer, te vehetsz alkoholt a Lidlbe. Ha ezt az applikációt használják, vehetsz alkoholt a Lidlbe.
2: Soha nem néztem ki 22 évesnek.
0: Még 22 évesen sem néztél ki 22 évesen.
2: 15 éves korom óta 35 évesnek nézek ki, ezt fényképe kell tudom bizonyítani. Tényleg? Soha nem voltam 22 éves, soha.
0: Tehát átugrottad a kamaszkor? 10 évet kihagytam
2: az életembe, abszolút mértékben. De mondjuk nem tudom, hogy észrevettétek-e, de a tinédzsereknek amúgy is van egy ilyen nagyon belső hát ilyen késztetés arra, hogy nagyon idősnek nézzenek ki.
0: Hát ez mindig így van, hogy amikor tinédzser vagy, idősebbnek akarsz kinézni, mikor idősebb vagy, akkor fiatalabbnak akarsz kinézni.
1: Nem rossz haver, megnyugodhat.
0: Mit ír?
1: Nem, ez semmi baj, tényleg ne idegeskedj.
0: 42! Az na!
2: Ez az univerzum.
0: Ez nagyon jó. Még kicsit szarul esik, hogy téged berakott 22-re, azért engem meg csak a 48-42-re.
2: De az azért, mert nem ők kis minkkel, azt hitték, hogy gyerek vagyok.
0: Na nézd az öreget.
2: Na mutasd.
0: Na nézd meg. De egyébként ez egy nagyon barátságos applikáció. Tehát ha mindenkit ennyire fiatalít, akkor ez nagyon kedves.
2: A zsűrt nézzük meg a kis ősztincseivel.
0: És berakná basszus a Ferit 61-re. Sírnék.
2: Szerintem Lacival együtt mennek ki a telefon.
1: Megnyugodhatsz, őszhaj, ősszakál, izé ráncok.
0: De ezt vajon nézi az applikáció, hogy mondjuk ősz vagy?
1: 55 év, amit megéltem. Én megdolgoztam érte, hogy így nézzek ki.
0: Ezt nézi az applikáció, hogy te mondjuk...
1: Persze, hát mi jó? Ugye mondtam?
0: Nem hiszed el!
2: Menj.
0: Nem hiszed el! Mondta
1: szágban. Mit mond?
0: Véged van, haver!
1: Mennyi?
0: 72.
1: De! Mondtam, hogy 75 fog mondani.
0: 72-re! Oh. Megőrülsz!
1: Hát látod,
2: de az hitelesnek gondolom, mindent kezdve ezt az applikációt.
0: De ez így működik, hogy jó. Érzi az őszakál a zsűrt,
1: még nézzük meg. Jó, csinálj még egyet! Laci, ma várjál, most fiatalítok!
0: Leveszi a szemüveget, levette a fülest.
2: Ez szempüles például a fesükbe a haját.
0: Fesükbe a szakállát.
1: Várjál.
0: 72-re beraktam.
1: Na, tessék.
0: Na, levette a szemüveget.
2: Ez csak rosszabb.
0: Jó, zsülön lesz a vaktesz, hogy jól működik.
1: Igen, igen, 78.
0: Figyeld, ez óriási, berakta 72. De milyen analóg program, hogy érzi, hogy ősz a szakállat, azonnal időset kell mondani. Ú, ez nagyon, nagyon analóg.
1: Gondolkodik, nem hiszi-e? Azt mondja, ezt már...
0: Lehozott 50-re.
1: Na,
2: komolyan?
0: Lehozott 50-re a szemüveg
1: ennyi,
0: nélkül.
1: Tehát szemüveg, és leveszed a fülest, kicsit megézél, posgásítod magad, és már is 50. Szép volt?
0: Na, még a zsűlt megnézzük. Jó, akkor te is vehetsz alkoholt a Lidlbe.
1: Már régóta.
0: Megnyugodhatsz, de vehetsz alkoholt a Lidlbe. Nem nézzük már,
2: de ez nagyon igazság, most ha minden nap szembesülnöd kell saját magaddal mindenhol.
0: Hogy?
2: Hát, hogy hány évesnek gondolnak applikációk meg egyáltalán.
0: Hát
2: ez, mi ez? Mi ez?
0: Egyébként valójában ez történik. Valójában ez történik. Már mindenhol azzal szembesülsz, hogy...
1: Mit mondod?
0: Zsűlt is berakta 72-re.
1: Ez ennyit túl.
2: De amúgy ez akiben tényleg 72-nek nézel ki. Ezt hogy csináltad?
0: Szemét vagy.
2: De nézzél már, hát konkrétan...
0: Jó, nem egy túl jó fotó, igen. Úgy azért ki... a 72 túlzásna.
2: Hide the pain, Harold. Úgy nézhet ki.
0: Az nem szép. Összetörünk egy ilyen applikációtól. Igen, de 22, Zsűl 72, ennyi. Azért nagy a kontraszt.
2: Igen, de azt akartam, hogy Zsűlbe az nagyon cseles, mert Zsűlnek az arca úgy fiatalos, csak tényleg a haja, meg a... Hát slampos vagy, Zsűl, kimondom. Slampos vagy, és ezt szerintem összezavart az applikációt.
0: Igen, na jó van, ne foglalkozz vele, Fere, nem érdekes, ne vigasztalnak, ne foglalkozz vele. Jól nézel ki. Na gyerekek, megjött az új randi app, képzeljétek el, ez az új őrület, a Tinder már boomer, azt mondják, az új randi app le fogja tarolni a világot. Társkereső alkalmazás szakít az eddigi gyakorlattal, amely nem látványos képekkel, valamint tökéletesen csiszolt bemutatkozással találkozhatunk, hanem valami egészen mással. Nagyon kreatívnak kell lenni, ez az új őrület. A Tinder a múlté, gyerekek. Na de, hogy az új applikáció mit tud, vagy az új társkereső, azt mondja, hogy biztos, hogy azt garantálja, hogy nem fogsz kisregényekkel találkozni, mert mindenki lódít, mindenki kamuzik, mindenki hosszút ír, a fele sem igaz, és erre már nincs szükség. Mindössze 5 szóban kell elmondani magadról azt, ami fontos.
2: Te öt jelzőt kiválasztasz, vagy pedig 5 bármilyen szó?
0: 5 bármilyen szó, ez lehet egy értelmes mondat, lehet 5 szó, lehet 5 jelző, lehet 5 tulajdonság, 5 mellékné.
2: Gyerünk, Balázs, jellemez magad 5 szó.
0: Egymás? Hát inkább egymás, nem?
2: Magadat.
0: Magamat?
2: Nem? Vagy más szeretitek? Én mondom, tiéd az első szó. Problémás. Legyen ez.
0: Kicsit fáj ez az első szó róla, hogy problémás. Ezt mondjuk harmadiknak tetted volna.
2: Jó, oké, bocsánat.
0: Na de várjál, hogy azt mondja, hogy nincsenek pixelestett képek sem. Megadott 5 szó, amit a másik fél fontosnak érez megadni magáról. Ha megérint és lenyomva tartod a képernyőt, a szimpatikus személy szavainál, akkor megjelenik a kép, de nincs egyből kép. A választott szó 5 szó bármi lehet, személyes tulajdonságok, minimális vicc, minimalista vicc, bármi, amit fontosnak érzel megosztani. A lényeg, hogy legyen figyelemfelkeltő, és a koncepció lényege, hogy a felhasználók kreatívak legyenek, mert azért az 5 szó az nem túlságosan sok, de mégis ennyivel el kell mondanod magadról valamit, akár szellemesen.
2: Végre egy applikáció nekünk, vicces csúny embereknek.
1: Senkit nem fog érdekelni.
0: Nincsenek beállított fotók, nincsenek filterek.
1: A mai fiatalokat.
0: Tökéletesen csiszolt bemutatkozásod. És ugye azt mondják, hogy van, ha meccselsz, akkor megjelenik a nyitó üzenet, és azt mondja, hogy nem tud ghostolni sem, ugyanis ha az applikáció figyelés, ha te nem válaszolsz, vagyis kámforrá válsz, unmatchelsz, akkor a rendszer elküld a másik félnek egy búcsú üzenetet, amit neked még regisztrációkor meg kell adni, hogy ne az legyen, hogy te csak úgy eltűntél üzenet nélkül. Ez egyébként kedves. Ugye hányan tűnnek el, és hányan vonulnak úgy vissza, hogy nem írnak semmit. Ami egy rohadék dolog egyébként egyik pillanatról a másikra. Az egy szemét dolog. Azért az 5 szó az nem sok, gyerekek. Az életedről, magadról, 5 szó vagy egy mondat.
1: Figyelem felkeltőnek kell legyen, uh-huh. Tehát ott az a lehetőséged, hogy megtaláld életed párját, az 5 szó.
0: Mit mondunk egymásról, 5 szó?
1: Párja, őszintét írsz, vagy hazudsz?
0: Csak hazudok.
1: Jó,
0: nem írok őszintét. Társkereső oldalon, ami alapján a szexről szól. Na tessék.
2: Kicsit amúgy tudjátok milyen, mint a, volt az a teletext. A ti emlékeztek? És a teletexten is volt ilyen társkeresőzés.
0: Igen.
2: Visszatítunk.
0: Na, 5 szó egymásról, tessék. Jó, oké, okay, kivel kezdjük? Tegyük össze, bárkiről. Tegyük össze Feri. A Feriről lesz. Tegyük okay. Össze.
1: De szexet akarunk?
0: Miért vagy fönt? Hát ha már fönn vagy, ott akkor már... Csak, akkor már
1: vár, hát, hogy hosszú távú kapcsolatot akarok, akkor más miért írok?
0: Nem akarsz hosszú távú kapcsolatot.
2: Szerintem
0: végre fölkerültél a Tinderre.
1: Végre vége ennek az egésznek, érted? Kiszabadulsz, semmiféleképpen nem akarok
0: hosszú távú. Nem akarsz hosszú távú kapcsolatot. Okay. Föllépsz erre az applikációra. Jó? 5 szót
1: iszunk
0: kell írni.
1: Iszunk valamit szex előtt, baby.
2: De akkor ez
0: jó, de jó. Iszunk valamit szex előtt, baby.
2: Segítek neked, ez nem fog működni. Szerintem legyenek, én a melléknevekben hiszek.
1: Mi működik?
2: Mindenképp szerepeljen be a vaskos szó.
0: De várjál, hát a vaskos az félreérthető.
1: Hát de derékba vaskos.
2: De miért? Derékba. A vaskos az bármi.
0: Vaskos. Mire érti a vaskos, érted?
1: Derékba.
0: Na, tegyük.
2: Udvarias vaskos férfi.
0: Most ja, föllépett a
2: frissen szabadult, ez
1: béka,
2: jó szerintem.
1: Béka elköltözött, enyém a világ. Ja, okay.
0: Frissen szabadult, fölment a Tinderre, vagy erre az új oldalra, ami majd megöli a Tindert, uh-huh. és öt szóban kell jellemezni Ferencet. Nagyon jól főzök, és megcsinálom azt.
2: Jól táplált kacérkandúr.
0: Jól táplált kacérkandúr, még van két szabad.
1: Jól táplált kacérkandúr.
2: Krumpli nudli.
0: Vaskos.
1: Na, vaskos krumpli nudli.
2: Szerintem, hogy a Balázs csinál magának egy ilyen profilt, az első szó az, hogy hiperaktív karakter.
0: Hiperaktív, inaktív karakter. Hiperaktív? Az jó a hiperaktív?
2: Átírad magad hiperaktívra, igen.
0: Mit akarunk közölni? Tehát, hogy mit akarsz magadról közölni?
2: Szerintem az nagyon fontos, hogy tehát magad a habitusodat beleted, nem? Hogy tudom, te például veszett vagy, ugye? És akkor tudom,
0: kicsit... Veszett, hiperaktív, veszett. Hát erre nem kattintok.
2: Erre.
0: Azonnal megijedek.
2: Nem, szerintem pont az a lényeg, hogy ez így látszik, ez egy melós fickó, az jó, azt
0: hogy azzal dolgozni igen, kell. Igen. Aha. Jó, hát mit teszünk rád, öt szóban, tessék, föllépsz, ott vagy az oldalom.
2: Inzulinrezisztens.
0: Inzulinrezisztens vagyok, ez két szó.
1: Igen. Jó, oké, még van három.
0: Még van három szabad.
1: Vaskos. Akkor, ha én megkaptam, te is.
2: Kitartóan vaskos.
0: Kitartóan vaskos, inzulinrezisztens.
1: Szerintem
0: kattintod.
2: Jó.
0: Kitartóan vaskos, inzulinrezisztens kanca. Még van egy szabad.
2: Most.
0: Egyébként az jó.
1: Most
0: az olyan határozottá teszi, hogy ezt az inzulin rezisztens kancsát, ezt most kell ráklikkelni, most kell elvinni.
2: Ez olyan, mint az ilyen tévésokban. Tonight, now.
0: Hiperaktív, inaktív karakter. Ez így nem túl kecsegtető a számomra.
2: Vadállat az ágyban és a busában. Ezeket... Nagyon nehéz amúgy.
0: Egyébként az öt szó az nem könnyű.
1: Átlagos, ötvenes, ugyanitt Lada eladó.
0: Én értem a hangulatát. Na jó, oké, nézzük meg, akkor mit érnek a hallgatók magukról, jó? Jó, tessék, Zsűl fölmegy erre az oldalra. Nehéz lennék, ha a Zsűről kéne öt szót mondanom.
2: Kocka, nem?
0: A kocka jó? Nem rossz, az egy jó szó, az megfogja. Az ugye ad egy alapképet.
2: Ellennevetve.
1: Hú, ne legyen csavarva.
2: Misztikus kocka a Tátrában.
0: Misztikus kocka.
1: Misztikus kocka a Tátrában kávézna.
0: Tessék, milyen ember lehet az, hogy nyugdíjas, halálos beteg, Mercedes villa?
1: Hát vonzó.
2: Például valaki lehet, hogy glug-glug-glug.
3: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Júli

0: ezért figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent, és nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
1: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-gyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: És most a kérdés az ajándékfali töltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
4: Ó, ezt tudom. Június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
3: Ez az!
4: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándékfali töltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
5: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
6: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: A csirke szárnya legjobb a grillen.
9: Dehogy is. A csirke mellnél nincs jobb.
8: Mondom, hogy a szárnya jó.
10: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
11: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
12: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
13: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
14: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
15: Mi?
16: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 ezer belföldi szállás bomba jó áron!
14: Ugrunk egy bombát!
16: Szállás.hu. Úgyis te...
12: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van, és addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg.
2: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Nehogy már a bakteriális hüvelyfertőzés szabja meg, mikor mihez lehet kedvem. A Vitagin C hüvelykrém segítségével urrá leszek a tüneteken. 3-ig számolok. A Vitagin C 1. helyreállítja a hüvely savas pH-ját, 2. gátolja a kórokozók szaporodását, 3. elősegíti a saját laktobacillusok növekedését.
17: Vitagin C tejsavval, ezüsttel és C-vitaminnal. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz. Várandóság és szoptatás ideje alatt is használható. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
18: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek, veled tartanak, bárhová is mész.
19: Debrecen Autóház, Mikepércsi út 23-33.
20: Skoda.
21: Ahó, stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.
22: Otthoni és

0: 0612-77-es telefonszámon.
1: Június 20-án Múzeumok éjszakája a Modemben. Délután 4-től éjfélig exkluzív tárlatvezetések Balsai Mónival, Elek Ferenccel és Simon Mártonnal. Családi programok, műtárgyak túr, Slam Poetry Est és a Made in Debrecen fellépői várnak. Kezdj velünk és maradj, amíg tart az éjszaka. Múzeumok éjszakája a Modemben. Részletek és jegyek modemart.hu. GSV akciós napok a Gulyás tüzében június 11-13 között. Most minden termék kategóriában kedvezmények várnak. Ne hagyd ki az év legnagyobb akcióját. GSV.hu.
2: Apa, ugye én is mehetek majd a tevát nyári táborba?
3: Na ne, csak előtte jelentkezem a csomagoló üzemükbe.
4: Kiemelt műszakpótlékkal, extra juttatásokkal várjuk leendő operátor kollégáinkat. Részletek a teva.hu karrier oldalán.
5: 10 év, 10 millió forint kedvezmény. A Mercedes-Benz Miskolc jubileuma alkalmából GLE modelljeink akár 10 millió forint kedvezménnyel elérhetőek készletről. Benzin, dízel vagy plug-in hibrid meghajtással, most ajándék MBM Plus szerviz csomaggal. 5 év gondtalanság a prémium autózás világában. Mercedes-Benz Miskolc.
6: Itt a nagy gombóc matek a Kismandulában. Most 2 gombócos fagyi vásárlása esetén a harmadikat ajándékba adjuk. Ne érd be kevesebbel, élvezd a tripla hűsítést. Kismandula cukrászda. 2 gombócra a harmadik most ajándék.
7: Ó, már megint koszos az autóm.
8: Nyugi, töltsd le a MyGreenLine applikációt Katta Debrecen mobilra. Itthonra is rendelheted, vagy válaszd a hazonviszem szolgáltatást.
7: Csodálatos! Hogy volt? MyGreenLine. Letöltve, Debrecen mobil, kattintva. Reklámot hallottak.
9: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
10: Piaci körkép. Sehol nem olyan magas az áfa, mint nálunk. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Lassan véget ér az eper szezon, miközben a medgy, a cseresznye és a sárga barack is egyre több standon megjelenik a piacon. Az árusok szerint a vásárlók egyre tudatosabban figyelik az árakat. Tapasztalataik szerint a döntésnél sok esetben már nem az számít elsődlegesen, hogy hazai vagy import termékről van-e szó, hanem az, hogy mennyibe kerül. Kárándi Nikolett árust hallják.
11: Az olcsó az mindig jobban kell, mint a drágább. Minőség is megoszlik, mert rengeteg azon kívül, hogy nem elég, hogy sajnos hiába vágyjuk a magyar terméket, tehát azért rengeteg az import is.
10: Apáti Ferenc, a Fruitver Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke a Médiacentrum Debrecen műsorában arról beszélt, hogy a hazai termelők helyzetét az elmúlt évek időjárási szélsőségei és a növekvő költségek is nehezítik, miközben a fogyasztók egyre árérzékenyebbek. A kormány által tervezett áfa csökkentés nagyban hozzájárulhatna a hazai termelők versenyképességéhez és a fekete gazdaság visszaszorításához. A szakmaközi szervezet 15 éve küzd azért, hogy a 27%-os áfakulcsot mérsékeljék. Apáti Ferencet, a Fruitweb elnökét hallják.
12: Ez egész Európában, az Európai Unióban a messze legmagasabb áfakulcs. Általában az élelmiszerek áfája az EU-ban 5-10% között van, a 27 az rekordmagas áfa. Ez meglátszik a fogyasztói árakban. Tehát, ha csökkentik az áfát, teljesen egyértelmű, hogy a fogyasztói árak ennek megfelelő mértékben egy 15-20%-kal csökkenni fognak.
10: A szakember ugyanakkor azt is hozzátette, hosszú távon szinte lehetetlen mérni az áfa csökkentés hatását, mert a termés ingadozás és a kínálatváltozás sokkal nagyobb mértékben hat az árakra, mint maga az áfa.
9: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
10: Modernebb, átláthatóbb felület várja ezentúl a DV Parking Kft. Honlapjának látogatóit. A város lakóit a leginkább érintő témák, így különösen a lakossági díjmentes parkolás, a bérletvásárlás, valamint az ügyfélszolgálati tevékenységek kiemelt szerepet kaptak a megújult oldalon. A parkolási zónákban való eligazodást digitális térképek segítik, míg a mélygarázsokkal kapcsolatban valós idejű adatok állnak a látogatók rendelkezésére. Délelőtt lassan teljesen feloszlanak a felhők, és a nap is kisüt majd. Napközben az északi szél kissé megélénkül, de mérsékelt marad. Az előrejelzések szerint dél körül még kialakulhat kisebb zápor, és 25 fokig melegszik fel a levegő.
13: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
14: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Milyen időnk lesz?
1: Ketté szakad az ország, öcsém. Már hogy időjárásilag is 28, meg 40, meg eső. Meg...
0: Köszönjük szépen!
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
3: Balázsék, most felvételről szólnak. Hű, de deja vu-m van. Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék.
0: Hello Csaba, mi a helyzet Csaba, honnan hívtál minket?
1: Csaba, Csaba élsz?
0: Csaba nagyban van.
4: Nagyon közé, Csaba, jó reggel.
0: Csaba,
1: Csaba gyere vissza.
0: Sörhöz odaférsz,
4: Csaba.
0: Csaba, mi a helyzet, Csaba, honnan itt? Csaba, rádió, kapcsolat. Várj, hogy bogozza ez ki, hogy jön ebből ki, várjál. Csaba.
5: Halló, halló.
0: Szia, Csaba. Hallgassd a rádiót.
6: Ez egy hosszú játék.
0: Imádom. Topi, 20-as vagy 30-as Topi. Fülkéből hívsz, Csaba. Mi az Isten van bőle? Csaba, egy transformer. Várjál, megvárjuk, mikkel kikeveredik. Hogy tudnál ebből az időhurokból kijönni, Csaba? Szerintem mi a megoldás? Várjál, kisegítünk ebből, Csaba.
5: Na, meg lesz. Hallottok engem?
0: Persze, meg lesz, Csaba, meg lesz. Gyere ki az időhurokból, földhívja Csabát. A nagyon gyors megoldással tudod rendezni a soraidat, Csaba.
5: Igen.
0: Kapcsold ki a rádiót.
5: Ja Istenem, miért nem tudlak benneteket
0: Csaba,
5: elérni?
0: Azért, mert kiszálltál a kocsiból, és a Bluetooth az valószínűleg a kocsiban maradt. Tehát, hogy te azért nem hallasz minket, mert a kocsiba vissza kéne ülnöd, hogy halljál. A Bluetooth-od lehet a megoldás, kapcsold ki a Bluetooth, és hallani fogsz egyből. A kocsitba szólunk, te meg kiszálltál a kocsiból.
5: Igen, én kiszálltam gyorsan a kocsiból.
0: A Bluetooth-od a kocsiban maradt.
5: Aha. Már is kikapcsolom.
0: Ne kapkodj, Csaba, ne kapkodj, abszolút ne kapkodj, persze. Ne törődj vele, abszolút, persze. Ne rohanjál, te csak nyugodtan kapcsolod ki a Bluetooth.
1: Jó, most sikerült visszakapcsolni.
0: Most?
5: Ott is szóltok, meg a telefonba is.
1: Csaba!
5: A Bluetooth teljesen kikapcsoltam.
0: Kikapcsolt, tehát kapcsolod ki a rádiót még egy kicsit. A kocsiban.
1: Most hallasz?
5: Én hallak benneteket.
0: Na ilyen, amikor csak telefonon beszélünk, látod? Mivel foglalkozol, szóval, Csaba? Mert azt, hogy hova szóval szavazol, mivel, azt tudjuk, de hogy mivel foglalkozol? Azt már értjük, de hogy mi a munkád? És meg kell mesélj egy kicsit.
5: Jó, akkor a Júlival beszélgettem. Ugye a Júlival beszélgettem?
0: Nem, Anna volt, nem érdekes engedni.
5: Anna minden, volt,
0: valakivel beszélt. Igen, nem érdekes. Okay. Igen,
5: igen, és neki annyit elmondtam, hogy most váltottam éppen. A Szabi Apéknél dolgoztam Szentendrén.
0: Oh.
5: Aztán most egy fogászati fogtechnikai központban dolgozom egy hónapja körülbelül.
1: Halló Csaba?
0: Itt vagy? Bekapcsolta a rádiót, ez a hagyd rá nagy hangot, úgy fogsz teljesen összezavarodni. Bekapcsoltad, hangosan szól?
5: Igen, bekapcsoltam, hogy halljam, mert itt a telefonban nem hallok itt semmit.
0: Jézus, atya úristen, értitek már, miért tart itt ez az ország? Na figyelj Csaba, most fog nagyon összezavarni, mert most elindul a telefonba ott falandni, de később fog az adásba érni, most teljes megzavarodás lesz. Figyelj! Most sokkot kapod, lefeküdt. Anafilaxiás sokkja van, kész, fekszik a kocsi mellett. Nagy vagy Csaba, nagyon drukkolunk, meg tudod csinálni. Mit csinál? Vajon mit csinál?
1: Most fog lehetni
0: most, Csaba.
1: Neki, figyelj.
0: Nagyon jó vagy Csaba, hajrá. Most lássad, te hozol benzint. Hozz egy kanna benzint, ott vagy a kúton, Csaba.
5: Rendben, én tartozom nektek.
0: Szia, örülünk, hogy újra itt vagy. Szia, te jó valami angol. Lejárt a dal, Csaba. Nagyon jó vagy.
6: Ő ezt feladta.
5: Hát igen.
0: Pulmax nevezetű előadó lett volna, meg a Martin Müller, de hát ez már igazából mindegy, és nincsen üzemanyag, jó?
5: Persze. Ezért állok az út szélén, mert nincsen üzemanyag.
0: Figyelj, legyél bátor. Figyelj, próbáld rámondani, mehet? Most ezért ma megszerettünk, kapsz még egy esélyt, mehet?
5: Na, akkor elmondom nektek, hogy én...
0: Igen?
5: Ha már erről van szó, én a zenei világban anti-analfabéta vagyok. Gondoltam, hogy egy tipp esetleg.
0: Na, telefont fogjad és mondjál rá valamit, jó? És így most sincs meg?
5: Hogy de? Persze, hogy nincs.
0: Nincs. Nem? Az előbb is ez szólt neked. És én el is mondtam az előadót.
5: Na, hát ennyire értek hozzá.
0: Jenny vagy. Nagyon. Jó, hát akkor megint lepörgött, sajnos megint nincs. Pedig még az előadót is elmondtam, hogy megpróbáljuk még egyszer. Ugyanazt kaptad, mint az előbb.
5: Meg... Na, a harmadikra menni fog, túl meg.
6: Mali! Itt is el neki, megint. Tessék,
0: indítunk egyet, jó? Figyelj, most lesz egy kis trükk benne. Ne kapkodd el, jó?
5: Biztos túl meg.
0: És tudja! Csaba! Hát ne csinálj! Ezt a mindenségét neki. Tegnap ugye beleakadtunk egy nagyon kedves játékosba, nagyon szerettük, nagyon sok mindenkinek okozott vidám perceket, ugye ezzel megyünk tovább. Ugye kéritek is sokan, meg mi is megígértük, hogy azért ma ránézünk egy kicsit. Egyrészt azért a 25 percen keresztül itt volt velünk egy 4 perces játékban, de nagyon megkedveltük őt. Egy végtelenül szimpatikus figura, akit a végén már tényleg egy kicsit szivattunk, de hogy közben kiderült, hogy minket úgy várnak a munkája, hogy hol, milyen volt, ki volt ő, nagyon szerették. 25 percen keresztül itt volt velünk egy 4 perces játékban, de nagyon megkedveltük őt. Egy végtelenül szimpatikus figura, akit a végén már tényleg egy kicsit szivattunk, de hogy közben kiderült, hogy minket úgy várnak a munkája, hogy hol.

0: Üldés fél kilencig, és Csabát megkedveltük. Tehát egész egyszerűen Csabát a szívünkbe zártuk. Egy nagyon szerethető karakter. Majd sima beszélgetés lesz, mit mondtok?
1: Befogadtuk.
0: Igen, Csabát befogadtuk. Csabát egy kicsit beválasztottuk a stába. Hello Csaba, jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt!
0: Jó reggelt, Csaba!
1: Szia, Csaba!
0: Na, hello! Hát képzeld el, tegnap minket nagyon sokan vártak, fogadtak, mondták, hogy nagyon szerették ezt a fél órát, ami történt itt veled, meg a Bluetooth-oddal, meg a kocsiddal, meg a háromszor lejátszott zenével. Na, de hogy éltette meg? Te hogy vagy?
2: Köszönöm, nagyon jól vagyok. Én is kaptam egy rakás barátoktól, ismerősöktől, azzal fogadtak a munkáján, hogy ezt hallgatták. Úgyhogy ha jó az nektek, néhány SMS-t beolvasok, amit én kaptam.
0: De tényleg, erre nem vagyunk felkészülve.
3: Kicsit elcsuklott a hangod.
0: Igen, kíváncsiak vagyunk, hogy egy ilyen beszélgetésnek a másik oldalról mi az utóélete. Miket kaptál?
2: Na például, van egy baráti társaságom, akikkel nagyon sok programot csinálunk, onnan jött néhány. Gratulálok, Csabi, én már visszahallgattam, óriási voltál ezzel a zenei tudással, ami neked van. Egy rakás röhögő smiley.
0: Figyelj, ugye háromszor adtuk le neked a dal.
3: Igen, is hallottad, hogy nem vagy erős ezekben a zenékben.
0: Igen, ezt mondtad.
2: Én mondtam is.
3: Így van.
2: Ezt mondtam is.
0: Másodikra se ismerted aztán, meg azt a dalt. Igen?
2: Aztán, bam meg, Csaba. Ez nagyon kemény, most tudtam visszahallgatni, az egészet állat vagy.
0: Ő egy barát, ismerős?
2: Igen, közeli barát.
0: Közeli
2: aztán,
0: barát.
2: Aztán, Baki, Csabi, nagyon nagy, úgy röhögtem, hogy bepisáltam.
0: De ilyeneket kaptál, de durva. Akkor minden ismerős meg barát tulajdonképpen hallgatta.
2: Aztán az a barátom, akivel együtt dolgozom a fogtechnikánál, ezt írta. És én mindeközben szájban dolgozom, várom, hogy beérjen a rendelőbe, csodálom, hogy nem fulladt meg a beteg, ezzel a csávóval dolgozom együtt, mit szóltok? Egyébként nem mellékesen, tök jól megoldotta, így volt a legviccesebb, érett humor érzékre val.
0: Wow, Csaba, hát nagyot néz akkor, hát itt téged dicsérnek, meg szeretnek.
1: Bizony.
2: Hát szeretnek a barátaim, persze.
0: Igen.
2: Úgyhogy.
3: De most én, Csaba, semmi negatív, semmi beszólás.
2: Azt nem kaptam, én éreztem magamat negatívan, abból a szempontból, hogy úgy néztem ki, mint egy technikai analfabéta, zeneileg nem vagyok a toppon, ezt találom, de én kellemetlenül éreztem időnként magam, de hát úgy voltam vele, hogy annyi minden történt velem már az életben, ez belefér.
0: Nagyon szeretető volt, tényleg, és amikor másodszorra leadtuk a zenét, és azt se ismerted meg úgy, hogy 5 perce már lement egyszer, nagyon, mi nagyon-nagyon szerettük, nagyon a szívünkbe zártuk. Csúszásba volt, meg a Bluetooth-szal küzdöttél, persze.
2: És a nem tudtam lecsatlakozni az autóról, akármit is csináltam, történet.
0: Igen, de nagyon küzdöttél egy 25 percen keresztül, hogy valami legyen, valami történjen.
2: Így van. Hallgattam az előbb azt az adásrészt, amikor a mit csinálnátok, hogyan váltanátok. Hát az is megérne egy misét, amiről én tudnék ezzel kapcsolatban mesélni, de biztos nem erről szól most a műsor.
0: De miről tudnám mesélni, Csaba?
2: Hát, hogy miket csináltam, és hogy csöppentem bele különböző munkaköri szituációkba.
0: Hogy csöppentél különböző munkaköri
1: szituációkba? Na, hát tudunk időszakítani erre, egy Csaba, hogy van.
0: Egy kicsi időnk van, Csaba. Miben csöppentél?
2: Jó, oké. Na, például, hogy lett belőlem majdnem szakács? Hát
0: igen?
2: Úgy, hogy a gyerekem, akit fölvettek a sotéra, úgy döntött, hogy mégsem egy cukrász szeretne. Jó, mennyi cukrász? Igen ám, de a képzésen nem volt elég jelentkező. Bementem az iskolaigazgatóhelyetteshez, hogy ha jelentkezem felnőttként, akkor segítek létszámügybe. Persze, jöjjön. Bementem, beálltam a szakácsok közé, és elvégeztem az iskolát, hogy meglegyen a létszám.
1: De cuki van.
0: Csak azért,
1: hogy,
3: a gyerek is tudja.
0: Hogy a gyerek ott legyen.
1: Hány éves, hogy már a gyereked igen van?
2: Mekkora? Van egy 21, meg egy 23 éves lány.
1: De te hány éves vagy most?
2: Én most leszek nem sokára, néhány hét múlva 55.
0: Ne csináld!
1: Figyelj, olyan a hang, egy 20-as éveiben járó férfi hangot
0: van. 20-as év, igen, 30-as karakter vagy nekünk eddig, igen. De ez
2: nincs oda. Hát nagyon köszönöm. Biztos az is hozzátesz, hogy annyit sportolok, mint mindenki szerintem normálisan sokat. Például most készülök az Ultra Balaton futóversenyre, egy futóművek nevű csapattal, ahova szintén véletlenül csöppentem be, mert tavaly nem volt ki a létszámuk, és megkérdezte az edző.
0: Ez a létszámpara azért, ez követ téged, ez a létszámpara, ez otthon az életedben
1: mindenhol.
0: Mondja,
1: minden ide a parlamentbe, hányan hiányoznak? Kell meg egy képviselő?
0: Küldjétek Csabát! Csaba ott van.
2: És hogy mondjak még egy meglepőt, az eredeti szakmám, amiben dolgoztam is, ami a szívem vágya volt kamaszként, A szivat

0: társas vadász.
1: És na hol, ezzel most megint megleptél.
2: Hol törtél el, miért hagytad el?
1: Hol nem volt meg a csapat, és adtak egy puskát a kezedbe, és mentél el vadászni?
0: Hát én Szombathelyen végeztem a vadászati iskolában, és utána Tápió mente környékén voltam hivatásos vadász pár évig. Aztán váltottam megint. Jött egy másik élethelyzet, és mentem tovább.
1: És vadászni vadászol még? Tehát, hogy jársz
0: nem,
1: még?
0: Nem, én nem azért voltam vadász, hogy lövöldözzek. A hivatásos vadász nem feltétlenül lövöldöz, hanem mindent is elvégez a vadászterületen, és levezényeli a vadásztatásukat, kezeli a lőtt vadat, a vadakat gondozza, figyeli, hogyha valami történik a területen, akkor intézkedik. Ez egy ilyen kicsit 0-24-es melódia.
1: Kicsit ilyen ügyeletben ott vagy. Na jó van, Csaba.
0: Ott is éltem a vadászházban.
1: Ott éltél?
2: Miért nem lepődöm
0: ott
2: meg?
0: Ott az erdőben a vadászházban éltem.
1: Na ez úgy igen, ezt úgy álltam ki. Az menő, benne egy erdő közepén a vadászházban, az nagyon menő. Jó van, figyelj, itt közben csajok is lecsaptak rád ezzel, most mit csináljunk?
0: Figyelj, én nyitott vagyok, nem azért vagyok egyedül, mert ez a szívem vágya, hanem mert így alakult.
1: Jó, csak mondom, hogy azért itt vannak jelentkezők, hát most nem ígérem, hogy mindig átküldjük, csak hogy azért úgy elkezdek érdeklődni.
0: Még egy apróság, a Ferinek és neked, én is motoros vagyok.
2: Oh.
0: Most már ugyan 150 ezer kilométernél járok körülbelül. Jelenleg egy Triumph Tiger 900 GT Pro-val nyomom.
1: Azt a mindenit.
0: Szívesen gurulnék egyszer.
1: Megvan a csapatunk, köszönjük, nincs egy szegény.
2: De tudod, ő a plusz egy fő. Mindig ő a plusz egy fő.
1: A csapatunk tele van, sajnos egyelőre nem férő senki. Igen. Jó, ha egyszer hiányzik valaki, elviszünk Csaba. Egy rövid fordulóra eljössz velünk, jó?
0: Jó, én hosszút is bevállok, én járok ilyen egyhetes külföldi túrákra.
1: Igen, nem, csak nem biztos, hogy
2: mi tudunk menni a hosszú időre, Csaba.
1: Igen, rádiózunk, annyi idő,
3: Csaba, én már töltöttem sok időt ezekkel a srácokkal, és szeretnék megóvni téged, de nem akarod ezt.
2: Nem olyan
3: nem jó. Akarod ezt, nem. Vannak itt hiányosságok emberileg.
1: Illetve az újoncokat mindig beavatjuk. Van egy nagyon brutális avatási szertartásunk. Ezt tavaly én is megkaptam.
0: Látjátok, hogy én rugalmas és nem sértődékeny alkat vagyok.
3: Ez a probléma.
1: Csaba nagyon jó. Csaba óriási. Csáó, szia Csaba, vigyázz magadra. Hát én kedvelem őt.
3: Nagyon kedvelem őt, hisz hát örülök, hogy amúgy így ebbe a korba léptem, mert lesznek igazi barátaid.
1: Végre, mi itt találunk barátokat. Egy csávó, aki 20 percen keresztül játszik, és pénteken kiflit hoz nekem.
2: Egy baj van, hogy beveszünk a Csabát a motoros csapatba, igen? És ugye nálunk az első indulás, hogy összecsatlakoztatjuk a sisakokat.
1: Igen, Csabának nem fog tudni kapcsolódni a rendszerre, ne aggódját, azt elintézem, hogy a MES kommunikációs rendszer Csabánál nem működik. Vége. Vagy hát akkor én átmegyek a hatos csatornára egyedül.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
2: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
3: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
4: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
3: Akkor irány az Érdi Autócentrum Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 000 forintos wellness utalványt.
4: Very az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
5: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vására Jüsknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti bútorra és termékre, 50-70% kedvezményt számos matracra, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre. Vásárolj most a legközelebbi Jüsk áruházban vagy online a jüsk.hu-n.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most az Algida Smile hírkrém 1499 forint. 3 termék vásárlásakor az Oké Rudi 119 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
8: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
10: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
9: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolj csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
11: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 000 kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
0: Reklámot hallottak.
12: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Több mint 70 ezeren tettek emelt szintű szóbeli vizsgát. Nem indul a kézilabda bajnokok ligájában a DVSC Skyline. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Varta Éva. Kinevezte a készenléti rendőrség új parancsnokát, Markó Attila István rendőr dandártábornokot a belügyminiszter. A tárca tájékoztatása szerint Pósvai Gábor belügyminiszter egyúttal csütörtöki hatállyal felmentette vezetői beosztásából. Tarcsa Csaba rendőrvezérőrnagyot. Befejeződtek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák. Az oktatási hivatal közleménye szerint 71 tárgyból 74.877-en vizsgáztak. Az érettségi pedig június 15-e és július 1-e között 321.600 középszintű szóbeli vizsgával folytatódik. A vizsgabizottságok a középszintű szóbelik után hirdetik ki az érettségi eredményeket.
0: A sporthírek támogatója a Karát Fashion, mert itt érdemes vásárolni.
1: Ma következik a mindent eldöntő mérkőzés a Deac számára a férfi futszál NB1 bronz csatájában. Az ötödik meccsen a Debreceni Egyetem együttese a Veszprém vendége lesz. Tihanyi Csabát, a Deac vezetőedzőjét hallják.
2: Azt gondolom, hogy nincs veszve semmi, mi küzdeni fogunk a végsőkig, és bízom benne, hogy ez a gondolkodásmód ez fizetődő lesz, és be tudjuk húzni azt a mérkőzést idegenben is.
1: A találkozó ma este 6:30 kezdődik a március 15-i úti sportcsarnokban. A három győzelemig tartó párharc állása 2-2. Nem indul a női kézilabda bajnokok ligájában a DVSC Skyline a 2026-27-es szezonban. A debreceni klub a BL helyett az Európa Ligába nevezett, ahol alanyi jogon szerepelhet, olvasható a klub honlapján. A döntés hátterében elsősorban anyagi okok állnak. A nevezési határidőig nem kaptak információt a várható központi támogatásokról, miközben az Európai Kézilabda Szövetség jelenlegi rendszere szerint egy BL szezon több 10 millió forintos veszteséget jelenthet, de a szakmai szempontok is fontos szerepet játszottak a döntésben. Az irányító poszton két sérült játékosuk van, Jovana Jovovics és Szabó Nina. Ettől függetlenül a DVSC a következő idényben is dobogós helyezést szeretne elérni a bajnokságban és a Magyar Kupában, míg az Európa Ligában a legjobb négy közéjutást tűzte ki célul. Délelőtt lassan teljesen feloszlanak a felhők, és a nap is kisüt majd. Az előrejelzések szerint dél körül még kialakulhat kisebb zápor, és 25 fokig melegszik fel a levegő. Délután újra megjelennek a felhők, de újabb eső már nem valószínű.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Uraim, Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik, de a Rádió 1 hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
5: Pénzügyi hűtlenség. Tudtátok, hogy van ilyen? Pénzügyi hűtlenség, gyerekek?
6: Melyik oldalról nézzük?
5: Pénzügyi hűtlenség. Na, ki tudja, hogy mit jelent ez? Úgyhogy még nem olvassátok el.
7: Elmondom, mit jelent a pénzügyi hűtlenség. Az azt jelenti, hogyha Ferinek utaltál, nekem meg nem.
6: Akkor hozzám hű, vagy hozzá hűtlen.
7: Így van.
5: Pénzügyi hűtlenség.
6: Ez biztos, hogy családon belüli a sztori, és megcsalod a párod akkor, hogyha valamit eltitkolsz előle?
7: Összefekszel egy misivel?
6: Vagy például...
5: Összefekszel egy misivel.
7: A legjobb szóvic idén. Írjuk fel!
6: Ever.
7: Egyébként nem rossz.
6: Ever.
7: Írjuk fel. Nem rossz. Pénzügyi hűtlenség, összefekszel misivel.
5: Igen, egyébként...
6: Szép
7: volt ez. Nem szégyellem magam. No regrets. Nem szégyellem, köszönöm.
6: Teszek el úgy pénzt valami plusz számlára, vagy a párnacihába, hogy a csaj nem tudja. Ez?
5: Jó nyomon vagy, a pénzeddel csinálsz valamit, amit, ugye, tehát, hogyha a hűtlenség szóba kerül egy párkapcsolatban, akkor sokan arra gondolnak, hogy valaki félrelép. De hogy most már van ez a fogalom, hogy pénzügyi hűtlenség.
7: Ha fizetsz a szexért, csak nem az asszonynak?
5: Sokkal alattomosabb, és jobban megrendíti a bizalmat, mint akár egy másik kapcsolat. Nem azért, nem fizet. Miben lehet hűtlen pénzügyileg? Tehát pénzügyi hűtlenség nem bonyolult egyébként, tehát ne valami nagyon nagy dologra számítsatok.
6: Nem vallom be, ha plusz pénz érkezett a családba.
5: Nem, na, de jó nyomon vagy.
7: Tehát, hogy olyasmit veszel, amit nem mondasz meg otthon?
5: Nagyon jó. Akkor úgy költöd el a közös pénzt, vagy úgy költöd el a saját pénzedet, vagy szerintem inkább a közöst, ugye, titkolózol a te pénzügyeidről, és pénzügyileg vagy hűtlen, költesz, titokban vásárolsz, nem mondod meg, hogy mennyibe került, nem fedett fel, hogy mire költöttél. A valós anyagi helyzetedet is eltitkolod akár, vagy azt, hogy mire költötted a fizetésedet.
6: Hát, ha példát akarok mondani most, hogy az új motoros navigációm, ami kétszer akkora és más színű, mint a régi, fölkerül a motoromra, az új motoros navigációm, és azt mondom a békának, hogy ez ugyanaz, csak rosszul emlékszik rá, akkor az pénzügyi hűtlenség?
7: Igen.
6: Köszönöm.
7: Minden annak számít, amit nem futtatsz át az asszonyon.
6: Aha, tehát ha nincs rá engedélyed, az pénzügyi hűtlenség. Vagy igen, legalábbis én... bejelentési kötelezettségem van. Jól
7: ezek
6: értem?
7: Szerint igen. Én nem tudom ezt megmondani, mert nem vagyok közös kasszán az urammal.
6: Boldog ember.
7: Hát a boldog ember. Hát én úgy voltam vele, hogy az én felelőtlenségemet nem szeretném, hogyha bármire visszaélés vagy retorzió követni, ezért én titokban élek. Titokban élek, titokban éjszaka.
5: Aki titkolózik, aki úgy érzi, hogy ezzel megőrzi az irányítást, aki rejtegeti a valós anyagi helyzetét, az bizony mind-mind pénzügyi hűtlenséget követel, sőt az is, aki nem mondja meg, hogy naponta mire költ, és titokban költi úgy, hogy a párja nem tudja. Gyerekek, tulajdonképpen mindenki pénzügyi hűtlenségben él, mondhatni.
7: Nem? Nem, mert azokra vonatkozik, akik ugye közös hajót húznak, és akkor az van, hogy mindenki berakja a közös számlára a fizetését, és akkor valaki azt mondja, hogy kiveszek egy 10-est, mert be kell fizetnem a villanyszámlát, közben pedig a kaszinóba mindet a 21-esre, mindet, az egészet, egyben 21, és ez a pénzügyi hűtlenség.
5: Tehát hűtlen vagy, ha te magadra költesz úgy, hogy a másik nem tudja. El kell mondani mindig minden költést? Meg
6: hát
5: kell
6: ha
5: beszélni?
6: Közös kasszátok van, akkor persze. Ha csak nem akkora a kassa, hogy egyébként nem számít, de ez
5: mondjuk nincs közös kassa, de mégsem mondod el otthon, hogy vettél valamit. De, valami oka van, vagy le vagy szúrva, vagy nem akarsz feszkót, vagy megtartod magadnak, akkor is tudsz hűtlen lenni úgy, hogy nem árulsz el bizonyos költéseket, mert érzed, hogy valamilyen feszültséget hoz be a kapcsolatba.
6: Ha nincs közös kasszánk, megbeszéltük, hogy a rezsit, meg a mit én, a gyereknek a dolgait közösen fizetjük, onnantól kezdve a másiknak nincs köze hozzá, hogy te mire szórod a pénzt. Hát az egy alapvetően szar kapcsolat, ha van egy ilyen megegyezés.
5: Na de mégis sokan vannak, hogy nem merik elmondani, hogy vettek egy új percebotot. Nem merik
6: az
5: elmondani.
6: Az a közös pénzből.
5: Nem merik elmondani, hogy vettek egy új bukós isakot, ha érted, mire
6: gondolok. Értem.
5: Nem merik elmondani, hogy vettek egy új motoros csizmát. Nem merik elmondani, hogy vettek egy új motort.
7: Mit nem mernek még elmondani, Balázs?
5: De szerintem a nők is sokszor vannak pénzügyi hűtlenségben.
6: A nők sokkal jobban pénzügyi hűtlenek, csak apróbbakban. Aha. Mert ott 3000 az új smink, arról nem szólok.
7: 3000 forintért nem engednek be a Douglasba.
6: Hát de nem, mert rendeled Kínából.
7: Én
6: akkor olcsó. 2005-ért megvetted a cuki felsőt az aluljáróba a nem tudom milyen bolt alatt. Érted? Mert ráadásul ott az dolgozik az agyadban, hogy ez olyan kis összeg, hogy ezt el se kell mondjam.
7: Ne ragudj, de az én sminkem és az én ruhám az a közös érdekünk.
6: Hogy te leszel szép nekem.
7: Hát most már.
6: Nagy is neki.
7: Hogy majd itt rusnya legyek? Itt, nem melyik, hogy te rusnya vagy? Akkor még én is legyek rusnya? Mert még spúr is
6: de,
7: vagy?
6: De nem mondjátok. Tehát ezeket, mert ezek a kis összegű költések, ez sokkal könnyebb elkamúzni, mint mi, amikor veszünk egy drága
7: motorkerékpárt.
5: Ezek valójában a pénzügyek, hűtlen vagy.
7: Nem igaz, mert amit te mondasz, az alapvető emberi szükségletek kielégítése. Az a hűtlenség, amikor olyasmit csinálsz, ami a másiknak is jó lehetne, vagy a másik ellenzi.
5: Tehát akkor csak az tud hűtlen lenni, aki közös kasszán él, és akkor az igen, elvesz a közösből. Ha a saját pénzedet költöd, de nem mondod el, és ő megkért, hogy ne költsél erre többet, vagy őt zavarja, hogy azt hazaviszed.
6: De az
5: vagy...
6: az én pénzem. Hát
7: attól függ, hogy a te pénzednek van stratégiai szerepe a szituációban.
5: Oké, de mondjuk a te pénzed, de van egy deal, hogy te beleadsz a nyaralásba, és te mondjuk nem adsz bele, mert veszel egy horgászbotot 100.000 forintért, és a te pénzedet költöd el, de mégsem tudtok valahova elmenni, mert elköltötted, hűtlen voltál a te pénzügye, az ő pénzügyeihez. A sajátodból költöttél, de volt mondjuk egy deal, amit megszegtél, hogy kicsim ebből vagy abból, ne vegyél már többet. Érted? Szóval tehát, hogy...
7: Akkor rossz, amikor mondjuk van egy nehéz élethelyzet, és akkor az van, hogy mondjuk gyűjtötök valamire, vagy össze akarjátok hozni az egész, tudod a dolgokat, és akkor kellene mind a kettőtöknek a pénz, és akkor oda jut a helyzet.
6: Hogy te azt mondod, hogy én most nem adok, mert horgászbotot vettem. Igen. Akkor igen.
7: Igen.
6: Na, de hát ez ugyanaz akkor... a szituáció, ebben az esetben igen, de ugye mi föltételeztük azt, hogy mindenki van fizetve, a külön kasszából, aminek egy helyre kell menni, a többiről te rendelkezel. Onnantól kezdve jogos a fölháborodása a másiknak, hogyha te azért fúrod meg a közös családi nyaralásunkat, mert elsminkelted a pénzünket.
7: De figyelj, azt írja, esminkelem a pénzünket, abban még sokkal több pénzünk semmi. Lehet. Egyrészt semmi között, ez olyan, mintha a WC-papírt kérnéd számol, hogy te, hogy használsz. Tehát, hogy a nők több WC-papírt használ, mint a férfiak, más a testük kialakítása. Tehát a smink, a dezodor, a tisztasági dolgok, azokat szerintem ne vegyük még olyan extra dolgoknak. Az az extra, amikor azt mondod, hogy sokáig dolgozom, nem tudok hazamenni ma, és aztán közben pedig egy cukrászdában ülsz, és végezted a menüsort, és utána hazamész, és azt mondod, hogy nagyon fáradt vagyok, és kell, nem tudtunk időt együtt tölteni. Igen, és azt szerintem az már inkább. Tehát ami ilyen extra-extra.
5: Aha. És ugye az is hűtlenségnek számít, azt mondják, hogy nem mondják el a valós anyagi helyzetüket.
6: Jó, igen.
5: Tehát nem tudja, hogy mennyit nem mondja el. Hogy megkérdezi, hogy figyelj, mennyit keresel, és nem válaszol rá. Vagy nem mondja el.
7: Mi?
5: Tehát, hogy titokban... Kérdezte
7: valamit, hogy mi? Nem kell? Hogy lehet ezt megoldani?
5: Kiszolgáltatottá válik, hogy a másik mindent tud, ezért inkább falakat emel, és nem tudja a másik, hogy mennyit keres. Ezért nem közösen hozzák meg a családi pénzügyi döntéseket, hanem kicsit mindenki egy ilyen fél titokban éldegél, és tesz valamennyit a közösbe, vagy fizet bevállal dolgokat. Az én érdekes ez a fogalom, hogy pénzügyi hűtlenség. Nem?
7: Azt írja valaki, ez egy tök érdekes kérdés, hogy egy ilyen kapcsolatban, hogyha valaki önhibáján kívül elveszíti az állását, akkor mit jelent az, hogyha kamatra kell kölcsönkérni a másiktól?
6: A párodtól?
7: Ez elég heavy, nem?
6: Ő nagy hogy, pályás.
7: Hogy igen, hogy
5: nagyon nagy baj.
7: 20-as kamatra?
5: Az nagyon nagy baj.
7: Az nagyon nagy
5: az
7: baj.
5: Nagyon sok mindent jelent. Tehát, hogy elvesztette egy, mondjuk egy férfi az állását, vagy egy nő, tök mindegy, és a párja azt mondta, hogy adok neked kölcsön, csak kamatra.
7: Igen.
5: Hát ez mindent elmond. Ez mindent elmond.
7: Hogy mondjam?
5: Én azt sem értem nagyon, amikor a párok elkérik egymástól a felefelét. Nekem ez is teljesen felfoghatatlan, hogy ez ennyibe került, fizess ki a felét. Elmentünk nyaralni, add oda a felét. Oké, hogy külön kasszán vagyunk, de hogy még csak nem is az van, hogy egyszer egy nyaralást fizet az egyik, aztán azt mondja, hogy fia, akkor ebbe az értékben fizetek, hanem hogy osztozkodás megy, felezés megy, egymásnak a kifizetése megy, ez nekem annyira fura, nem? Hogy,
6: 30 év együttélés után elmentek vacsizni, és igen, elkéred a felét.
5: Elkéred a felét, vagy elmentek nyaralni, és azt mondod, hogy akkor neked ez ennyibe került, 1 millióért nyaraltunk, akkor léci utalját nekem 500 000-et. És úgy értem, hogy persze nem mindenki teheti meg, de hogyha egy családban vagytok, gyerekek vannak, összekötöttétek az életeteket, mennyire fura már elkérni valaminek a felét, akkor legyen az, hogy figyelj, most én nyaralásom, ősszel megyünk, vagy jövőre megyünk, az a tiéd lesz. Vagy, tehát le lehet ezt úgy azt mondani, hogy ne kelljen odaadni fizikailag a felét annak a nyaralásnak,
6: igen, csak
5: nem?
6: Én ugye elmegyünk nyaralni, nem tudom, az olasz tengerpartra, mert én fizetek, de jövőre, amikor a párod fizet, aki ha kevesebbet keres, akkor ő azt mondja, hogy aliga. Érted?
5: Ja, hogy akkor ő viszont egy rosszabb minőségű helyre visz.
6: És akkor már
5: na, de az megint milyen kapcsolatban állunkodik, hogy én mennék egy jobb helyre, ő menne egy rosszabbra, ő fizeti, nem akarom megbántani, menjünk a rosszabbra.
7: Nekem egy meghatározó párkapcsolati élményem volt Péterrel, amikor összejöttünk, és akkor ugye mind a ketten egyetemisták voltunk, meg diákhitel, meg kevés fizetés, meg kevés munka, meg sok tanulás, meg sok albérlet, meg minden. És akkor az volt, hogy elmentünk egy ilyen cipőből, és nagyon tetszett egy cipő, amit nem engedhettem meg magamnak, de ugye már akkor is 43-as lábam volt, ezért ritkán lehetett rám kapni olyan cipőt, ami 40 000 forintba került, az kb. Akkor volt a havi fejpénzünk, tehát annyiból éltünk meg havonta fejenként, és éreztem, hogy ez király, de most ezt nem engedhetem meg, úgyhogy hazamentünk, és Péterre visszaadt, és megvette nekem. És az volt a durva, hogy ez egy olyan gesztus volt ugye részéről, ami ugye, én ezt éreztem akkor, hogy na, ennyire vagyok neki fontos. Másrészt meg kicsit egy párkapcsolat, szerintem olyan, mint egy ilyen trambulinon a gumit, tudod, hogy mindig, ugye, hogy az egyik lenyomja, a másik fel, tehát hogy van egy tágulása, hogy nem vagytok soha ugyanabban az élethelyzetben. Nem vagytok soha ugyanabban az anyagi helyzetben, és hogyha a másikra úgy gondolsz, mint egy vendégre, vagy mint egy ilyen fenntartásokkal kezelt idegenre, akinek nem jár minden, vagy nem ugyanazokat a nem élvezi ugyanazokat a pozitív dolgokat, amiket te éppen igen, akkor az nem feltétlenül egy párkapcsolat.
6: A párkapcsolat az, hogy együtt ugráltok.
7: Igen. Hát nem
6: a
7: csak az,
6: hogy,
7: inkább azt mondom, maga a kapcsolat, hanem van egy tágulása is, tehát az van, hogy
6: Hogy most neked, te mentél nekem, lejjebb, én igen. meg pont fönt vagyok, attól mi még egy pár vagyunk.
7: Igen, elmondtam az együttugrátokat. Hát, hogy az, hogy van időszak, amikor én tartalak meg téged, van, amikor meg te tartasz meg engem. És az ugye sosincs ingyen, amikor az egyik megtartja a másikat, mert akkor is elveszed valamiből, de a lényeg az az, hogy bízom magunkban, bízom benned, fontos vagy nekem, és tudom, hogy ezt most magunkért teszem, és ez nem magamtól veszem el, hanem ez mi vagyunk.
6: Amiről beszélgetünk, itt írják a felek, hogy meddig tartottalak én téged. Érted?
7: Ja, hát ez egy hülyeség. Hát az van, amúgy szerintem, ahol ez van, hogy írják, hogy ki mennyit ebből a közösbe, ott valószínűleg van valami hiány. Tehát akkor ott valószínűleg az érzelmi része sem oké, meg ott akkor nem okoztok egymásnak elég örömöt, akkor ott nincs konszenzus több dologban sem, és ez az, amiben tud manifesztálódni, mert ez ugye ez számok. Számokkal ugye már azzal lehet pörlekedni egymással, de azzal nem, hogy úgy érzem, hogy nem úgy szeretsz, hogy én szeretném, hogy szeressél engem.
5: A nagymamám egész életében pénzügyi hűtlenségben élt, a mama a papa nyugdíját felszedte, papának zseppénze volt, mama meg rendezte a sorokat, én meg mindig úgy kaptam valamit, hogy a papának ne mondd el. Azért ez is kemény, nem? Azért ez is kemény. Párom motoros is, aki a motoros túrázás táskája beadta, hogy akciós volt, azt mondja, igen, 500 000 volt levont az akcióból. Közös kasszánk volt, viszont csak én dolgozom, a feleségem hetente rendel Temuról, nem szólok érte semmi, de én veszetleg esetleg egy ebédet kapok érte, hogy miért költök ilyenekre. Így muszáj sajnos titkolóznom.
6: De itt is mekkora igazságtalanság van. Aha. Hogy te egy ebédet vettél magadnak, a feleséged meg költ a Temun számolatlanul, és akkor te vagy lecseszve. Hát ez egy alapvetően rossz kapcsolat. Ezt mondjuk ki.
5: Így van, persze.
6: Ez nem jó.
7: Az van, hogy ha nem is tudunk ott lenni mindig a másiknak, de azért ezt el tudjuk róla képzelni, nem, hogy nem azért hoz döntéseket, hogy kibabráljon velünk, tehát, hogy nem azért akarsz megevédelni valahol, mert azt tudod, hogy na ez otthon, ez nagyon fog fájni ennek a nőnek, akinek otthon ebéde.
6: 2002 volt.
7: Igen, tehát hogy ez megint a legrosszabb feltételezése.
5: Igen, egy nő és egy férfi soha nem lesz ugyanazon a szinten anyagilag, amíg a férfiak többet keresnek, mint a nők. Nem feltétlenül van mindenhol az érezi így.
6: Tehát nagy általánosságban azért van.
5: De nagy általánosságban így van.
6: Szerintem egy 70-80%-ban biztos, hogy a férfiak visznek, ez igazságtalanság, mert ugyanazért a munkáért is kevesebbet fizetnek egy nőnek.
7: A legtöbb a feladat a nőnek. Tehát, hogy a nők ugye alapvetően egy sokkal másabb életutat járnak be, mint a férfiak. Mert a férfiaknak például nem kell adni a pályájukat, ha gyereket szeretnének. Ugye nem úgy elhozzák egy munkáltató, hogy hú, hát ez egy időzített bomba, most hány éves, hogy 35 év, akkor te szülni fogsz, akkor téged nem raklak olyan pozícióba, hogy, és ezeket mondhatjuk, hogy nincsenek, de azért sokszor vannak. És azért ez még jó néhány 10 évbe fog telni, még ez kikopik ebből az országból.
5: Igen, mi ezt tök jól megoldottuk, 10 éve vagyunk együtt, de az elejétől így kezeljük az anyagiakat, beadjuk a közösbe a fizunkat, de mindketten megtartunk privátra 100 000 forintot. Azon azt veszel, amit szeretnél, persze sokszor a másikat lepjük meg valamivel, és ha felhalmozódik, akkor betetszük a közösbe. A nagyobb költés mindig a közösre megbeszéljük. Ez így egyébként korrekt. Egy korrekt. Ugye itt az a kérdés, hogy mi van az egyik többet keres, akkor hogy rakod be mi az összeset a közösbe? Szóval itt azért ennek vannak nem is árnyoldalai, de mélységei, cizelláltságai, hogy azért az egyik az keres, 1 800 000, a másik 5-öt, vagy másfelet és 8-at, akkor azért nem rakod be a közösbe, mert te másfelet raksz be, ő 8-at rak be, vagy 5-öt, vagy 3-at, most tök mindegy az összeg.
6: Na de akkor tehát, itt hogy... jön az a probléma, amiről beszéltünk, hogy ha azt mondanánk, hogy az egyik 1-et keres, a másik 5-öt, de mind a ketten csak 4-et rakjanak be.
5: Ha ugye, akkor a többi az megmarad.
6: Az megmarad, igen, ám, de mi van, amikor nyaralni megyünk, és neked ott van, mivel te kerested a többet
5: hogy
6: a családba.
5: Hogy te más helyre mennél.
6: Hogy te mennél, de hát egy a közös kassza csak ennyit enged, akkor ugye? Szóval ugye ebben azért nagyon sok érdekes kérdés van.
5: Na de ha másik nem tudja kifizetni azt a nyaralást, akkor azt mondod, hogy oké, kifizetem és megyünk oda.
6: Én is tehát, így gondolom, persze.
5: Tehát, hogy akkor viszont nem várom el, hogy beleadjál, én intézem, ki van fizetve, viszed a családot és kifizeted, nem? Vagy
7: hát igen, a másik meg az, hogyha úgy tervezel a másik pénzével, mint a sajátod lenne, viszont a maga a tervekből őt nem vonod be, akkor az meg már nagyon, az egy nagyon agresszív dolog. Tehát, hogy ha azt mondod, hogy én már pedig idén nem akarok a horvát tengerpartra menni a snaszt, én már a Copacabánán látom magunkat, én valóban, mit tudom én, többet keresek, mint te, de annyit azért nem, hogy mind a kettőnek kifizessem.
6: Tehát én megyek tehát, egyedül.
7: Hogy én mindenképpen megyek, és azt mondom, hogy te is elgyere, csak akkor te sokkal többet adj bele a sajátodból, mert úgy többet, hogy neked az többen fog kerülni arányaiban, mint a másiknak, és akkor különben akkor milyen ez a kapcsolat, milyen ez az élet. Na, az gáz. Szóval az gáz, mert az van, hogy ha nem tudsz empatikus lenni a másik élethelyzetével kapcsolatban, és nyomod a saját igényeidet, akkor az már megint egy aránytalan helyzet.
5: Igen, abszolút. Mi külön kasszán vagyunk a férjemmel, 12 éve klasszul működik, abba vezetjük a költéseket. Figyeld, hónap végén számolunk és osztozunk, gyerekek, ház, napi élet, utazás közös, de az extra, amit magunkra költünk, a saját költség, remekül működik, soha nincs vita a költségeken. A drága e-bike-on, a milliós Big Green Eggen, botoxon és a szépészeti beavatkozásokon.
6: Ja. Aha. Na, de akkor, mert ti meg tudtátok beszélni.
5: Igen.
6: Tehát ez az alapja. És az mi, hogy fizetsz otthon a szexért?
5: Az, na, az hogy kell elképzelni?
7: Az, tudjátok, micsoda?
5: Na, az, hogy, az egy táska? Mi? Vagy az, egy, vagy az, egy új csizma? Vagy az mi, hogy fizet a szexért?
7: Az egy szabály.
6: Írd már, hogy el, működik.
5: De mondanál, hogy működik. Tehát, hogy fizet a szexért és raksz egy kasszába, borítékot adsz, venned kell egy ajándékot, ő vesz magának valamit, és ha megveheti, akkor este van szex. Tehát ez konkrét kesselés.
7: Ez nem feleség, az egy előfizetés.
5: Igen, ez inkább egy eszkortszolgáltatás. Ez konkrét kesselés jelent, ajándékban fizet a szexért, vesz magának valamit, de tőled vonja kártyáról. Hogy néz ki egy ilyen fizetek a szexért című történet? Meséld már rá nekünk. SMS-be írta? SMS-t írt? Tényleg? Ennyit írt, csak ez milyen, hogy én fizetek a szexért?
7: Ezt nehogy békánál csörögjön ki.
6: Várjál, ellenőrzöm a számot.
5: Mind a ketten dolgozunk, a feleségem pénzét félretesszük, én a fizetés, az én fizetésemből ülünk, 13 év vagyunk együtt. Aha, tehát az egyik félre megy, a másikból megéltek. Egyébként ez így rendben van, tehát ezzel nincs baj.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folyt

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
2: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
3: Elindult a Pepita Boom. Szurkoljunk együtt. Vásárolj június 18-ig és nyerj értékes ajándékokat. Lego focis újdonságok és világbajnok Lego árak várnak. Rengeteg ajánlat az egész családnak. Irány a pepita.hu.
1: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Akció, ami csak rád vár a Hádában. Újra jönnek a Hádanapok. Június 12-e és 14-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Csapj le a legstílusosabb nyári darabokra, melyeket ráadásul most akciós áron szerezhetsz be a Hádában. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
5: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Csónakázó tónál. Városliget, elektromos élmények, inspiráló pillanatok. DJ estek, akusztikus koncertek, piknik hangulat és exkluzív tesztvezetések várják szerdától vasárnapig 13 és 18 óra között. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
6: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
7: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
8: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
9: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Ginger Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
11: Hű, stabil optikai net féláron.
12: Bizony, ennek a felesen tréfa.
11: Otthoni és üzleti

0: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezd a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjenicascade.hu.
1: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu. Hangolja munkahelyi rádióját az FM 95 Rádió 1-re, és nyerjen saját magának és 4 kollégájának ebédet kiszállítással. Küldje az ebédszót SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 395-ös számra névvel és szállítási címmel, majd hallgassa az FM 95 Rádió 1-et, mert fél egyelőtt kiderül, hogy melyik munkahelyi csapat kapja az 5 fős ebédet. Az 5 fős ebédet. Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra, és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A Józsai elkerülő megépítése a fontosabb a fejlesztések közül. Lakossági fórum a Józsai város részben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Nem valósítja meg a tervezett 120 milliárd forint értékű beruházását a Mastercard, amennyiben életbe lép a Tisza kormány által már bejelentett külföldi munkaerő alkalmazására vonatkozó tilalom. Erről beszélt a kisvárdai Baromfi feldolgozó üzem ügyvezető igazgatója egy üzleti konferencián. Ifjabb Bárány László az Indexnek azt mondta, a Fülöp-szigeteki dolgozók alkalmazása nem költségcsökkentés, hanem kényszer, mert bizonyos munkakörökre egyszerűen nincs elegendő magyar jelentkező. A város idei tervei között két olyan állami útfejlesztés előkészítése is szerepel, ami javítani szeretne a Józsai város rész közlekedési helyzetén. Az egyik a 35-ös főút négy sávosítása Józsai és a 354-es főút között. A másik a Józsai északi elkerülő, ami a Hajdúböszörmény felül érkező átmenő forgalmat vezetné ki az autópályára. A szerda esti lakossági fórumon Pap László polgármester azt mondta, az önkormányzat fontosabbnak tartja az elkerülő megépítését. Ezért erre tesz javaslatot a szakminisztérium felé. Pap László polgármestert hallják.
3: Bármilyen mértékben szélesítjük az utakat, bármilyen mértékben építjük át a csomópontokat, azok akkor is megtelnek, akkor is tele vannak autóval. Tehát, hogyha a 35-ös kétszer-két sávosítását előbb csináljuk meg, akkor azzal megint csak ráhúzzuk, mondja kényelmesebb keresztül menni Józsán, Debrecent megközelíteni. A forgalom az megint csak ráhúzódik a városrészre.
2: Fontos cél, hogy mind alsó, mind felső Józsáról elérhető legyen az autópálya felhajtó, ezért a körforgalom megépítésekor részben az állami beruházás keretében, részben önkormányzati forrásból készülnek majd el az érintett utcák bekötői. Erről Balázs Ákos alpolgármester beszélt a lakossági fórumon. A rendezvényen az önkormányzat mellett a Magyar Közútkezelő és a DKV ZRT képviselői is válaszoltak a városrészben élők kérdéseire.
1: Közlekedési információk egyenesen a DKV-tól, itt az FM 95 Rádió 1-en. Rádió 1-en.
2: Június 15-én hétfőn reggel 9 órától délig munkákat végeznek az István út irányában található Szoboszlói úti általános iskola megálló helyen. Ezért a jégcsarnok irányába közlekedő 19-es autóbuszok nem érintik a megállót.
1: A DKV információit hallották.
2: Délelőtt lassan teljesen feloszlanak a felhők, és a nap is kisüt majd. Napközben az északi szél kissé megélénkül, de mérsékelt marad. Az előrejelzések szerint dél körül még kialakulhat kisebb zápor, és 25 fokig melegszik fel a levegő. Délután újra megjelennek a felhők, de újabb eső már nem valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Na, valami kis kedves az időjárásról.
1: Kedves?
0: Köszönjük szépen!
2: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarírtó termékek támogatták.
3: Balázsék, most felvételről szólnak. Hű, de deja-vűm van. Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék.
0: A blokkád ellenére áthajózott a hormuzi szorosról egy orosz jacht. Néztétek erről a jachtról a fotókat és a videókat? Látjátok, hogy hol tartanak ezek az úszó erődök, és ilyen szintű...
4: Ugyanilyen lakást keresek a 9. kerületben.
0: Megvan az esélye, igen.
1: Helikopterleszállóval.
0: Igen.
4: Az muszáj, hogy neki is se kell reggelente.
0: Ugye megnéztük ezt a hírt, egy kicsit jobban megvizsgáltuk, és utána jártunk, hogy mi az, hogy az egész szoros le van zárva, energiaválságban senki sehova, az amerikaiak lőnek, az irániak lőnek, de van egy orosz jacht, ami valahogy áthajózott, és kicsit utána mentünk, hogy kié, mié, mit kell róla tudni, mert azért ott csak a hormuzi szoroson nem hajózol csak úgy át.
1: Ha csak nincs álcázó berendezésed.
0: Ha csak nincs álcázó berendezésed, vagy nem egy orosz oligarchának vagy a jachtja, aki nem tudjuk ott mit csinált, mert hogy ezekkel a jachtokkal inkább nyaralni szoktak, de ő átment a hormuzi szoroson, és megnéztük ezt a Nord nevezetű luxus hajót.
4: Lehet, hogy uncsizott, nem?
0: Lehet.
1: Nem, egyébként a benyáért ment, hát ebbe az elég sok elfér.
0: Dísd meg a hormuzi szorosnak a térképét, szerintem ez a Dubáj-Omán Muszkát térséget hajózta ő valószínűleg, és ott próbált átjutni. Na de hogy mit találtunk, gyerekek? Mit találtunk? Ő volt az egyetlen, akit az elmúlt hónapokban átengedtek. Ez egy Nord nevezetű kis jachtocska. Ezt kell róla tudni. És a kis, látod? Tehát ott van, hogy ő mehetett. Aha. Na igen, Dubáj, Omán, ott van. Muszkát azt a részt akarta meghajózni, és hát ott közben át kell menni a hormuzi szoroson.
1: Meg is hajózta, mert már kifelé jött, nem? Vagy befelé ment?
0: Muszkátba ment, tehát ő kifelé ment már a szorosból. De hogy átengedték.
1: Van az a lóvé, öcseim.
0: De hát... szerinted ez csak lóvéról szól, hogy fizess be?
4: Na, szerintem csak beszólt, van ilyen rádió, tudod, ilyen frekvencia, és akkor de... jöttem gyorsan Oroszországból.
0: Engedjél lát minket.
4: Van probléma? És már ment is. És már probléma nincsen.
1: És ráadásul itt két felé is jó fejnek kell lenned, ugye? Mert ott állnak az amerikai, hogy hívják, ok, hadihajók, az irániak ott vannak a parton, tehát, hogy itt mindenfelé el kell játszanok.
4: Vladimir, jöjjön be, kérem. Semmi ugye? Gond nincs, Vladimir, jöjjön, csak nyugodtan.
0: Na, megkérdezzük Szalma Botont, hajózási szakértőnket, hogy mit tud erről a hajóról. Hello, Botont, jó reggel, ciao.
5: Jó reggelt!
0: Hello! Te láttad ezt a hajót már élőben, vagy te is még csak videókat meg képet láttál róla?
5: Videót meg képet, de láttam meg egy pár ilyet, egyik szebb, mint a másik. Csak annyit szeretnék mondani érdekességképpen, hogy ez a 12. legnagyobb hajó, úgyhogy nem is, nincs az első 10-ben.
0: Nincs az első 10-ben, aha.
5: De ez egy gyönyörű darab. A másik, hogy elég szép ára van, ez egy 500 millió dollárt érő hajó.
0: Nem is tudom most ezt hirtelen átváltani forintba, hogy az körülbelül mi az értéke.
5: Hát attól függ, hogy veszünk vagy eladunk, de azért a 330-a szoroz meg.
0: 330-500, egészen elképesztő. Mit tud a tenger alatt járó egy ilyen hajóra? Az mit célt szolgál, hogy megy mellette és őrzi, vagy abban kibeszállnak a hajóba? A tenger alatt járó.
5: Abban kibeszállnak, hát ezen búvár részleg is van ezen a hajón. Tehát hogy azért, hogy lift van benne, ez nem egy extra dolog, vagy hogy van zárt helikopter. Leszálló, amit utána ott a helikoptert be tudod zárni egy kis egy részbe, de van egy teljesen felszerelt edzőterme, meg mozia, meg úszómedencéje, tehát úszómedence van, tehát nem is egy szaunával felszerelt részlege. Tehát ez az abszolút luxus.
1: De várj, és a tenger alattjáró az azért van, hogy az úri közönség a kaviáros szendvics után azt mondja, hogy úgy lemerülnék.
0: Hogy merülnek egyet, meg kibeszállnak a hajóval, úgyhogy akár nem látja őket senki.
5: Akkor van egy rosszabb téren, volt egy másik orosz, akinek az anyósa azt mondta, először is azt mondták, hogy azért legyen a neve, mert ennek ugye Norda neve, hogy a legelső legyen a regiszterben. A másik, hogy az anyós azt mondta, hogy nem jó a hajó, mert nincs benne üvegfelület alul, hogy láthassa a halakat, hogy nekem átszállna egy ilyen tenger alatt járóba.
0: Azt a mindenségét neki. Ez presztízs csak, hogy ekkorát építenek? Vagy ez nyilván egyfajta verseny?
5: Ez abszolút verseny, tehát az oroszoknál meg az araboknál ez egy olyan verseny, hogy ki a legnagyobb, leghosszabb, legszebb, legdrágább, legnagyobb luxust bemutató. Tehát ezek már elképesztő. Tehát ez ténylegesen, tehát ez a hajó, ha vele gondolsz, tehát ez a hajó, ez acéltesttel van, de már a felépítmény alumínium, és például tigfából van minden fedélzet, és van rajta 6 fedélzet.
0: Azt a mindenségét neki. Elképesztő luxus. És önmagában 40 vagy 50 fős maga a személyzet, aki közlekedik a hajón.
5: 42 fő az átlag személyzete, de 50 főig mehet el a személyzet. A 50 fő személyzetnek van helye, tehát a személyzet, mert 36 vendégnek van helye, tehát egy kicsit több személyzetű emberre, mint ahány ember a 20 kabinban lakhat, mert 20 luxus kabin van rajta, és ebben 36 ember tud, hogy úgy mondjam, nyomorogni.
1: Az 50 fő személyzetből mennyi az, aki csak a hajó ér fel? Tehát, hogy tudod, hogy közlekedjen a hajó, meg mennyi?
5: Az nem sok. Nem kell olyan sok, hát van rajta egy parancsnok, van rajta egy-két tiszt, van rajta egy gépész, meg vannak rajta a matrózok.
1: Tehát ez mondjuk 10 ember, tehát 40 ember azért van, hogy fényesre nyalja a
0: fenekét. Fősz, takarít, felmos, ágynemű cserél, megterít, leszedi a terítéket, megfőz neked, persze. Egészen durva. Hogy néz ki egy teli tank egy ilyen hajónál? Körül beállok és azt mondja, mi a guba, mekkora a tankja és mennyit fizetek egy teli tankért?
5: Például a víztartályban 100 ezer liter friss ízférel, a sima olajtankében nem sok, egy pár száz tonna gázolaj is, én meg tud állni, de volt egy nagyon érdekes, mert utána néztem, volt egy nagyon érdekes cikk, amikor el akarta dugni a tulajdonos, amikor ugye az oroszok ellen ugye mindenféle
0: szankciókat vetettek be, igen.
5: Akkor ezt megpróbálták ellopni, ezt a hajót, ugye, és kikapcsolták a helyi meghatározó berendezését, és 465 ezer dollárral ígettük be, tankoltak egyet, hogy gyorsan elmenjenek az oroszokhoz vissza Oroszország felé.
0: 465 ezer egy teli, tehát félmillió dollár,
5: igen,
0: egy teli tank.
5: Igen. Aha. Igen.
0: Tehát az mondjuk azt mondhatjuk, hogy az mondjuk egy ilyen 150-200 millió, attól függ, hogy mennyi a dollár. Igen. Tehát egy teli tank az 200 millió forint.
5: Ezek nem szokták nézni, hogy mennyit fogyasztak az
0: a... Hát nincs jelentő, ezen a színen nincs jelentő, és inkább csak nem tudom így érdekességképpen.
4: És mennyi az utazó sebessége?
5: Az utazó sebessége 14-15 csomó, a végsebessége 20 csomó. Tehát víz is élni lehet rajta. A csomó az ugye, az mérföldben, a mérföld per óra, azért adják meg a csomót, az 1853 méter.
4: Hát ez elég cammogós azért ez, nem?
5: Ne, hát ezért a hajóban nem cammogós. Tehát ez nem versenyhajó, tehát ez nem kell jobban mennie. Az átlag jachtok 12-14-jel mennek azért.
0: Azt a mindenség neki.
5: Tehát a Lady Milliárd is jól megy, de ez jobban megy. Ja, és még egy érdekes dolog, neki is van Lady M-je, csak azt letartóztatták. Tehát neki nem ez az egyetlen hajója, ez egy kicsit kisebb. Azt kell tudni az oroszokról, hogy például 53 jacht volt a nevükön, és 6 milliárd dollár volt az értékük, amiket leszerettek volna tartóztatni, de ebből nem mindegyiket sikerült.
1: Nos, ha már így beszélünk veled, és azt mondtad, hogy ez a 12. legnagyobb hajó, ez 500 millió, az első a listán, az mennyibe kerül?
0: Szóval az a Jeff Bezosnak talán a hajója, ő a legnagyobb?
5: Igen, de a legdrágább hajó, azt mondják, hogy mégiscsak az Abramovicsé volt.
0: De az Abramovicsnak a hajója, tényleg.
5: A leghosszabb hajó egy arabé, egy arab sejké, de az Abramovicsé sikerült a legdrágább. De az az igazság, hogy mindig mondom, egy kicsit füllentenek, hogy az a klasszikus orosz cicc, amikor megkérdezik, hogy mennyire vett a napszemeget Moszkvába, ugye, hogy mondja, hogy 100 dollár, azt mondja, hülye vagy, hát a másik sarkon 500-ért lehet kapni.
0: Ugye, és olyan 30-40 millió egy éjszaka, aki akarsz kötni ezzel a hajóval? Tehát nagyjából annyi, aki kötői díj per nap.
5: Hogyha akartok egy ilyet venni, meg gondolom, jól kerestek a rádión, akkor azt tudom mondani, hogy úgy számoljatok, hogy 10% a beszerzési értékének az éves fenntartási költséget. Ezt a hajót 50 millió dollárt kell csicsengetni minden évben, hogyha el akarjátok tartani. De hát ebben minden benne van, tehát ebben benne van ugye, hogy fizetni kell a személyzetnek, üzemanyagot kell venni, karba kell tartani, ki kell kötni, biztosítani kell. Tehát, és ugye, ez egy átlagköltség. Tehát 50 millió dollárt mi minden évben tegyetek rá egy ilyen hajóra.
4: Kérdezhetek olyat, hogy Magyarországon mondjuk a Balatonon melyik a legdrágább hajó?
5: Nem tudom, mi hoztunk egy hajót, egy vitorlás, egy nagyon szép vitorlást, az egy ilyen hajóra.
4: Kérdezhetek olyat, hogy Magyarországon mondjuk a Balatonon melyik a legdrágább hajó?
5: Nem tudom, mi hoztunk egy hajót, egy vitorlás, egy nagyon szép

0: Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készleterejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
1: Reklámot hallottak.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Apa, ugye én is mehetek majd a te várt nyári táborba?
4: Na ne, csak előtte jelentkezem a csomagoló üzemükbe.
5: Kiemelt műszakpótlékkal, extra juttatásokkal várjuk leendő operátor kollégáinkat. Részletek a teva.hu karrier oldalán.
6: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Ginger Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
7: Június 20-án Múzeumok éjszakája a Modemben. Délután 4-től éjfélig exkluzív tárlatvezetések Balsai Mónival, Elek Ferenccel és Simon Mártonnal. Családi programok, műtárgyak túr, Slam Poetry Est és a Made in Debrecen fellépői várnak. Kezdj velünk és maradj, amíg tart az éjszaka. Múzeumok éjszakája a Modemben. Részletek és jegyek modemart.hu.
8: A Tondag Fusion Protect felületkezelésű tetőcserepei keményebb, ellenálló felületet és tartós szépséget biztosítanak. Tájékozódjon a gsv.hu-n vagy a Gulyás tüzében.
9: Újra megtelik zenével a nagy erdő. Visszatérnek a szabadtéri színpadi koncertek. Érkezik az Edda művek Unplugged Symphonic, Kökény Attila és Rakoncai Viktor Lengyel Johannával, Charlie, az Irigy Hónajmirigy 35 éves jubileumi koncertje, majd Dés László és vendégei varázsolják el a közönséget. Zeng az erdő, júniustól augusztusig a nagyerdei szabadtéri színpadon. Zeneerdő, igazi zenei élmény a fák alatt.
10: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek, veled tartanak, bárhová is mész.
11: Debrecen Autóház, Mikepércsi út 23-33.
12: Skoda. 10 év, 10 millió forint kedvezmény. A Mercedes-Benz Miskolc jubileuma alkalmából GLE modelljeink akár 10 millió forint kedvezménnyel elérhetőek készletről. Benzin, dízel vagy plug-in hibrid meghajtással, most ajándék MBM Plus szerviz csomaggal. 5 év gondtalanság a prémium autózás világában. Mercedes-Benz Miskolc.
13: Olasz, modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlatkészítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
14: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
1: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
15: Több mint 3 milliárd a kórházaknak hűtés rekonstrukcióra. A folyamatos gazdasági növekedéshez újabb beruházásokra van szükség. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Varga Éva. A diákhitelstopp és a babaváró hitel visszafizetési moratóriumának meghosszabbításáról, illetve 3,6 milliárdos kórházi hűtés rekonstrukciós programról is döntött a kormány. Erről Magyar Péter miniszterelnök és a kormány szóvivők tájékoztattak csütörtöki sajtótájékoztatójukon, ahol történelmi jelentőségű jogszabálynak nevezte a kedden benyújtott jogállamisági és korrupció ellenes törvénycsomagot, Szondi Vanda kormány szóvivő. A helyi autóipari fejlesztések is fókuszba kerültek a Portfólió Debreceni Gazdasági Fórumán. A Cévisváros kivételes ebből a szempontból, mert ide jött a legtöbb járműipari beruházás, ami sokat lendített Debrecen fejlődésén. Tardos Gergelyt, az OTP Bank elemzési központjának igazgatóját hallják.
16: Az, hogy Magyarország keleti részén is megjelent több komoly ipari centrum, ez mindenképpen segít a magyar gazdaságnak. Ez a modell Debrecenben hasonló pályát jelenthet, mint a Székesfehérvár volt, vagy Győr, amit már sokáig ugye alapvetően irigyelt az egész ország.
15: Egy évtized alatt több mint 12,5 milliárd euró érték.

0: érkezett Debrecenbe. Ennek kapcsán Banai Ádám, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a gazdaság dinamikus növekedéséhez országos szinten további beruházásokra van szükség. Banai Ádámot, a Magyar Nemzeti Bank igazgatóját hallják.
1: Beruházási tevékenység az elmúlt néhány évben érdemben csökkent a vállalati szférában. Ennek számos oka van, azt hiszem, hogy az egyik azért a kiszámíthatatlan, bizonytalan környezet, ami általánosságban a vállalkozókat elijeszti attól, hogy nagyobb fába vágják a fejszélyüket, például hitelt vegyenek föl ahhoz, hogy megvalósítsanak egy hosszú távú beruházást.
0: A szakember szerint a hazai hitelállomány még a régión belül is nagyon alacsony a magyar gazdaság méretéhez képest, de ha a hitelforrásokat jól használják fel gazdasági célokra, az egyértelműen segíti a növekedést.
2: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
0: Április 1-én hatályba lépett az energiaügyi miniszter rendelete, ami meghatározza a szolgáltatások díjmértékét, és kimondja a kényelmi díj alkalmazásának tilalmát. Ez azt jelenti, hogy olcsóbban lehet parkolni. A változásról az ügyfeleit minden esetben értesíti a DV Parking. Az előrejelzések szerint dél körül még kialakulhat kisebb zápor, és 25 fokig melegszik fel a levegő.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: gyerekek, akkor egy focis játék így péntekre, mit szóltok hozzá?
1: Yes!
0: Örültök neki?
2: Ez a beszél.
0: Bizonyám, hát most ugye mindenki futballlázban ég. Itt van velünk Dávid. Szia Dávid, jó reggelt!
3: Hello, sziasztok!
0: Kinek drukkolsz a VB-n, Dávid?
3: Hát én az argentinoknak.
0: Címvédést tippelsz? Meg lesz nekik?
3: Hát igen, igen, meg több olyan klubjátékos van, akiknek azért szurkolok, tehát.
0: Aha.
3: Igazából Aguero, aki volt.
1: Aguero.
0: Hát az Aguero, ne viccel.
1: Imádom.
0: Öreg már az Aguero, de még úgy fut, mint a nyúl. Ott bal szélen, ott meghúzza kicsit, ott húzogatja bal szélen, úgy megy, mint
1: meg a... Meg a keresztlabdáit.
0: Hát figyelj.
3: Így van.
2: 96-ban 20 percig smároltunk. Egy mondani.
0: Igen. Figyelj, hogy műtétet hajtanak végre, újraélesztenek téged közben. Mond, mindent lekövetünk, csak mondd, hogy mi történik, mert valami sipol esetleg...
3: Ja, igen, odébb megyek, bocsánat, csak munkahelyen vagyok, aztán ki kellett pattanom egy munkagépből, de
0: aha.
3: Odébb szaladok.
0: De leállítottad a munkagépet, nem az vagy a targodsz a közben, ödálló életre kelt is.
3: Nem.
0: Borotválja a bokákat. Mit dolgozol, Dávid? Mit dolgozol?
3: Targoncázok egy nagy logisztikai cégnél.
0: Hogy találtam, hogy targoncázik?
2: Az évek meg a rutin, Balázs.
0: Megismertem a hangot
3: hát
0: egyébként.
3: Hát a sípolás, biztos, sípolás. Igen.
0: Nagy targoncás vagyok. Na jól van, Eszter, szia!
4: Sziasztok!
2: Hello! Hol vagyok?
0: Yes. Nem neked szólt, Eszter, elküldtem az Esztert a másikra. Sziasztok! Mi úgy szeg, Eszter, honnan hívtál minket?
4: Én Faradról.
0: Farád!
1: Farad.
2: És olcsó most a Farád?
1: Csirkefarád.
0: Hogy megy most a csirkefarád?
4: Győrjétöpröm közöttem fél után egyébként Csorna mellett, hogyha ez valakinek
2: én mondom. Én ismerem Csornát és Farádot is.
0: Hogy Csornán át évenken keresztül valami fehér autó, ami fotózott. Tehát, hogy...
4: kék. Vagy kék. Babakék furgon. Babakék furgon.
0: Babakék furgon. Fotó. És elment már? Eltűnt?
4: Igen, egy pár évvel eltűnt.
1: Valaki elmondtatta.
0: Valaki egyszer berakott egy ilyen kamerát, ott meghalt, észre se vette az állomány, és ott volt három évig lerakva az a babakék furgon, tényleg. Na jól van, figyeljetek, gyorsan kérdések hangzanak el, mindenki válaszol rá, és aki több jó választ ér el, az megnyeri
1: a ajándékot. A nagy
0: egész
1: ajándékot.
0: Egész héten játszottuk, hát mi az ajándék?
3: Százkes, nem?
1: Ha persze, százkes.
2: Jól mondta, jól mondta.
0: Hát David,
2: ez az első kérdés. Ilyesmi.
1: Ha Argentína megvédi világbajnoki címét, hányadik olyan válogatott lesz, amelynek ez sikerül? Tehát ha megvédi
0: ezt
1: most...
0: tudom fejből, tudom.
3: Én is tudom, mondhatom.
1: Mondjad.
3: Harmadik?
1: Harmadik, mit mondasz, Eszter?
4: Én azt, hogy... Második.
1: Hát akkor rosszat mondtam, mert ez a harmadik.
0: Bizonyám.
1: Olaszok 34-38, brazilok 58-62-ben.
0: Bizonyám.
1: Ezt megcsinálják.
0: Így van.
1: Ja.
0: Második kérdés.
1: Ha Franciaország bejut a döntőbe, hányadik olyan válogatott lesz, amely sorozatban három világbajnoki döntőben szerepel? Eszter, szerinted?
4: Szerintem a negyedik.
1: Negyedik?
3: Akkor én azt mondom, hogy... Hát igen, azt hiszem negyedik, de akkor legyen mondjuk három.
1: Harmadik. Hát az a helyzet, hogy harmadik.
0: Hoppá! Már mindegy is a harmadik kérdésre föltehetjük, hogy 2-0, csak... tehát ja. Hogy igazából hiába nyereszter egyet, akkor
4: igen,
0: már...
4: Igen, gratulálok.
0: Te sportszerű.
1: De te rendes
0: vagy. Eszter nagyon rendes vagy.
2: Nagyon rendes vagy, Eszter.
0: Nagyon rendes vagy. Elköszönünk tőled. Puszi, Eszter, köszi a játékot.
4: Sziasztok, szép napot.
0: Neked is. Ciao.
1: A nyugatnémetek és a brazilok tudták eddig megcsinálni. Jó ez, hogy döntőbe jutott.
0: Hogy ennyiszer van meg döntőbe, igen. Aga. Ugye 4 éve és az argentinok győzték le a franciákat 11-esekkel.
1: Ha!
0: Ja. Mutatjuk, hogy mit nyertél. Figyelj, Dávid, ez a nyereményed.
5: Gratulálunk! Nyereménye 100 000 forint a Vegas.hu jóvoltából.
0: 100 cash, azért ez jól szól, nem, Dávid?
3: Nagyon, így van.
0: Jól van. Körzd valami hasznosra. Jó?
3: Rendben.
0: Oké.
3: Okay.
0: Vigyázz magadra.
2: Ciao.
0: Ciao.

0: barátaival. Ez a Best of Balázsék.
1: Best of Balázsék.
2: Keresik a James Bondnak a legújabb szereplőjét. Hogy ki legyen a James Bond? Na tessék, tippeljünk akkor egyet, hogy a mostani politikai túlkorrekt PC, nem is tudom milyen világban, szerintetek ki lesz az új James Meg Bond?
3: Szerintem, ha James Bondot kéne az országból választani, akkor ez legyen, figyeljetek, figyelem, ide figyelj, szemkontaktus, figyelj, mondom, figyelj, rám
2: tudom,
3: nézel.
2: Tudom, kit fogsz mondani, igen.
3: Friderikus Sándor.
2: Jaj, de nem rászállítottam.
4: Megleptél.
3: Igen. Nem látjátok magatok előtt, hogy rázva, nem keverve.
2: Hát, de azt mondjuk pont, igen.
4: Rázva,
2: nem keverve. De nem is színészre gondolok, hanem, hogy tényleg, tehát szerintetek mi? Én, nekem van tippem, de akkor nézzük meg, ázsiai, fekete, nő, transz, fehér férfi, tehát mi lesz, mit fog szimbolizálni az új James Bond? Mit mondtok? Szerintem nem az hagyományos
4: biztos, angol... Hogy nem, biztos, hogy nem fehér férfi, az ki.
2: Sean Connery, Pierce Brosnan, Craig David, kik voltak még?
3: Craig David.
2: Vagy nem Craig David, az egy énekes.
4: Daniel Craig. Craig David.
3: Nick Carter.
2: Justin Timberlake. Nem, várj, tehát ki volt? Kezdtük, ki volt az első James Bondunk?
4: Sean.
2: Sean Connery. Volt egy, akinek sose jut eszembe a nevembe. Sosan nem jött eszembe, ugye a Pierce Brosnan, Sean Connery, Daniel Craig.
4: Roger Moore is
2: Roger
4: volt.
2: Moore, és van még Timothy Dalton. De jó vagyok!
4: Timothy Dalton.
2: A Timothy Dalton.
4: És George.
3: Borzasztó lesz.
4: George Lazenby.
2: Mi?
4: Megvan ez nektek? George Lazenby.
2: George Lazenby?
4: Igen. Sose tudtam.
2: Nem, Daniel Craig volt
3: az utolsó. Daniel Craig, David, ez pedig Stoll András volt a magyar
4: hangja. Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton.
2: Hát a Lazenby hamar kieshetett, az senkinek nincs. Egy Timothy Dalton, Pierce Brosnan.
3: Nekem a Pierce Brosnan volt az igazi.
2: Oké, én azt mondom, a Pierce Brosnan nagyon szerint, Daniel Craigből egyet sem láttam, én a Roger Moore-t is szerettem.
4: Én a Sean-t is.
2: Sean is jó.
3: Jaj, persze, hazafelé húz.
2: De akkor felnőtt, fehér, angol száz, elegáns, középkorú férfi volt eddig a James Bond. Most hol tart a világ, hogy szerintetek ki lesz a James Bond? Neki mondjon egy tippet, és megjegyezzük, és aztán, ha kiderül, akkor visszahallgatjuk.
4: Angliai lesz, de bevándorló,
2: igen?
4: Vagy bevándorló gyermeke.
2: Szír.
4: Szerintem nem a fekete, szerintem a színesbőrű fekete. Én arra
3: Michelle
4: tippelek.
3: Obama?
2: Tehát feka.
4: Igen.
2: Fekete.
4: Fekete.
2: Csoki.
4: Igen.
2: Jó, tehát van egy
4: tudod
2: tipünk.
3: Folytasd
4: még valami?
3: Várjuk türelmesen. Nézzük, milyen szavakat ismersz még.
2: Ez a csúsztál, most te csúsztál le, mi nem csúszunk igen. Veled. Ezzel most te akarsz.
4: Hallgatjuk.
2: Jó, tehát azt mondod, hogy egy fekete ember lesz az új James Bond, mert hogy akkor már ugye amerikai színészek is mindig minden filmben kell, hogy legyen egy fekete, de már csak akit elütnek meg megvernek, hanem most már ugye...
4: A főszereplő.
2: Főszereplő. Tehát te feketét
4: mondasz. De nagyon fontos, hogy angol. Érted? Tehát, hogy már vagy ott született, vagy állampolgárságot kapott, de angol. Legyen, és egyébként a csajt mondta Eszter, és nem elvetendő.
2: Ja, tehát akkor te csajt mondasz. Tehát szerinted női James Bondunk lesz, az esélyegyenlőség, a nők, és a feminizmus, és a Me Too, és a
3: de
2: mit tudom.
3: De angolnak kell lenni, mindenki
2: nem, nem, nem, nem, csak hogy szerinted inkább
3: jó,
2: ilyen
3: akkor
2: típus.
3: Szerintem legyen Melissa McCarthy.
2: Ja, te konkrétan nőt is mondasz
3: igen,
2: hozzá.
3: Legyen, az, legyen, szerintem nő lesz. Igen.
2: De nem Conchita Wurst akkor? Tehát, hogy,
3: Nagyon sokan írják Idris Elbát, amit szerintem egy jó befutónak gondolhatunk.
2: Add be Idris Elbát, Léci, nekem nincs bennem. Jó, tehát akkor a női vonalon vagy. Szerintem női
3: Idris Elba, neked egy melba kockát, ha úgy van.
2: Majd, kisebb.
4: Hát de ő nem is nő.
3: Nem.
4: Hát na, akkor az egy naliás, neked a férfi. Legyen.
3: Igen, de ő nagyon-nagyon vonzó, és férfi.
4: És tehát angol.
2: Van egy, de várjál, most
4: angol
2: van, egy, van egy feketénk, és van egy férfink, eddig így állunk?
4: Nem, van egy fekete férfink.
3: Ott van Idris Elba, tessék.
2: Aha.
3: Azért?
4: És van egy nőnk.
2: Tehát akkor egy fekete és egy nő.
4: Igen.
2: Aha.
4: De a nő nem lesz jó a Melissa McCarthy.
2: De nem is, nekem most nem az kell, hogy ki játsza,
4: ja,
2: hanem hogy hova jut el az őrület, amiben vagyunk, hogy ugye már akarják, hogy a sztereotípiákkal menjen szembe, hogy nem játszhatja ezt, nem sajátíthatja ki ezt a szerepet egy fehér, angol vagy amerikai férfi, mert James, de James Bond egyébként az volt. James Bond már a regényekben is egy olyan ügynök volt, aki egyébként angol, és magas, és jóképű, és szóval ez így van, de ezt is átírják, ezzel is leszámolnak, tehát akkor fekete férfi és nőt mondtok.
3: Igen, de jogosan teszik fel a kérdést a hallgatók, hogy miért ezzel foglalkozunk, miért nem azzal, hogy ki lesz a következő Linda?
2: Ez is nagyon fontos. Ez is nagyon fontos.
4: Azt kizárjuk, hogy az LMBTQ...
2: Hogy egy transz,
4: vagy egy meleg, vagy bárki.
2: Én most már látva a mesék átírását, meg látva ezt az őrületet, meg ez az egész tényleg pszichót, amiben vagyunk, nem zárom ki. Tehát tényleg nem zárom ki, hogy adnak kicsit önmaga komikájával, vagy önmaga paródiájával a sorozat, de hány mese vált már önmaga paródiájával azért, mert olyan főszereplőt adtak. Tehát a kis hablányt is játszottam már tényleg... fekete nő, meg nem tudom. Tehát láttál már sok őrületet ebbe a pszichóba.
3: Nem tudom, hogy miről beszélsz pontosan, de én elhatárolódom, és igen, Feri, szerintem menjünk haza. Balázs, most egyedül szeretném beszélgetni a nézőkkel, és szerintem jól fogod érezni magad. És várnak a demokrata barátaid oda lent, ahogy hallom.
2: Úgy vártam, hogy én mennem kell. Na már kipipáltátok a két legjobb
3: tippot. De legfontosabb az.
4: A nőként, akkor borul a James Bond is. Érted?
3: De miért? Az amerikaiaknál lehet James Hizey.
4: Igen, a nő. Igen. De ez egy angol. Angolokra is?
3: A másik pedig szerintem az, hogy egy jó színész nem határoz meg sem az etnikuma, sem pedig a szexuális hovatartozása, hanem egy jó színész az eljátszik bármit, okay. És itt az a lényeg, hogy jó színész legyen.
4: Igen, de itt nem a színészi kvalitások kellenek hozzá, hanem hogy ikonikusan a James Bond szerepe az egy fehér férfi. Így lett megírva.
2: Így lett kitalálva.
4: Lehet
2: igen.
4: rajta változtatni, de nem biztos, hogy ez most előnyére ez, válik.
2: Hogy ezen kell, nem merjük azt fölvállalni.
4: Igen, hogy ő legyen az,
2: igen, ez egy karakter.
4: Az.
2: A regényekben, filmekben, könyvekben így létezett, 100 éve így létezik. Igen. Merjünk ugyanazok maradni, és ne feküdjünk egy őrületet. Hogyha nem játssz el egy fekete férfi a James Bondot, akkor az már nem tudom, akkor valamilyen.
3: Nekem az a bajom ezzel az egész gondolatmenettel, hogy olyan fajta tudatosságot teszünk ebbe bele, amiben nem biztos, hogy szükség van. Mert szerintem a legtöbbször egy jó szerep az úgy ragad magával, hogy jön egy rettenetes jó színészi játék, és azt mondta, hogy akármennyire szürreális, akkor ezt így elhiszem.
2: Nyilván. De ha egy fekete férfit igen, választanak, azt azért választják, mert ott van egy...
4: Igen.
3: Mi baj, ott van
2: Balázs? Ez az hozzáállás, hogy felvetted azt, hogy legyen egy fekete férfi James Bond, és azt mondják, hogy na nézd a rasszistát. Nem kérdezhetem én meg, hogy nekem a James Bond az egy fehér angol, egy ötönyös...
4: Egy csajozós, egy nagyon elegáns.
3: Jó, akkor legyen érted? Jimmy Bond, és akkor legyen a magyar
2: Jimmy Bond, oké. Legyen egy fekete félszemű transzkerekeszékes törpe. Tessék, na?
3: Tessék, rezve, nem keverve.
2: Erről egyébként most nagy dilemmázás, most még nagy társadalmi párbeszéd.
3: Mi dilemmázunk?
2: Nem, a szakma.
4: Szerintem ez megint a túlgurítása ennek a labdának.
2: Na. Igen, hogy, tehát hófehérkét se játssza el egy igen, fekete nő, érted? Mert ne játssza el. Tehát, hogy, mert ő hófehérke, ő egy fehér bőrű. De félreérted. Hát ez most tökre félreérted. Azért, mert... Na, itt a rossz a megvilágítás. Aki megkérdez egy ilyet... Hát, ez nagy baj. Aki megkérdez egy ilyet, az egyből rasszista. Nem, ez nem így van.
3: Annyi, hogy nem lenne egy csuki a fejedem. De most egy kicsit könnyebbé tenni ezt a beszélgetést.
2: Én elmondom neked, hogy állok a játszótéren, és homokozom, te meg pakolsz fel egy csúszdára, és le akarsz rajta tolni. Miközben én tök békésen homokozom a banyamat, homokozom, ahol ott szart egy kutya.
3: Nem, te állsz a homokozó szélén, és nagyon-nagyon furcsa szemmel nézve az idegen gyerekeket.
2: Nem, nem így van. Hát, szóval, érted, nézek a hófehérkét is. A Disney berendelte a hófehérke élőszereplés adaptációját, és egy fekete színésznőt választottak. Mert a Disney annyira PC, és annyira nem tudom, mi érted, hogy akkor oda... Miért játsz el a hófehérkét? Miért?
4: És hogy fogják hívni akkor őt? És nem hívhatod így.
3: Annyi mindenre beszélhetnék.
2: Nem is értem.
3: Érted, 3 millió hallgatják ezt a rádiót, és te ezt a döntést hoztad meg.
2: Te szülje! De most azt mondja, hogy 3 millió hallgatják ezt a rádiót, és én hoztam meg ezt a döntést, hogy a szám, hogy nekem... Hát most akkor én ezt vállalom.
3: Vagy egész életedben szarszakot fogsz érni.
2: Ez is a játék része. Vagy ilyen leszek minden nap, mint Bajer Zsolt az Echo TV-n, vagy pedig az lesz, hogy szarszakot érzek egész életemben. Hát szerinted miért tolom ezt ennyire, mert nem akarok szarszagú lenni egész életemben.
3: Nincs egy szerkesztő ennek a műsornak, hogy valami...
2: És írja valaki, a hófehérke helyre lesz a korom sötétke.
4: Na, tessék.
2: Nagyon szeretem. Jó, oké, tehát akkor szerinted ki lesz a James Bond? Nő, fekete, ázsiai vagy transz? Fekete. Én mondom akkor az ázsiai, tessék. Találnak egy ázsiai színészt, bevállom az ázsiai.
4: És szerintem most kis áltozások lesznek, még nem jön a nő, most még férfi lesz, de színesbőrű, fekete.
2: Színesbőrű, van egy női tipünk, van egy ázsiai, Zsül, viszed a transz tipet?
1: Mit visz? Conchita Wurst.
2: Conchita, te a szélsőséges vonalon vagy.
3: Szerintem egy közepes temető házi macska fogja játszani.
2: Valaki azt írja, hogy már most szarszagot érzek. A játék, örök életedre elveszed a szaglásodat, vagy szarszagú leszel, de te nem érzed, ugye ezen polemizáltunk, ez így kapcsolódik ide.
3: Srácok, egyszer egy dokumentumfilmes csapat elkísérne minket csak egy hétre, hogy történik ez a műsor szerkesztés. Jaj, nagyon szeretnétek ezt az egészet.
2: Fontos, a gyerekek, a Disney most rendelte be a Hófehérke élő szereplős adaptációját. Hát mi van? Érted? Mi van? Hát mi történik itt?
3: A legjobb az egészben az, hogy Anna mered maga elé a monitor, és
4: úgy fogok ebből bestofot.
2: Igaza van.
3: Nem fogok megszólalni, mert rohad ez a világ, tudod? Rohad ez a világ.
2: Igaza van. Elindult.
3: Mi a véleményed erre a témára?
1: Amikor meg kell kérem változtatni a Tíz kicsi néger című könyvnek a Agatha Christie-t, akkor miről beszélünk? Mereve nézek magam el észre.
2: Figyelj meg, fullad, fél.
1: Hát ez...
2: Érted, Tíz kicsi néger, és nem
1: mit van. 2020-ban az unokája döntött úgy,
4: hogy ne legyen ez a könyv,
1: hogy ne tegyék a nagyit indexre. Érted, hogy itt tart a világ. Azt írta meg, hogy Tíz kicsi néger. Nem lehet. A Helikon könyvkiadó már úgy adja ki nálunk is, hogy nem ez a címe.
2: Élet ez így.
4: Hát tökre igazad van.
1: Az Oscar díj odaítélésénél milyen kritériumok vannak? Meg kell felelni a PC világnak.
2: Van egy PC kritérium.
1: Akkor hol van a művészi szabadságot?
2: Így van.
1: Hát milyen kritériumok? Ott is, amit felsoroltatok, annak kell megfelelni. Jó, ha nincsen benne ez, meg az, meg amaz, akkor nem nevezheted az Oscar díjra a filmet.
2: Így van. Jó, ezért kértem a tippeket. Ez körülbelül 2 hónap múlva kiderül. A fekete férfi vezet, a nő a második, Zsülnek a Conchita tripje az befutó lehet, de
1: legyen
2: itt tartunk egy idős, James Bond.
1: Legyen egy Jason Momoa.
2: Egyébként a Momoa nem is rossz, James Bond karakter.
1: Az azért sok dolognak megfelel a világ szempontjából.
2: Állítanak most így a kopi a Whitney Houston dokufilmet, egy fehér férfi játszom.
1: Így van. De emlékezünk, amikor a J.K. Rowlingot szétszették, amiatt, hogy azt mondta, hogy...
2: Ő azt mondta, hogy neki az a nő, aki menstruál. Mondott egy ilyet. Hát figyelj,
1: nem rosszaságból mondta.
2: Szétszették.
1: Elnevezték róla az iskolát, levették a nevét. Megkurcolták, ledarálták őt gyakorlatilag.
3: Grúcius átkot szórtak rá.
2: Igen, kimondta, hogy neki az a nő, és azt mondta, hogy neki...
1: És ezt nem mondhatja el?
2: Hát meglincselték.
1: Konkrétan
2: évekig parkolópályára tették. Most már újraír, meg rehabilitálták, igen, talán, igen, meg visszajött ebből, de hogy ő se értette, hogy ezzel mi a baj.
3: Visszadták neki a kis klaviatúráját.
1: Visszadják a kis afroki kenecskével, most már újra tökéthetja Harry Potter.
3: Istenem.
2: Na jó van. Oké, gyerekek, hát...
3: Köszönöm, hogy itt lehettem.
2: Ez az utolsó műsor volt, akkor öröm volt önökkel egy fedélzeten szolgálni.
0: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A rádió egy bemutatja. Július 4.

0: Egyen.
1: Hallgasd a Rádió Egyet, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogen. És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek ford.hu.
4: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
5: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
6: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
7: Lásd élesen a nyár élményeit szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedbe multifokális lencsét minden távolságra 67.500 forint helyett 33.750 forint per páráron, vagy további lencséket akár 40% kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
8: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Sporolj velünk hétről hétre. Minden King jégkrém 25% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
10: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
11: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
12: Hű, stabil optikai net féláron.
13: Bizony, ennek a felesen tréfa.
12: Otthoni és üzleti

0: 0612-77-es telefonszámon.
1: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
2: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal is teljesen val. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
3: GSV akciós napok a Gulyástüzében június 11-13 között. Most minden termék kategóriában kedvezmények várnak. Ne hagyd ki az év legnagyobb akcióját. GSV.hu.
4: Mindig aktuális. Dehír.hu. A Debreceni Hírportál. A Debreceni Hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
5: Hangolja munkahelyi rádióját az FM 95 Rádió 1-re, és nyerjen saját magának és négy kollégájának ebédet kiszállítással. Küldje az ebédszót SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 395 számra névvel és szállítási címmel, majd hallgassa az FM 95 Rádió 1-et, mert fél egy előtt kiderül, hogy melyik munkahelyi csapat kapja az ötfős ebédet. Az ötfős ebédet.
6: Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en.
7: Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra.
6: És műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en.
8: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
9: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
8: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
9: Reklámkukac mcdb.hu.

0: közlekedési infók a forradalom 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Piaci körkép. Sehol nem olyan magas az áfa, mint nálunk. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Lassan véget ér az eper szezon, miközben a medgy, a cseresznye és a sárga barack is egyre több standon megjelenik a piacon. Az árusok szerint a vásárlók egyre tudatosabban figyelik az árakat. Tapasztalataik szerint a döntésnél sok esetben már nem az számít elsődlegesen, hogy hazai vagy import termékről van-e szó, hanem az, hogy mennyibe kerül. Kárándi Nikolett árust hallják.
4: Az olcsó, ez mindig jobban kell, mint a drágább. Minőség is megoszlik, mert rengeteg azon kívül, hogy nem elég, hogy sajnos hiába vágyjuk a magyar terméket, tehát azért rengeteg az import is.
3: Apáti Ferenc, a Fruitver Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke a Médiacentrum Debrecen műsorában arról beszélt, hogy a hazai termelők helyzetét az elmúlt évek időjárási szélsőségei és a növekvő költségek is nehezítik, miközben a fogyasztók egyre árérzékenyebbek. A kormány által tervezett áfacsökkentés nagyban hozzájárulhatna a hazai termelők versenyképességéhez és a fekete gazdaság visszaszorításához. A szakmaközi szervezet 15 éve küzd azért, hogy a 27%-os áfakulcsot mérsékeljék. Apáti Ferencet, a Fruitweb elnökét hallják.
5: Ez egész Európában, az Európai Unióban a messze legmagasabb áfakulcs. Általában az élelmiszerek áfája az EU-ban 5-10% között van, a 27 az rekordmagas áfa. Ez meglátszik a fogyasztói árakban. Tehát, ha csökkentik az áfát, teljesen egyértelmű, hogy a fogyasztói árak ennek megfelelő mértékben egy 15-20%-kal csökkenni fognak.
3: A szakember ugyanakkor azt is hozzátette, hosszú távon szinte lehetetlen mérni az áfa csökkentés hatását, mert a termés ingadozás és a kínálatváltozás sokkal nagyobb mértékben hat az árakra, mint maga az áfa. Az elmúlt 24 órában lehullott csapadéknak köszönhetően megszűnt a fokozott tűzveszély, ezért a Nébihmától visszavonja a tűzgyújtási tilalmat Budapesten, valamint 10 vármegyében, köztük Hajdúbiharban is. Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, szinte mindenütt alacsony tartományban volt, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, így nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Délelőtt lassan teljesen feloszlanak a felhők, és a nap is kisüt majd. Napközben az északi szél kissé megélénkül, de mérsékelt marad. Az előrejelzések szerint dél körül még kialakulhat kisebb zápor, és 25 fokig melegszik fel a levegő.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: ma is láger megy.
1: Gyerekek, imádnivaló történet. 2,4 millió fontot nyert egy nyugdíjas. Ugye mi van, ha megnyersz 2,4 millió fontot? Tudjuk, hol van a font, hol van a forint. Az egy ilyen
2: 4,50?
1: 4,50, az nagyjából ilyen 1 milliárd forintnak megfelelő összeg. Uh-huh. Megnyered, nyugdíjas vagy, segére versz, utazol, bejárod, hajóutak, Bahamák, mindenhova elmész, adsz az unokáknak és boldogan élsz. De nem, Johnny nem ezt mondta.
2: Nekik vannak még álmaik.
1: Neki vannak még álmai, 70 év körül volt. Ő azt mondta, hogy ő fölépíti minden idők legnagyobb drogbizniszét, a 2,4 millió fontot, kanabisz termesztő laboratóriumot épített belőle. Figyeld! Bevonta a gyerekét, és létrehoztak egy brutálisan jól működő droghálózatot, ahol kanabiszt adtak el nagy mennyiségben. A házkutatás során lebuktatták őket professzionális rendőrségi vagy növényi lámpákkal, szellőztető szaktanító rendszerrel, időzített öntöző rendszerrel, elektromos átalakításokkal, több száz növénnyel, vérprofin kialakítottak egy kanabisz ültetvényt, és elkezdtek leteríteni Nagy-Britániát, és iszonyatosan dübörgött nekik a biznisz.
2: Látta a Guy Ritchie filmet, az Úri emberek, igen, ugye igen, az igen, volt igen, a címe. Igen. Hát ott ugyanez.
3: Mikor megvalósította.
2: És azt mondta, hogy hát ezt csak meg lehet csinálni nálam is.
3: De tudod, ez amúgy bizonyítja azt a tézist, hogy nem a pénz tesz téged boldoggá, hanem az van, hogy kell egy olyan munka, ami folyamatosan dopaminnal lát el téged, amiben örömödet lehet, amiben megvan a fejlődési lehetőség, amiben be tudsz tetőzni.
1: Igen, John Ericnek így írják, itt írja, itt ez a lap őt 80 évesnek írja, tehát a Guardian azt mondja, hogy oké, ő 80 éves volt, egy lottónyertes, felépítette a elképesztő birodalmat, és hogy mit csinált még egyébként, kanabisz termesztés, kábítószer előállítás, illegális elektromos hálózatokba beavatkozás, mert hogy lopták az áramot is hozzá.
3: De azt látod, hogy először
1: foghatatlan.
3: Első körben amúgy ilyen felírható gyógyszereket készítettek. Tehát az volt, amiket fel kell íratni. Az volt az első ilyen beavatkozás eltartás, hogy elkezdték a Rivotrilt, mit tudom, hogy lemásolni ilyen laborokban. Tehát ehhez kellett neki amúgy speciális segítség is.
1: Speciális segítség, igen, de hogy amikor te ezt megcsinálod 70 vagy 80 évesen, és ugye több életkort ír a sajt, így 80 évesnek írják. Tehát hogy a francba kezded? Van 1 milliárd forintod. Miért csinálod? Minek csinálod?
2: Tökre igaza van.
1: Nincs mit vesztenem.
2: Ott ülsz érte 10 éve nyugdíjas, vagy nem tudom mi a nyugdíjkorhatár.
3: 7 éve a Valdív-szigeteken.
2: Mindenféle bajod van. Már egyszer csak ott van 1 milliárd, hogy azt én ebből kalandot veszek.
3: De most konkrétan, most figyelj, belegondolsz abba, hogy mit tud megcsinálni a maradék 20 évében mondjuk?
1: Tehát ő azt mondja, hogy oké, 80 éves vagyok, ha börtönbe kerülök, se baj, építsük ki, ez volt a nagy álmom, lesz, ami lesz.
3: Szerintem ő tök ezt mindegy. Már évtizedek óta álmodozott erről, ez volt a nagy álma, hogy ő egy megfelelő, egy maffia vezér legyen.
1: És jobban élt, mint valaha. Azt mondják, hogy egy 200, szerintem ez fordítási hiba, de mindegy 288 millió font értékű kábítószercsempészetet vezetett, csendes vidéki otthon állt a központban. Tehát ő a Kost központot fölépítette, és onnan folytatta az ügyletet. De akkor itt nem csak kanabisz volt, akkor tényleg kanabiszból nem szerzel ennyit. Tehát nem, itt ez ami brutálisat csinált.
3: Teljesen más. Nem, mindenféle gyógyszereket csinált, de vajon mit szól ehhez? Szálviorina.
1: Szálviorina ehhez képest egyébként sehol nincs. Tehát Szálviorina ehhez képest tényleg sehol nincs.
3: Na és ez benne a durva, hogy ő egy ilyen hétköznapi ember, aki tulajdonképpen az összes eddigi gangsterfilmet ugye most megvalósította, és amúgy mi ez, ha nem egy álom? Hát ez olyan, mint a Neverland megépítése.
1: Na, de honnan? Tehát, hogy Dark Web, Deep Web, honnan szerzed azt a tudást meg, hogy egy kifinomult droglabort építsél az istállók belsejében?
3: Netflix,
1: tehát fölépítették.
3: Netflix. Az egész Netflix.
1: Na de a kemikáliák, a vegyszerek, annak a kikeverési módja. Tehát az, hogy te amfetamin csináljál, azért az eszközökön kívül ahhoz azért kell egyfajta szaktudás, hogy te azért azt le tud gyártani, le tud szűrni, meg tud úgy csinálni. Létrehozzál egy jó tisztaságú amfetamin, nem?
3: Ez
1: azért hárma sokáig ülnék most otthon
2: konyhai
1: eszközeivel.
2: Kezdem be isni, amfetamin házilag.
3: Egy 7-9 órán belül tudnék csinálni amfetamint.
1: Igen.
2: Ezt a lelket.
1: Okay. Hogy csinálna nekem hamis vényköteles kataflámot, tessék?
3: Kataflám?
1: Mondjuk flektort, mert a kataflám nem vényköteles, de diklofenák.
2: De nem tudjuk, hogy jó, működtek-e a gyógyszerek. Lehet,
1: imádták.
2: Hogy csak...
1: Szétszették. Hát, onnan indult, ott kapott fényt, de akkor ezt fejleszünk tovább először.
2: Honnan? Lehet, hogy csak úgy nézett ki.
1: De honnan szerzed meg a diklofenák, mint alapanyag?
3: Egyrészt a ChatGPT-vel, másrészt pedig minden fel van az interneten. Tehát az internet minden tartalmaz, ami tudás jelen pillanatban.
1: Oké, de meg kell venned bizonyos dolgokat. Tehát, hogy vásárolnod kell valószínűleg illegális összetevőket. Vagy az amfetamin az csupa legális anyagból lesz egyszer csak egy illegális?
3: Cukorsó és minden jó.
1: Igen, cukorsó, egy pici élesztő. Igen, egy pici valamilyen vegyszer.
3: Én megállveresen tudom.
1: Csupa legális dologból lesz egyszer csak egy illegális, csak nem tudod a keverési arányt.
3: Honnan tudod, hogy jó volt? A lényeg az, hogy elkészült és el lehetett adni.
1: Tehát, ha bemegyek egy DM-be, vagy
3: bemegyek egy... Családból csinálták.
1: Ott az alapanyagok adják egyébként az amfetamin.
2: Igen, diklofenák, kálium, így mész be, kérsz, tessék, megvan a kataflám.
1: Az a diklofenák alapja van, igen. Tehát maga a fájdalomcsillapot. Igen,
2: na, veszel olyan színű festéket, lefújod, már viszik is.
1: Nyomok bele egy kis diklofenát, és adom.
3: Nem kell neki azt a minőséget elérni, amit te most megkapsz
2: egy gyógyszertárból.
3: Úgy kell kinézzen, hogy legyen valamilyen hatása. Most érted? Ezt azért nem olyan nagy vasszizdasz.
1: A művelet kezdetben hamis vényköteles tabletták gyártására koncentrált, majd nagyon gyorsan kiterjeszkedett más irányba is.
2: Rájöttek, hogy azon több a lóvé.
3: Én most sablekötőt gyártanék. Az úgyis hónapok még rájössz, hogy egyáltalán nem működik.
1: 80 éves a csávó, és a fiát is beszervezte. Ja. És ketten fölhívsz. Csinálták, minden idők egyik legnagyobb bizniszét hozták létre.
3: Én is segítettem faternak sört főzni.
2: Na, hát, ugyanaz. Na meg, nincs, te fölhívsz egy egyetemistát, aki első éves. Hogy mikor elértek a anyagba ahhoz a részhez, ahol... Na, akkor tudok adni egy kis kiegészítést pénzügyileg.
3: Van ilyen legendárium, szerinted... amúgy a BM-én, a vegyészkaron volt ilyen, hogy egy srác addig maradt ott, amíg meg nem tanult, hogy hogyan kell megcsinálni ezeket a cuccokat, és a másnaptól be sem ment az iskolába. Szóval szerintem csomóan úgy ezt csinálják, hogy így pont ezt a tudást megszerzik, aztán pedig hát meggazdagodnak.
1: Azt mondják a hatóságok, hogy extrém ütemben nőtt az üzlet, és a család újra befektette a profitból, a termelésből és az eladásból jövő pénzt. Iszonyatosan nőttek, és az öreg az egyébként úgy bukott le, hogy a művelet csúcsán elkezdett dicsekedni a vagyonával, és azt állította, hogy a világ leggazdagabb vállalkozóihoz képest is nagyon-nagyon sokat keres. Tehát a csávó nem egy zsebből árulok egy gram marihuánát egy parkolóban című volt, hanem brutális üzletet hozott létre, és nyomozók is úgy álltak.
3: Védem meg a vagyonomat, amit elástam egy erdőben típusú férfi.
1: Oké, de hogy csinálod? Hány embert alkalmazol? Hol van a laborod? A laborodban hogy van titoktartás? Hány ember dolgozik a laboratóriumban? Tehát nem az, hogy te kézzel ezt előállítod, érted, és nyomod az amfetamint. Ez kell 10 ember, aki fehér köpenyben, maszkal az arcán, egy olyan körülmények között dolgozik egy gépsoron, és utána este hazamegy a családjához. Tehát ő egy labort épített föl.
3: Szerintem nem vagy tisztában az, hogy a laborban sem dolgoznak nagyon sokan. Tehát, hogy valójában az van, hogy maga az automatizált gépsor az, ami nagyon sok mindent megcsinál, és ugye van, akinek ezt így ellenőriznie kell. Tehát, hogy amikor elmész egy gyógyszergyárba, ott sem százan állnak a sor mellett, érted, hanem ott van néhány ember, aki fontos.
2: Ott van egy ipari méretű tabletta gyártó berendezést találtak a kisházban.
1: A kisházban egy ipari méretű.
2: Tehát a nagyházad mögött volt egy kisház.
1: Istálló is volt.
2: Ahol te tartod a kerti szerszámokat, a fűnyírót.
3: A rotakapa mellett tartom a gyógyszerkészítőgépemet.
2: Egy ipari méretű gépsor.
1: De ha a gyereke benne volt, a gyereke, ő 80 éves, a gyerek 50, tehát így írja valaki, hogy ő azt mondja, hogy még az unokái is benne volt, akire ezt nem olvastam, de még simán lehet, hogy még a 20 éves unokák is tolták.
3: Na itt írják, tessék, kis Szabó. Ott mák, ópium, meg egy kis VD40.
1: És meg is vagy.
2: VD40 összefogja, mehetünk.
1: A fia volt az agytrőzt, az öreg csak beruházott.
2: Ja, hogy neki volt lóvéja a nyereményből.
1: Neki volt lóvéja, az öreg beruházott, és a fia volt a nagy megfejtő.
2: Egy vasárnapi ebédnél a gyerek azt mondta, te papa, nem forgatjuk meg azt a...
3: De nézd meg a csapatát, itt ez a négy ember lefotózó, azért nem ilyen mafia gangster arcok.
1: De Guy Ritchie
3: film. Ez egy Guy Ritchie film,
1: igen.
3: Tehát angol 100 arc kifejezések mindenhol, de hogy azt látom rajtuk, hogy ők tényleg kiégett 30-asok.
1: Kiégett 30-asok, 2021-ben ipari egységet is vásárolt, azzal a céllal, hogy átalakítsa a csoport termelési kapacitásának bővítését. Tehát érted, bővítették a gyárat. És aztán szállító konténereket béreltek, ahol a több millió hamisított cuccot tárolták. Érted, mekkorában voltak? 2022. április 1-én a rendőrök már figyelték őket, lefoglaltak egy járművet, 2,6 millió hamisított diazepám tablettát találtak benne. Becsült értéke 1 millió és nem tudom, 5 millió font között van a becsült értéke az X millió diazepám tablettának. Jézus Mária, miben voltak ezek?
3: Mindig ugyanarról beszélünk, mint reggel. Az ember, amikor nem kapja, amit szeretne, akkor ugye kiképzi magát. Utána olvas, azt mondta, hogy nem kapta Viagrát, akkor majd én csinálok Viagrát.
1: Oké, nektek mi lenne az életetek biznisze, ha megcsináltátok? Mindegy, hogy működik-e vagy nem. Tehát, hogy arra gondolok, hogy tényleg egyszer nem lángost akarok árulni, kürtöskácsot akarok árulni a Broadway-n. Tehát, hogy mi élet van életetek biznisze? Én ezt meg akarom egyszer se. Tudom, hogy Zsák utca nem biztos, hogy működik. Én, ha tehetném, azt csinálnám. Írja meg mindenki. Mi az életetek
2: biznisze? Óriás lóvé reményében.
1: Ahogy azt gondolt, hogy ezzel te nagyot fognál. Sose volt pénzed, nem csináltad meg, nem volt bátorságot hozzá, de megcsinálnád.
3: Én visszamennék az időben, és Jákob Zolinak kitekerném a kezéből a műkörön bizniszt, és azt csinálnám meg. Szerintem ő az, aki, tehát ő a legjobb, tehát egyszerűen az egy felfoghatatlan zsenialitás, amit ő megcsinál.
2: Szoríts ki a piacról.
3: De hogyan?
2: Eszter Körmök.
1: Én sem voltam soha ez a vállalkozó. Nem voltak nagy biznisz ötleteim. Ami volt, az befucsolt. Tehát, hogy nem igazán. Én sem vagyok ez a vállalkozó.
3: Szimeringeket kell árulnod, és akkor van egy tartalá. Igen. De hogy mindenkinek vannak ilyen haverjai, nekem van ismerős, aki állandóan vállalkozik a fejében. Egyszer tampongyárat akart építeni Nyíregyházára, mert hogy arra mindig szükség van, tudod.
2: És egyébként tényleg?
3: Szinte látom, hogy egy gyapotot szednek Nyíregyháza mellett, hogy megnézze a tampóhon a megfelelő cucc.
1: De... Én nagyon szeretnék egyszer egy vendégházat csinálni, de ez nem nagy vállalkozás. Egyet jól megvenni, egy jó lokációval felújítani, faszán.
2: Te lennél?
1: Nem, emberem lenne, aki megy, aki takarít, aki bonyolítja, aki az nem semmi. Csak csinálni egyet valahol, Börzsöny, Mátraj, tudod.
2: Azért abból te fogsz hátra dőlni. Csak szólok.
3: E brutál.
2: Tehát pénzügyileg azért az nem egy akkora izé.
1: Nem, ezt nem is amiatt csinálnám. Ez egy ilyen szívközpontú dolog lenne.
2: Oké, csak pont azt kérdeztem, hogy mert ilyen álma van az embernek, hogy kint a tengerparton nyit egy izét, és ő lesz a koktélos csávó, de abból nem leszel irgalmatlan gazdag.
1: Nem, nem is arra gondolok.
3: Arra gondolom, mint ami Hitlernek volt a sasfészek.
1: Igen, pont ezt a hasonlatot tudom mondani. Mennék egy mesterlövész puskát, aztán kilövöldözném a nagymarosiakat, át a másik oldalról.
3: Hogy tudjátok, hogy menekül az emberek elől, aki így idejelben nem kedvelnek engem a rosszabb mixeim miatt.
1: De valahol tudod, hogy mindegy, hogy mennyi pénz jön belőle, de hogy oké, hogy van a média, de hogy lenne egy ilyen erdőben egy kis ház, hogy elvonulsz, kiadod x napot bérbe, használt, és egy jót így megépíteni, de lenne neked is egy ilyen kis kuckó, de közben pörgetnéd valami, úgy elfoglalna. És
3: Zsül már csapágyasabb bólogatta magát a témában.
1: Zsül befoglalná.
2: Nem, Zsül túravezető lenne a Tátrában.
1: Egyébként abszolút.
2: Túravezető a Tátrában.
0: Én ott vennék egy hotelt.
1: Jó!
2: Oda nézd! A
1: kis lőrinc.
0: Vagy egy felvonót.
1: Megvennéd a Tátrát, mi?
3: Van az, amikor ilyen fára építenek ilyen házat, tudjátok? De azok a lombházak nekem azt tetszik, csak nem mennék felmenni rá.
2: Tiny house. Hmm.
3: De a tiny house,
2: úgy hívják.
3: És akkor felmész egy ilyen lépcső, és akkor fenn vagy, de az hogy bír el téged amúgy?
2: Jó, meg van csinálva.
1: Gyerekek. Bármilyen gazdasági ötletem van, nekem bedölt. Tehát, hogy sose felejtem
3: el. A legjobb vállalkozás.
1: Elmeséltem, azt nem meséltem, amikor Fornettit akartam árulni Londonba.
2: Nem
1: ismered ezt a sztori? Te nem tudod a Fornetti sztorimat?
2: A legnagyobb biznisz.
3: De azt azért már többen belebuktak, azt mondom, a Dombi is egy ilyenbe.
1: Azt gondolod, hogy Londonban nem esznek Fornettit?
2: De várjál, hogy Dombi is belebukott.
1: Azt nem tudtam,
2: van egy csávó, aki szivat benneteket.
1: Hát nekem is így tűnik, igen.
3: De micsoda, jött egy ember, írt neked egy e-mailt?
1: Nem, valahogy bemutatták nekem, és azt mondta, hogy ő megvette a franchise-t, és figyelj ide, ez Londonban kint él x millió magyar, így odaadtam neki a reklámszatyorba nagyon sok pénzt, és küldött egy fotót arról, hogy ez lesz a te boltod. És egyszer kimentünk Londonba, és megnéztük, hogy itt lesz. Már akkor gyanús volt, mert nem volt a kar emberek. De mondom, itt fogunk
2: árulni. Ez jó?
1: Megnyitottam egy üzletet. És webkameránél néztem, hogy mi történik benne boltban, és soha nem láttam vevőt.
2: De eladót se.
1: De eladó, az benne állt.
2: Az
1: de.
2: Volt?
1: Azt mondták, két hónapig működött az üzlet. Azt mondta, nem jó a lokáció, nyissunk másikat. Mondom, picit lassítsunk, várjál, haver. Erre elment egy kisebb lakás árájában. És ugye azt mondta, hogy mennyi lengyel, cseh, ismerik a Fornettit, magyar él kint Londonban, megnyitjuk, gyerekek, metró mellé benyitunk, érted? Jártam a londoni metrót, és néztem, hogy hova kéne nyitni.
3: Atya úristen, imádom, hogy ilyen hülye vagy. De...
1: Nekem azt gondolt, hülye vagyok. Tudod, mennyi magyar él Londonban?
3: Csak a Fornettit miért járnak az. És hogy vitted neki a fagyasztott Fornettit ilyen bőröndökben?
1: Kis táskában.
3: Hoztam most négy bőrönd pintását, egy
2: fahéjjel.
1: Voltam Londonban munkaügyi központban, mint vállalkozó. El kell menned, meginterjúvolnak, mit akarsz csinálni, meg kell, hogy kapjál egy bizonyos papírt. Azt a papírt azt be kell mutatnod, hogy te üzletet nyithassák. Kimentem, beültem csávókkal, és 26-os sorszámmal ott ültem, hogy szeretnék egy vállalkozót kiváltani, hogy szeretnék Fornettit nyitni.
3: Az a legdurább, ha ezt bátor terenyén nyitnád meg, és kilenne írva, hogy Sebestyén Balázsi, degeszre kerested volna.
1: Én Londonban akartam inkognitóban Fornettit nyitni. Itthon megnyitni az én nevemmel valamit könnyű, az megy. Nyissál Fornettit Londonban.
2: Nem is sikerült.
1: Nem is sikerült.
3: Tudom, még egy jobb ötlet, hogyha egy ilyen csoki csöves szoláriumot nyitottál volna. Még az a másik.
1: Ez egy 15 éves sztori, tehát, hogy de miért? Hát valamit azért kellett csinálni.
3: Imádom.
1: Hát,
3: Az a baj, ennek a történetnek minden mondat arany.
2: Hát kellett a jövőre
3: gondolni. Mikor ismerted fel azt, hogy ez egy probléma?
1: Tessék?
3: Mikor ismerted be, hogy ez így oké?
1: Elvitt a csávó, és elsitáltunk a bolt mellett. Mondom, és fura volt, nagyon kevesen voltak, és azt mondta, hogy már mindenki benn van a munkába. Itt reggel nagyon nagy a forgalom, meg délután. Mondom, haver, igazad van. Én vagyok a hülye, déli egykor kiáll mindenki.
3: Életemben nem dolgoztam még, hát csinálnék ez utat.
1: Mindenki irodában. És mondta, hogy webkamerám, majd figyeljem, hogy mennyien vannak a boltba. Először nagyon sokat mész a webkamerára, aztán egy kicsit kevesebbet, végül már csak hetente egyszer ránéz, hogy hát, most van bent egy vevő. Te sose volt bent senki.
3: Édesem.
2: Álltak a pogácsát, száradtak.
1: Mindig hazaküldték nekem. Tudod, mennyi pogácsát evett a család? Egy évig csak azt tettük, amit előre megvásároltunk.
3: Figyelj, de miért nem kültös kalátos?
1: Nem tudom, mit tudom én, fényt kaptam. Nem mondom el, hogyan, meg kiszólt, meg minden, nem is ez a lényeg. Belevittek, na hát ki kellett szóválni.
3: Akkor te vagy az, aki a legnagyobb rajongója a webkameráknak, nem? Tehát, hogy te mindent tudsz arra, hogy...
1: Egy idő után nem néztem.
2: Azt mondom, nem mentél tovább. Ha bízol benne, ha hiszel benne, még 3 hónap és...
1: Ja, értem. Egy ideig keseltem, azt mondtam, hogy szerintem zárjuk be.
2: Szerintem jó.
3: Most írek, Eszter, Bátorterenyén van Fornetti és egy aranybánya még mai napig.
1: Hát ezt mondták nekem is. És én láttam a Londonból, a metróból kiáramló magyar tömegeket, hogy állnak majd a kis csurocsácskával szép tömik arcukat. Figyelj, szerintem 1 kilót adtunk el a 4 hónapba összesen.
2: Úgyhogy, ha bízol benne, ha hiszel benne, még 3 hónap és...
1: Ja, értem. Egy ideig keseltem, azt mondtam, hogy szerintem zárjuk be.
2: Szerintem jó.
3: Most írek, Eszter, Bátorterenyén van Fornetti és egy aranybánya még mai napig.
1: Hát ezt mondták nekem is. És én láttam a Londonból, a metróból kiáramló magyar tömegeket, hogy állnak majd a kis csurocsácskával szép tömik arcukat. Figyelj, szerintem 1 kilót adtunk el a 4 hónap összesen.
2: Fazekas műhely a dél-olasz tengerparton a szőlőültetvények közelében.
1: De jól hangzik.
2: Ugye?
1: De jól hangzik. Köcsögölés
3: a naplementében.
2: Igen, magyarul így hangzik, de végcsomottatod ezt róla.
3: De miért nem sokkal jobban hangzik?
1: 60 puszta mellett itték állatorvosi rendelőt. Koraduma. Vennék egy hatalmas mezőnyi területet, befogadnék minden menhelyes állatot, lennének gondozók, nagyon jó fizetés, és csak nézném a sok boldog állatot. Jaj, de szépen hangzik ez! Ahogyan vitt ki a néger csókos Sri Lankára című történetet, kifejezetten szeretjük.
3: Egy vállalkozó géniuszt találtunk az SMS falon.
1: Óriási, óriási, néger csókos Sri Lankán. Hát már az ötlet önmagában zseniális. Biztos szeretik.
2: Ha persze, hát ne viccelj már. Ott az édességet
3: zabálják. Nagyon sok kérdésem, hogy nevezték el?
1: Igen, mi volt?
3: Ne,
1: adhatod-e azt a nevet, hogy négercsók? Nem feltétlen.
3: Ugye? Etnikai puszi.
1: Etnikai puszi. Mit mondhatsz? Mi a neve? Hogy hűtöd őket a 28 fokban? Egyáltalán mennyire megy ilyen biznisz? Mindjárt megkérdezzük. Hello, Eszter, jó reggel, ciao.
4: Sziasztok, jó reggelt.
1: Óriási. Tehát négercsókos Sri Lankára ez...
3: Példakép.
2: Egy milliárdossal beszélünk?
4: Ötletnek jó volt.
3: Hogy született? Honnan jött az inspiráció?
4: Édesszájúak. Tehát Ázsiában édesszájúak, szeretik ezeket a csokis, nagyon cukros, nagyon ízé, nagyon fura dolgokat, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy igazából ott abszolút lehet helye a néger csóknak is. Igazából úgy jött az ötlet, hogy volt egy leselejtezett, így nagyjából már vasárba meg lehetett venni, egy néger csók gyártó gépsort itt Magyarországon, mert már itthon nem nagyon voltak kíváncsiak erre a termékre, úgyhogy gondoltuk, hogy puff, akkor meg is vesszük, és beraktuk konténerbe, kiküldtük, és volt kint a volt férjemnek egy üzlettársa, aki ezt elkezdte üzemeltetni. Ott hónapok munkája alatt összerakták mindent, tök jó, be is indult a gyártás, csak aztán az első szállítmányt, amikor kivitték, akkor ugye ebbe a 28 fokba, hát nem tudom, nem, tehát egy elég szarul nézett ki a termék, mire hazaértek volna vele a vásárlók, úgyhogy...
1: Mennyit adhatok el belőle? Körülbelül meddig ment? Hány hét, hány hónap? Meddig hittetek benne, hogy néger csókot kell eladni Sri Lankán?
4: Még viszonylag kitartóak voltunk, ugyanis még hűtős autót is vettünk a szállításához, de hát ugye az egy dolog, hogy mi mondjuk normális állapotban eljutottuk a terméket a kisboltokhoz, de hát attól függetlenül a vásárló nem tudja kis hűtőkocsijába hazavinni, amíg hazaért, addigra összeesett az egész, úgyhogy egy használhatatlan hülyeség volt a végén.
1: Hűtőkocsival mindenne, atyaisten!
3: Nagyon-nagyon szeretem ezt a történetet, nagyon sok kérdésem van. Mi volt a marketing stratégia?
4: Őszintén szólva, mi igazából csendes társak voltunk, mi ezt az egészet úgy csináltuk, hogy egyszer nem voltunk itt Sri Lankán. Úgyhogy ez a...
3: Bajás, hisz ebben az üzleti modellben.
1: Hasonlóan nyitottam Londonban. Mély hűtő túrostáska üzletet. Talán egyszer kimentem megnézni, hogy hol lesz a bolt.
4: Üdv a klubban, azért nagyon hamar rájöttünk, hogy ennek nincs
1: létjogosultságot. Ez a Kiss Black Edition, azt írja valaki. Kiss Black Edition.
2: Mit csináltatok a gyártósorral? Mi van vele?
4: Kérlek szépen, nem tudom, mert addigra már elváltunk a volt férjemmel, de valószínűleg egyébként ott...
3: Ezt tettetek le házasságotokat?
1: Igen, a néger csók tett be.
4: Nem. Nem, de amúgy egyébként Sri Lankán KVG bizniszt se csináljatok, mert az se jó.
1: Az volt a második?
4: Az volt az első, amikor az befucsolt, jött a néger csók.
1: Szenzációsak vagy. A harmadikba én is beszállok. Mondjátok, mi a harmadik, ott vagyok. Na jól van, okay, eszem. Hello. Imádom. Na!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
3: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
4: Június 13 és 19 között.
3: Ez az!
4: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
5: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most az Algida Smile jégkrém 1499 forint. 3 termék vásárlásakor az OK Rudi 119 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
8: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
9: Hoppá! Szerintem ez piros lap.
10: Dehogy! Szerintem semmi nem volt.
11: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő gól jackpotból is. Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
12: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
13: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9 millió 300.000 forinttól.
12: Fix forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
13: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9 millió 300 000.

0: régi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás? Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
1: Debrecen Autóház. Mikepércsi út 23-33.
2: Skoda.
3: Apa, ugye én is mehetek majd a tevát nyári táborba?
4: Na-na, csak előtte jelentkezem a csomagoló üzemükbe.
5: Kiemelt műszakpótlékkal, extra juttatásokkal várjuk leendő operátor kollégáinkat. Részletek a teva.hu karrier oldalán.
6: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Gingár Hungária Kft. Minden, ami épületképészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
7: Hirdessen nálunk!
8: reklamkukac.mcdb.hu.
9: Reklámot hallottak.
10: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
11: Új parancsnoka van mától a készenléti rendőrségnek. Több mint 3 milliárd a kórházaknak hűtésrekonstrukcióra. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Varta Éva. Kinevezte a készenléti rendőrség új parancsnokát, Markó Attila István rendőr dandártábornokot a belügyminiszter. A tárca tájékoztatása szerint Pósfai Gábor belügyminiszter egyúttal csütörtöki hatállyal felmentette vezetői beosztásából Tarcsa Csaba rendőrvezérőrnagyot. A diákhitelstopp és a babaváró hitel visszafizetési moratóriumának meghosszabbításáról, illetve 3,6 milliárdos kórházi hűtésrekonstrukciós programról is döntött a kormány. Erről Magyar Péter miniszterelnök és a kormány szóvivők tájékoztattak csütörtöki sajtótájékoztatójukon, ahol történelmi jelentőségű jogszabálynak nevezte a kedden benyújtott jogállamisági és korrupció ellenes törvénycsomagot Szondi Vanda kormány szóvivő. Nem valósítja meg a tervezett 120 milliárd forint értékű beruházását a Mastercard, amennyiben életbe lép a Tisza kormány által már bejelentett külföldi munkaerő alkalmazására vonatkozó tilalom. Erről beszélt a kisvárdai Baromfi feldolgozó üzem ügyvezető igazgatója egy üzleti konferencián. Ifjabb Bárány László az Indexnek azt mondta, a Fülöp-szigeteki dolgozók alkalmazása nem költségcsökkentés, hanem kényszer, mert bizonyos munkakörökre egyszerűen nincs elegendő magyar jelentkező. Vladislav Kulesovval hosszabbította a Deac jégkorong csapata. Az orosz támadó éveken át Debrecenben játszott. 2022-ben igazolt a DVTK jegesmedvékhez, majd 2025 nyarán visszatért. Az előrejelzések szerint dél körül még kialakulhat kisebb zápor, és 25 fokig melegszik fel a levegő. Délután újra megjelennek a felhők, de újabb eső már nem valószínű.
9: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Balázsék Best of-ja után ismét élő a keverőpult. Én Györki Attila vagyok, és remélem mindenki itt marad velem. Jön a Fast Boy.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: A 2026-os foci világbajnokság hivatalos nyitómérkőzésén a társházigazda Mexikó 2-0-ás győzelmet aratott Dél-Afrika felett több mint 80 ezer néző előtt. Az első mexikói gól már a 9. percben megszületett, a második félidőben a 66. percben érkezett az újabb találat. A mérkőzés igazi VB szenzációt hozott a fegyelmetlenségek terén. A világbajnokságok történetének nyitó meccsein most először mutattak fel 3 piros lapot is. A dél-afrikaiaktól 2, a mexikói csapatból 1 játékos kapott pirosat. Mexikó a magabiztos győzelemmel és a jobb gólkülönbségével jelenleg az A csoport első helyét foglalja el. Az A csoport második összecsapásán magyar idő szerint hajnalban Dél-Korea drámai fordulatokban gazdag mérkőzésen 2-1-re múlta felül Csehországot. Az első félidő gól nélkül telt el, aztán az első gólt a mérkőzésen a csehek szerezték meg az 58. percben. Ez felpörgette a játék ritmusát, a dél-koreaiak nem estek kétségbe, a 66. percben egyenlítettek, majd a 79. percben egy videóbírós ellenőrzést követően megszerezték a győztes találatot is. A meccs vége nagyon izgalmas volt, a csehek az utolsó percekben mindent egy lapra feltéve támadtak, de a kórai védelem állta a sarat, úgyhogy az ázsiai válogatott 3 ponttal indította a tornát. Dél-Korea kevesebb lőtt gólja miatt a csoport második helyén áll Mexikó mögött. Még egyszer tehát az eredmények: Mexikó, Dél-Afrika 2-0, Dél-Korea, Csehország 2-1.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint. Legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
5: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5-szörös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhelyjel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
6: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
7: A világ Szegeden találkozik.
8: Augusztus 26 és 29 között jön a Szín Fesztivál, Szegedi Ifjúsági Napok.
7: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
8: a világsikerű Bastille,
7: az amerikai hip-hop ikon Sway Lee
8: és a legnagyobb hazai együttesek. Június 15-én bérletárforduló. Szín.org.
9: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe. Vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
10: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
11: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
10: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
11: Szállás.hu.
10: Úgy is tett.
12: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest. Július 2-3-4.
2: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

0: Rádió 1 mozifilm ajánló az Etele Cinema támogatásával.
1: Ezen a hétvégén is érdemes moziba venni. Mostantól látható a Szürke Zóna, Guy Ritchie új akciótrillere. Aki szerette a korábbi filmjeit, mint a Bluff, az Úriemberek vagy a Szövetség, annak a stílus most is ismerős lesz. Laza, stílusos karakterek, pörgős dialógusok, rengeteg akció. A történet középpontjában egy dörzsölt és rendkívül intelligens ügyvédnő Rachel áll, valamint az általa vezetett Elit Zsoldos csapat probléma megoldó gárda. A bonyodalom akkor kezdődik, amikor egy kegyetlen bűnszövetkezet és egy gátlástalan diktátor ellop $1 milliárd vagyont, mivel a hivatalos szervek tehetetlenek, a Wall Street-i károsultak Rachel csapatát fogadják fel, hogy szerezzék vissza a pénzt. A főszerepben Jake Gyllenhaal, Eliza Gonzalez, Henry Cavill. Jó mozizást kívánunk mindenkinek!
0: Rádió 1 mozifilm ajánlót hallottak az Etele Cinema támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A Rádió 1 bemutatja.

0: Rádió 1-en.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Új út erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Héjobbi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
4: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
5: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
6: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jüsknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti bútorra és termékre, 50-70% kedvezményt számos matracra, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre. Vásárolj most a legközelebbi Jüsk áruházban vagy online a jüsk.hu-n.
7: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
9: Augusztus 26 és 29 között jön a Színfesztivál Szegedi Ifjúsági Napok.
10: Azaria, Dash, Majka, John Doe, Halott Pénz, Betonhofi, Pogányinduló, Carson Koma, Follow the Flow, BSV Sagen és még sokan mások.
11: Június 15-én bérletárforduló. Nem marad!
10: Azaria, Dash, Majka, John Doe, Halott Pénz, Betonhofi, Pogányinduló, Carson Koma, Follow the Flow, BSV Sagen és még sokan mások.
11: Június 15-én bérletárforduló.

0: mehetek majd a tevát nyári táborba.
1: Na ne, csak előtte jelentkezem a csomagoló üzemükbe.
2: Kiemelt műszakpótlékkal, extra juttatásokkal várjuk leendő operátor kollégáinkat. Részletek a teva.hu karrier oldalán.
3: Te is szeretnél végre egy igazán jót bringázni? Válaszd a jó bringát, mert nálunk több mint 500 hagyományos és elektromos kerékpárból minden bringás élményhez a legjobb bringát találod. A legújabb bringák és modernebb bajkok a jó bringában Böszörmény út 153 vagy jobringa.hu.
4: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle színgöző választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemez bezárt érték.
5: Reklámot hallottak.
6: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
7: Korányi Gyűrű életműdíjat kapott Brugós László. Fotókiállítás Attenborough 100 éves születésnapja alkalmából. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Varta Éva. Korányi Gyűrű életműdíjat vehetett át Brugós László, a Debreceni Egyetem tüdőgyógyász klinikai főorvosa. A Magyar Tüdőgyógyász Társaság Brugós László több mint 3 évtizedes kimagasló gyógyító, tudományos és oktatói munkásságát ismerte el a kitüntetéssel. A természet szépségét és sérülékenységét bemutató fotókiállítás nyílt a Debreceni Egyetemen. A Sir David Attenborough 100. születésnapja előtt tisztelgő tárlatra több mint 600 pályamű érkezett. Ezek közül 25-öt láthat a közönség. A megnyitón Lendvai Ádám Zoltán egyetemi docens arról beszélt, hogy Attenborough generációknak mutatta meg a bolygó élővilágának gazdagságát, majd egyre nagyobb hangsúlyt fektetett a környezet sérülékenységének bemutatására. Nem létezhet ott dolog, ahol a szó hiányzik. 40 éve jelent meg a bevezetés a szépirodalomba és az emlékiratok könyve. Két nagy írónkról, Eszterházi és Nádas Péterről, illetve kiemelkedő műveikről lesz szó ma 5 órától az Aranybika üvegtermében a könyvhét alkalmából. A beszélgetés résztvevői Balajti Ágnes, Bónus Tibor, Kulcsár Szabó Zoltán és Szirák Péter irodalomtörténészek lesznek. Anyagba vetett rítus, Kányási Holb Margit öröksége címmel nyílik szombaton új kiállítás a Modemben. A tárlat a tavaly elhunyt Ferenczi Noémi díjas textilművész 5 évtizedes munkásságát mutatja be 3 szekcióban. Az előrejelzések szerint dél körül még kialakulhat kisebb zápor, és 25 fokig melegszik fel a levegő. Délután újra megjelennek a felhők, de újabb eső már nem valószínű.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a Rádió 1. Nagy klasszikusra most az igazi mai slágerek között. David Guetta, Ne-Yo és Akon következik, akik már nem először dolgoztak együtt akkor, amikor ezt a dalt kihozták, de aztán ez lett a legismertebb közös munkájuk.

0: Rádió egyet hallgatják.
1: Hú, mert csúszuperek a számok azért. Tehát nálam állandóan ez szól. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni.
0: Ez

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
2: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis
4: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor...
4: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
5: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
6: Mi?
5: Ne!
6: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
5: Ugrok egy bombát!
6: Szállás.hu. Úgy is tett!
7: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj két pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
10: A világ Szegeden találkozik.
11: Augusztus 26 és 29 között jön a Szín Fesztivál. Szegedi ifjúsági napok.
10: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
11: a világsikerű Bastille,
10: az amerikai hip-hopikon Sway Lee
11: és a legnagyobb hazai együttesek. Június 15-én bérletárforduló. Szín.org.
10: Reklámot hallottak.
12: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: csak igazi mai slágerben, igazi nyár hangulatú dalok egymás után, de nem ezen a hétvégén fogunk strandolni. A nagyobb vizeink hőmérséklete 18-20 fok körül mozog. Szombaton többször felhősödik be majd az ég, vasárnap lesz a több napsütés.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyú.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
2: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
3: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
2: Mondom, hogy a szárnya jó.
4: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
5: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
6: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj két pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
9: Augusztus 26 és 29 között jön a Szín Fesztivál Szegedi Ifjúsági Napok.
10: Azaria, Dash, Majka, Csodló, Halott Pénz, Betonhofi, Pogányinduló, Carson Koma, Follow the Flow, BSV Sagen és még sokan mások.
11: Június 15-én bérletárforduló. Ne maradj le! www.szín.org.
12: Reklámot hallottak.
13: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: Reklám. Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált, található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652. Csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált, található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ

0: azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metal Sheet. Most a dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
1: Indulj Debrecenből, és repülj Londonba, Eindhovenbe, Isztambulba, Várnára, vagy Larnakára a Wizz Air járataival. Fedezd fel többet kedvező árakon, és hozd ki a legtöbbet minden utazásból. Foglalj most a Wizz Air applikációban, vagy a wizzair.com-on, és induljon a következő élmény Debrecenből. Részletek www.wizzair.com.
2: Reklámot hallottak.
3: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
4: Bérelt rollerekkel okozzák a legtöbb biztosítási kárt. Most kell jelentkezni a Roksuli következő tanévére. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Varta Éva. A rolleres károk legnagyobb részét bérelt elektromos járművekkel okozzák az Allianz Hungária kutatása szerint. Leggyakoribb hibának az elsőbbség meg nem adása számít. Ezt követi az oldalirányú ütközés, valamint a rosszul leparkolt vagy feldőlő roller által okozott kár. Bár az Allianzhoz bejelentett káresetek között a személyi sérüléssel járó esetek aránya alacsony, ezek következményei jellemzően jóval súlyosabbak, és a kártérítési igények akár 10 milliós nagyságrendet is elérhetnek. A debreceni járásbíróság nem jogerősen 2 év 4 hónap fogházbüntetésre ítélte, és 6 évre eltiltotta a vasúti járművezetéstől azt a mozdonyvezetőt, aki a 3 évvel ezelőtti sápi vonatbalesetet okozta. A vádirat szerint 2023. november közepén a mozdonyvezető hajnalban elaludt, ezért nem vette észre a tilos jelzést, és neki ütközött egy várakozó személyvonatnak. Annak egyik utasa 8 napon túl, a jegyvizsgáló pedig 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. Még a személyvonat vezetője részben maradandó fogyatékosságot és súlyos egészségromlást okozó sérüléseket szerzett. Már lehet jelentkezni a Roksuli következő tanévére. Sokféle hangszer közül lehet választani, például gitár, basszusgitár, dob, billentyű, szaxofon, trombita, harsona, szájharmonika, de természetesen azokat is várják, akik éneket szeretnének tanulni. A jelentkezési határidő június 30-a. Délután újra megjelennek a felhők, de újabb eső már nem valószínű. A hőmérséklet 2 fokot csökken majd, miközben a változóan felhős égbolt lesz a jellemző.
3: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió! Az igazi mai slágerekkel, mix

No hát ezt is elértük, hölgyeim és uraim. Végre péntek van nyakunkon a hétvége. 2026. június 12-e a pontos dátum. A Rádió Egyenes pedig már a Daily Mix a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében. A mai napon is a kapitány egészen kettőig kesérű Tomi. Én pörgetem önöknek az első órában Mixben a legnagyobb nyári kedvenceket, aztán pedig indul Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órája. Sőt, közben lerántom a leplet a hét utolsó munkahelyi ebédjáték nyertes csapatáról is, illetve hát van egy szülinapos nyereményünk is, úgyhogy ezügyben is jöhetnek a nevezések, pötyögjenek, csak úgy, mint az útinfók, 0620 95 95 395 az SMS Viber számunk. A folytatásban Sam Feld érkezik, aki minden turnéján vezet egy úgynevezett ilyen energianaplót, de nem a saját állapotáról, hanem a közönségéről. Minden fellépés után leírja, hogy melyik dalnál ugrott meg a hangulat, esetleg hol volt visszaesés, melyik drop működött jobban, mint várta. A stábtagok szerint Sam Feld annyira komolyan veszi ezt, hogy néha a koncert utáni vacsorát is félbeszakítja, ha esetleg eszébe jut egy új megfigyelés. Rosalinnál közösen ez már a Heart Like Mine, a Rádió Egyen a Daily Mix.

0: itt a Rádió Egyen a Daily Mixben, rántsuk le a leplet a mai munkahelyi ebédjátékunk győztes csapatáról.
1: Igen, tessék.
0: Halló, halló, késérű Tomi, Rádió Egy, és Gál Melindát keresném.
1: A kolléganőm.
0: Hát érkezett tőle egy nevezés azzal kapcsolatban, hogy a mai napon ott nagyon éhes a munkahelyi csapat. Nem tudom, hogy igaz-e ez a hír.
1: Igen, igen.
0: Kihez van szerencsém egyébként?
1: A kolléganőihez, Vig Erzsébethez.
0: Erzsébet, drága. No, hát a jó hír az, hogy a mai napon, pénteken, a héten utoljára önök a kedves szerencsések. Gratulálok és jó étvágyat kívánok.
1: Ó, köszönjük szépen.
0: Tudott egyébként Melinda akciójáról?
1: Én is neveztem, igen. Igen.
0: Ja, értem, tettem. Akkor ez egy ilyen összehangolt csapat támadás volt, ami hát sikerrel célba ért, kérem szépen. A mai menüt természetesen a Formula ételbár fogja szállítani. Meddig tart a munkaidő pénteken?
1: Hát én csak kettőig vagyok, de ők vannak.
0: Uh-huh. Jó van. Oké, rendben. Hát akkor így rajtunk keresztül Melindának üzene esetleg valamit, vagy a kis csipet csapatnak?
1: Hát köszönjük szépen, hogy ilyen sikerre volt.
0: Na, jó van. Hát ehhez kellett ez a jó kis formáció, hogy ez összejöjjön. Úgyhogy az ebéd mellé én pedig egy újabb igazi mai slágert is küldök, viszont Erzsébet akkor most hát önre szegeződik a világ füle, hiszen szeretnék hallani egy Rádió Egy szlogent.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Hát persze, hogy megy. Már is érkezik a dal. Ehhez kérem szépen a Hertz és a Purple Disco Machine 2-sen. Az ebéd mellé pörög a Rádió Egyen a Daily Mixben a Wonderful Life.

Itt a Rádió Egyen a Daily Mixben június 12-én pénteken névnapozunk. A naptárra pillantva azt látom, hogy a villőket lehet megköszönteni. Ez egy új keletű névalkotás. Kodály Zoltán 1925-ben szerzett gyermekkórusra írt műve címe nyomán. A villő szó a régi magyar tavaszi téltemető népszokás. A villőzés során énekelt versekben fordult elő. A jelentése egyébként tündér. Aztán itt vannak a Jánosok, illetve a Leók is, úgyhogy köszöntöm önöket, kívánok nagyon sokat és boldogat, Isten éltesse önöket. Hát mivel mással, egy újabb igazi mai slágerrel a Rádió Egyen a Daily Mixben jön Felix Jain és a Shouse, ez már a Walk With Me.

Itt a Rádió Egyen a Daily Mixben a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében jött Beberexa újdonsága, akinek a karrierjének az egyik legnagyobb fordulópontja az volt, amikor véletlenül rossz e-mailt küldött, és hát ezzel indult be a pályája. A történet szerint egy producernek akart egy demót elküldeni, de aztán elgépelte a címet, és a fájl egy teljesen más szakemberhez került, aki viszont azonnal felfigyelt a hangjára, és ő ajánlotta be később a Warnerhez. A többi pedig már történelem. Ez meg itt a Fate lesz el közösen a New Religion, a Rádió Egyen a Daily Mixben.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ma június 12-e péntek, 12 óra 45 perc van. Önök a Napszemle FM 95 Rádió 1 hír összefoglalóját hallják. A mikrofonnál Barta Éva. A helyi autóipari fejlesztések is fókuszba kerültek a Portfólió Debreceni Gazdasági Fórumán. A Cévisváros kivételes ebből a szempontból, mert ide jött a legtöbb járműipari beruházás, ami sokat lendített Debrecen fejlődésén. Tardos Gergelyt, az OTP Bank elemzési központjának igazgatóját hallják.
2: Az, hogy Magyarország keleti részén is megjelent több komoly ipari centrum, ez mindenképpen segít a magyar gazdaságnak. Ez a modell Debrecenben hasonló pályát jelenthet, mint a Székesfehérvár volt, vagy Győr, amit nagyon sokáig ugye alapvetően irigyelt az egész ország.
1: Egy évtized alatt több mint 12,5 milliárd euró értékű működő tőke érkezett Debrecenbe. Ennek kapcsán Banai Ádám, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a gazdaság dinamikus növekedéséhez országos szinten további beruházásokra van szükség. Nem valósítja meg a tervezett 120 milliárd forint értékű beruházását a Mastercard, amennyiben életbe lép a Tisza kormány által már bejelentett külföldi munkaerő alkalmazására vonatkozó tilalom. Erről beszélt a kisvárdai Baromfi feldolgozó üzem ügyvezető igazgatója egy üzleti konferencián. Ifjabb Bárány László az Indexnek azt mondta, a Fülöp-szigeteki dolgozók alkalmazása nem költségcsökkentés, hanem kényszer, mert bizonyos munkakörökre egyszerűen nincs elegendő magyar jelentkező. A város idei tervei között két olyan állami útfejlesztés előkészítése is szerepel, ami javítani szeretne a józsai városrész közlekedési helyzetén. Az egyik a 35-ös főút négysávosítása Józsa és a 354-es főút között. A másik a Józsa északi elkerülő, ami a Hajdúböszörmény felül érkező átmenő forgalmat vezetné ki az autópályára. A szerda esti lakossági fórumon Pap László polgármester azt mondta, az önkormányzat fontosabbnak tartja az elkerülő megépítését. Ezért erre tesz javaslatot a szakminisztérium felé. Pap László polgármestert hallják.
3: Bármilyen mértékben szélesítjük az utakat, bármilyen mértékben építjük át a csomópontokat, azok akkor is megtelnek, akkor is tele vannak autóval. Tehát, hogyha a 35-ös kétszer-két sávosítását előbb csináljuk meg, akkor azzal megint csak ráhúzzuk, mert a kényelmesebb keresztül menni Józsán, Debrecent megközelíteni. A forgalom az megint csak ráhúzódik a városrészre.
1: Fontos cél, hogy mind alsó, mind felső Józsáról elérhető legyen az autópálya felhajtó, ezért a körforgalom megépítésekor részben az állami beruházás keretében, részben önkormányzati forrásból készülnek majd el az érintett utcák bekötői. Erről Balázs Ákos alpolgármester beszélt a lakossági fórumon. A rendezvényen az önkormányzat mellett a Magyar Közútkezelő és a DKV ZRT képviselői is válaszoltak a városrészben élők kérdéseire. Korányi Gyűrű életműdíjat vehetett át Brugós László, a Debreceni Egyetem tüdőgyógyász klinikai főorvosa. A Magyar Tüdőgyógyász Társaság Brugós László több mint 3 évtizedes kimagasló gyógyító, tudományos és oktatói munkásságát ismerte el a kitüntetéssel. A természet szépségét és sérülékenységét bemutató fotókiállítás nyílt a Debreceni Egyetemen. A Sir David Attenborough 100. születésnapja előtt tisztelgő tárlatra több mint 600 pályamű érkezett. Ezek közül 25-öt láthat a közönség. A megnyitón Lendvai Ádám Zoltán egyetemi docens arról beszélt, hogy Attenborough generációknak mutatta meg a bolygó élővilágának gazdagságát, majd egyre nagyobb hangsúlyt fektetett a környezet sérülékenységének bemutatására. Elindult a szavazás a Common Debrecen projektre. A Cívisváros középiskolásai ezúttal nem csak versenyeznek, hanem formálják is a környezetüket. A közösségi költségvetés keretében saját ötleteik megvalósításához kérik a debreceniek támogatását. 16 pályázat várja a voksokat a fiatal.debrecen.hu weboldalon. Puskás István alpolgármestert hallják.
4: Az ennek a projektnek a lényege, hogy nem egy bizottság, nem a városháza, nem valamilyen szakmai kuratórium dönti el, vagy grémium dönti el, hogy egy pályázat támogatásra érdemese vagy se, hanem maga a város a szavazataival. Úgyhogy arra hívunk minden debrecenit, hogy keresse fel ezt a honlapot.
1: A kultúra, fenntarthatóság, jólét és egészség, valamint társadalmi szerepvállalás témakörben lehetett a pályázatokat beadni, amiket 3-3 szavazattal lehet segíteni. 10 pályázat megvalósítását támogatják, legfeljebb 300 000 forinttal. A szavazás június 18-án zárul, az eredmény hirdetése másnap kerül majd sor. Az elmúlt 24 órában lehullott csapadéknak köszönhetően megszűnt a fokozott tűzveszély, ezért a Nébihmától visszavonja a tűzgyújtási tilalmat Budapesten, valamint 10 vármegyében, köztük Hajdúbiharban is. Ezeken kívül továbbra is érvényben maradt a tűzgyújtási tilalom az országban. Ma következik a mindent eldöntő mérkőzés a Deac számára, a férfi futszál NB1 bronz csatájában. Az 5. meccsen a Debreceni Egyetem együttese, a Veszprém vendége lesz. Tihanyi Csabát, a Deac vezetőedzőjét hallják.
5: Azt gondolom, hogy nincs veszve semmi, mi küzdeni fogunk a végsőkig, és bízom benne, hogy ez a gondolkodásmód ez fizetődő lesz, és be tudjuk húzni azt a mérkőzést idegenbe is.
1: A találkozó ma este 6:30 kezdődik a március 15-i úti sportcsarnokban. A 3 győzelemig tartó párharc állása 2-2. Vladislav Kulesovval hosszabbított a Deac jégkorong csapata. Az orosz támadó éveken át Debrecenben játszott. 2022-ben igazolt a DVTK jeges medvékhez, majd 2025 nyarán visszatért. Kulesov tavaly az Erste Ligában 37 mérkőzésen 6 gólt lőtt és 13 asszisztja volt. Nem indul a női kézilabda bajnokok ligájában a TVSC Skyline a 2026-27-es szezonban. A debreceni klub a BL helyett az Európa Ligába nevezett, ahol alanyi jogon szerepelhet, olvasható a klub honlapján. A döntés hátterében elsősorban anyagi okok állnak. A nevezési határidőig nem kaptak információt a várható központi támogatásokról, miközben az Európai Kézilabda Szövetség jelenlegi rendszere szerint egy BL szezon több 10 millió forintos veszteséget jelenthet, de a szakmai szempontok is fontos szerepet játszottak a döntésben. Az irányító poszton 2 sérült játékosuk van, Jovana Jovovic és Szabó Nina. Ettől függetlenül a DVSC a következő idényben is dobogós helyezést szeretne elérni a bajnokságban és a Magyar Kupában, míg az Európa Ligában a legjobb 4 közéjutást tűzte ki célul.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ahó, stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.
0: Otthoni és üzleti

0: 0612-77-es telefonszámon.
1: Olasz, modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlat készítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
2: Ó, már megint koszos az autóm.
3: Nyugi, töltsd le a My Green Line applikációt Katta Debrecen mobilra. Itthonra is rendelheted, vagy válaszd a hazonviszem szolgáltatást.
2: Csodálatos! Hogy volt? My Green Line. Letöltve, Debrecen mobil, kattintva.
3: Indulj Debrecenből, és repülj Londonba, Eindhovenbe, Isztambulba, Várnára, vagy Larnakára a Wizz Air járataival. Fedezd fel többet kedvező árakon, és hozd ki a legtöbbet minden utazásból. Foglalj most a Wizz Air applikációban, vagy a wizzair.com-on, és induljon a következő élmény Debrecenből. Részletek www.wizzair.com.
2: Reklámot hallottak.
4: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
3: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
5: Rendhagyó kiállítás, Szécsi Pál koncertszínház, gurmé fesztivál, Debrecenben nem lehet unatkozni. Vida Gyula vagyok, köszöntöm Önöket. Rendhagyó kiállítás várja Debrecen művészetkedvelőit ma este 6 órától az Új Galériában. Száz Zsuzsa festőművész időrétegek című tárlata az ecsetvonások és a dallamok fúziójával, valamint egy titokzatos meglepetéssel zökkenti ki a közönséget a szürke hétköznapokból. A megnyitót Andriska János médiaszakember vezeti fel, az eseményen közreműködik Czap Ferenc zeneszerző, valamint Zádor Ferenc gitárművész, akik játékkal teszik még felejthetetlenül az este hangulatát. Ma este 7 órától látható a Volt egy fiú Szécsi Pál koncertszínházi előadás a Voke Egyetértés művelődési központjában. Kilakozik a vidám Gedeon bácsi mögött, és valóban csak egy tánc volt, mit szerelmétől kapott? Számos kérdést válaszol meg a koncertszínházi előadás, mely feltárja Szécsi Pál kihívásokkal teli életét, miközben dalait hallgatjuk. Ma kezdődött el és vasárnapig tart a debreceni gurmé fesztivál, melyet idén már 10. alkalommal rendeznek meg a Nagy Erdőn. A 2026-os tematika a világ ízei. Nemzetközi konyhák, különleges alapanyagok és izgalmas gasztrotörténetek mutatkoznak be autentikus fogásokkal. 2026 a pásztorok nemzetközi éve, így a pásztorkultúrához kötődő ízeket is meg lehet kóstolni modern és klasszikus feldolgozásban is. Bemutatkozik a Michelin csillagos borkony, étterem, valamint olyan elismert séfek, mint Palágyi Eszter, Sárközi Ákos és Roy is megjelennek.
4: A programajánlatot támogatja a Fortunettel. Fortunettel, az élet egyszerűbb. Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió!

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. További nagyon király péntek délutánt kívánok önöknek június 12-én, illetve jó munkát és kitartást a melósoknak, balesetmenteset a közlekedőknek, a mikrofonnál Kessérű Tomi egészen 2-ig. Az SMS Viber számunk egyébként továbbra is a rendelkezésükre áll, úgyhogy használják nyugodtan. Például mondjuk küldhetik a levadászott trafipaxokat, illetve jöhetnek még mindig a szülinapos nevezések is. 0620 95 95 395. Köszönöm szépen. Én pedig már is hozom önöknek Taylor Swift dalát a folytatásban, Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órájában. Ez már a The Fate of Ophelia, itt a Rádió 1-en.

0: azok, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, fontos info következik. A Dehír beszámolója szerint jelentős villamos pályafelújítás kezdődik Debrecenben, amely hosszú hetekre átalakítja az 1-es és 2-es villamos közlekedését. A munkák több szakaszban zajlanak majd, és lesznek olyan időszakok, amikor pótlóbuszok váltják a villamosokat. A felújítás oka, hogy a pálya több ponton elhasználódott, ezért szükség van síncserére, ágyazatjavításra és a kapcsolódó infrastruktúra karbantartására. A szakemberek szerint ezek a munkák elengedhetetlenek a biztonságos és megbízható közlekedéshez. A DKB előre figyelmeztet, a következő hetekben meghosszabbodhat az utazási idő, és érdemes lesz indulás előtt ellenőrizni az aktuális menetrendet. A város célja, hogy a felújítás után csendesebb, stabilabb és tartósabb pályán közlekedhessenek a villamosok. Úgyhogy köszönöm szépen a türelmüket és a megértésüket. Jó utat kívánok mindenkinek itt a Rádió 1-en, Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órájában. Jön Tóth Abigail és az Accent 2-se.

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hát nézzük, hogy a hétvégén mire számíthatunk az időjárásunkkal kapcsolatban. Hát szeles időre, sőt, néhol akár viharossá is fokozódhat a szél, és még mindig marad a csapadék, még mindig jöhetnek a záporok, a zivatarok, és ugye hát egy néhány fokos lehűlést is tapasztalhatunk, hiszen a csúcshőmérséklet napközben olyan 22-24, az éjjeli órákban pedig 11 és 12 fok környékén alakul, és egy erős hidegfronti hatás is terhelheti a szervezetünket, ami még akár az egészséges szervezetre is hatással lehet. Hát kérem szépen, a legjobbakat kívánom önöknek. Egyelőre úgy tűnik, hogy nem lesz túlzottan jó strandidőnk a hétvégén, de ettől függetlenül mondjuk egy kirándulást be lehet iktatni egy kicsit ki a szabadba, de azért egy esernyő nyilván nem árt, ha van kéznél. Meg persze igazi mai slágerek nálunk Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órájában jön Katy Perry és a Lifetime a Rádió 1-en.

0: mi.
1: FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. No, akkor szülinapozzunk egyet.
2: Halló!
1: Halló, halló, Keserű Tomi vagyok a Rádió 1-ből, és egy szülinapos házaspárt keresnék. Én nem tudom, hogy jó helyen járok-e.
2: Igen, anti vagyok.
1: No, jött egy üzenet, köszöntelek. Tisztelt Rádió 1, ezúton nevezném a mai szülinapi sorsolásra a kedves szomszéd házaspárt, Olá Antalt és feleségét Nikit. Anti ma lett 40 éves, Niki pedig 37 éves. Nagyon baráti és jó szomszédi kapcsolata miénk, ezért szeretném meglepni és köszönteni őket. Isten éltesse az ünnepelteket, ki volt a feladó akkor?
2: Erika, kedves szomszédunk.
1: Talált süllyed, hát üzenünk-e vissza neki valamit, ha már ilyen kedves volt?
2: Nagyon köszönjük, és utéljük érte, nagyon köszönjük.
1: Átadtam, és a nyereményünket is átadom, hát majd megosztoznak rajta. A kis mandula cukrászda jóvoltából egy fantasztikusan finom süti box önöket illeti ma, jó?
2: Hú, de jó, szuper! Köszönjük szépen!
1: És egy újabb igazi mai sláger, ez pedig tőlem, de ezt csak akkor adom oda, hogyha mond nekem egy Rádió 1 szlogent, kedves Antal.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
1: Helyes, erre pedig itt a bizonyíték, Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órájában, ez már Kato, jön a Turn the Lights Off a Rádió 1-en.

0: csak igazi mai sláger megy. Na jön egy kis menetelés most az Imagine Dragons-szal. A strandra sajnos csak a legbátrabbak menetelnek majd a hétvégén, akik bírják a 20 fok körüli vízhőmérsékleteket. Én bevallom, nem ilyen vagyok. A nagyobb tavaink, a Balaton, a Velencei tó, a Fertő tó, a Tisza tó is mind 20 fok körül vannak, és a hőmérséklet is alulról karcolja majd a 30 fokot ezen a hétvégén.
1: Az időjárás jelentés a Vaper rovarriasztó és rovarirtó termékek

Rádió 1, csak igazi mai slágervegy. Na még egy kis foci, mert ezt a hírt imádom, most olvastam. A norvég labdarúgó válogatott 300 kiló lazacot visz magával a VB-re. Nyilvánosságra került az étellistájuk, és a 300 kiló lazac mellett 116 kiló barna sajt, és 6000 narancs is szerepel rajta. Mondjuk 61 fős a teljes norvég delegáció, úgyhogy egyáltalán nem kell csodálkozni. Több szakács is utazik velük a VB-re. Az USA-ba tartó rakományuk körülbelül 8 tonna. Ez teljes mértékben biztosítja majd az együttes megszokott étrendjét, és a VB egésze alatt segít majd fenntartani a koordinációjukat. Mondjuk lesz is rá szükség, mert hogy a csoportjukban Franciaországgal, Szenegállal és Irakkal játszik majd Norvégia. Erről is lehet olvasni a weboldalunkon, a radio1.hu-n.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Én Györke Attila vagyok, és folytatódik az óriási országos közös együttdolgozás. Le tudjuk együtt ezt a munkalapot, a zeneim lesznek hozzá a háttér. A következő óra első dalát biztos, hogy imádja mindenki, ez lesz az.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja. Július

0: Sopron Festre a Rádió 1-en.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent, és nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
3: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis?
5: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor...
5: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
6: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltofer Folt. A Maltofer Fol rágó tabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltofer Fol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a szatmári áruházakban, vagy a szatmári.hu-n.
8: Bőröndök, rollerek, plüss oroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profil szereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre. Geely.
9: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
10: A világ Szegeden találkozik.
11: Augusztus 26 és 29 között jön a Szín Fesztivál, Szegedi Ifjúsági Napok.
10: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
11: a világsikerű Bastille,
10: az amerikai hip

0: Nasty,
1: az amerikai hiphopikon Sway Lee
0: és a legnagyobb hazai együttesek június 15-én bérletárforduló. Szín.org.
1: Reklámot hallottak.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj két pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
3: Három dolog a tudatos babaváráshoz. Te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
4: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
5: Augusztus 26 és 29 között jön a Színfesztivál Szegedi Ifjúsági Napok.
6: Azaria, Des, Majka, Csodó, Halottpénz, Betonhofi, Pogányinduló, Carson Koma, Follow the Flow, BSV Sagen és még sokan mások.
7: Június 15-én letárforduló. Ne maradj le! www.szín.org.
8: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jüsszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jüssz! Scandinavian Sleeping and Living.
9: A csirke szárnya legjobb a grillen.
10: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
9: Mondom, hogy a szárnya jó.
11: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
12: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halottpénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogányinduló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak.
13: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
14: Szemét.
15: Levittem.
14: Villany.
15: Befizettem.
14: Klíma.
15: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
14: Hol?
16: kaisai.hu.
17: Újra megtelik zenével a nagy erdő. Visszatérnek a szabadtéri színpadi koncertek. Érkezik az Edda művek Unplugged Symphonic, Kökény Attila és Rakoncai Viktor Lengyel Johannával, Charlie, az Irigy Hónajmirigy 35 éves jubileumi koncertje, majd Dés László és vendégei varázsolják el a közönséget. Zeng az erdő, júniustól augusztusig a nagyerdei szabadtéri színpadon. Zeneerdő, igazi zenei élmény a fák alatt.
18: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
19: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
18: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
19: Reklámkukac mcdb.hu.

0: igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Jönne itt egy kis pörgés Sam Feltel, akinek a karrierjében azért elég erőteljes volt a kontraszt, mert hogy amikor még nem futott be,

0: foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: A 2026-os foci világbajnokság hivatalos nyitómérkőzésén a társházigazda Mexikó 2-0-ás győzelmet aratott Dél-Afrika felett több mint 80 ezer néző előtt. Az első mexikói gól már a 9. percben megszületett, a második fél időben a 66. percben érkezett az újabb találat. A mérkőzés igazi VB szenzációt hozott a fegyelmetlenségek terén. A világbajnokságok történetének nyitó meccsein most először mutattak fel három piros lapot is. A dél-afrikaiaktól ketten, a mexikói csapatból egy játékos kapott pirosat. Mexikó a magabiztos győzelemmel és a jobb gólkülönbségével jelenleg az A csoport első helyét foglalja el. Az A csoport második összecsapásán magyar idő szerint hajnalban Dél-Korea drámai fordulatokban gazdag mérkőzésen 2-1-re múlta felül Csehországot. Az első fél idő gól nélkül telt el, aztán az első gólt a mérkőzésen a csehek szerezték meg az 58. percben. Ez felpörgette a játék ritmusát, a dél-koreaiak nem estek kétségbe, a 66. percben egyenlítettek, majd a 79. percben egy videóbírós ellenőrzést követően megszerezték a győztes találatot is. A meccs vége nagyon izgalmas volt, a csehek az utolsó percekben mindent egy lapra feltéve támadtak, de a kórai védelem állta a sarat, úgyhogy az ázsiai válogatott 3 ponttal indította a tornát. Dél-Korea kevesebb lőtt gólja miatt a csoport második helyén áll Mexikó mögött. Még egyszer tehát az eredmények: Mexikó, Dél-Afrika 2-0, Dél-Korea, Csehország 2-1.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A csirke szárnya legjobb a grillen.
4: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
3: Mondom, hogy a szárnya jó.
5: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több bíz.
6: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig.
7: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
8: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
9: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
8: Akkor irány az Érdi Autócentrum Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 000 forintos wellness utalványt.
9: Very az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
10: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Eco Family. Drogéria. Élelmiszer.
11: Ne hagyd ki a nyár legnagyobb utazási akcióját! Végre itt a Summer Sale a maiutazás.hu-n, ahol a legjobb áron foglalhatod le hazai vagy külföldi nyaralásod. Foglalj most a maiutazás.hu-n, csak hétfő éjfélig!
12: Akció, ami csak rád vár a Hádában. Újra jönnek a Hádanapok. Június 12-e és 14-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Csapj le a legstílusosabb nyári darabokra, melyeket ráadásul most akciós áron szerezhet be a Hádában. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint. Legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
14: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
15: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: Reklám.
16: 10 év, 10 millió forint kedvezmény. A Mercedes-Benz Miskolc jubileuma alkalmából GLE modelljeink akár 10 millió forint kedvezménnyel elérhetőek készletről. Benzin, dízel vagy plug-in hibrid meghajtással, most ajándék MBM Plus szerviz csomaggal. 5 év gondtalanság a prémium autózás világában. Mercedes-Benz Miskolc.
17: Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált, található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsarda.hu.
18: Nehogy már a bakteriális hüvelyfertőzés szabja meg, mikor mihez lehet kedvem. A Vitagén C hüvelykrém segítségével urrá leszek a tüneteken. 3-ig számolok. A Vitagén C 1. helyreállítja a hüvely savas pH-ját, 2. gátolja a kórokozók szaporodását, 3. elősegíti a saját laktobacillusok növekedését.
19: Vitagén C tejsavval, ezüsttel és C-vitaminnal. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz. Várandóság és szoptatás ideje alatt is használható. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót. Vagy kérdezze meg kezelő orvos.
20: Apa, ugye én is mehetek majd a tevás nyári táborba?
21: Na ne, csak előtte jelentkezem a csomagoló üzemükbe.
22: Kiemelt műszakpótlékkal, extra juttatásokkal várjuk leendő operátor kollégáinkat. Részletek a teva.hu karrier oldalán.
23: A Semcorp Hungary Kft. Debrecen legújabb high-tech üzeme most téged keres. A műanyagipar globális vezetővállalataként versenyképes fizetést, kiemelkedő kafetéria juttatást és környezettudatos innovációt kínálunk. Várjuk jelentkezésed gyártósori operátori, technikusi és mérnöki pozícióinkra. Jelentkezz most az allaskukac.hu.semcorp.com e-mail címen, vagy a 0670 339 91 00 telefonszámon.
24: Hirdessen nálunk!

0: típusú hulladék helyezhető ki elszállításra. A veszélyes hulladékokat, a vegyszereket, a mezőgazdasági alkatrészeket, valamint azokat az anyagokat, amelyeket a lakossági hulladékudvarban lehet leadni, nem viszik el. Debrecenben a lomtalanítás népszerű szolgáltatás. Az AKSD szállítójárművei március 16-a óta járják a várost, ez idő alatt több mint 250 tonna hulladékot gyűjtöttek össze. Szombaton a maihoz hasonlóan napos, gomoly felhős idő várható, elszórtan alakulhat ki kisebb eső, zápor. Napközben 24-26 fok lehet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!

Rádió 1, 7 perccel járunk 4 után, közlekedési információk. Zoli dobta az SMS. Szia, Atis, itt állok a stúdió alatt a dugóban, és csak a zene éltet. Hát igen, Zolikám, akkor mondjuk el a többieknek, Budapest hegyalja út, torlódás, dugó, de végig egyébként az M1-es M7-ig, úgyhogy remélem a türelmet mindenki bekészítette. M1-es autópálya, győri elkerülő, korábban két súlyos baleset is volt a határ felé, ott jelenleg a főváros felé 2, a határ felé 1 sáv járható, írta Dani. 0623111111 a forrodrot jöhetnek még a hírek. 5-től a Live Mixben Juhász Gergő és Wilcox, addig viszont én zenélek, és ez a

0: modern kor és a közösségi média reakcióit is belefoglalja a feszült kifibe. Olyan sztárok láthatóak a főszerepben, mint Emily Blunt, Colin Firth vagy éppen Josh O'Connor. Ez a nyár egyik leginkább várt grandiózus mozifilmje. Jó szórakozást kívánunk mindenkinek!
1: Rádió 1 mozifilm ajánlót hallottak az Etele Cinema támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jüsknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos kerti bútorra és termékre, 50-70% kedvezményt számos matracra, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamer székre. Vásárolj most a legközelebbi Jüszk áruházban vagy online a jüszk.hu.
4: J-A-E-C-O-O Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
5: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
6: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
7: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
8: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között Kültéri Pálmán 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
9: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. Az LG 165 centis NanoCell TV most mindössze 139.900 forint június 17-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
10: Buongiorno!
11: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
12: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann. Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió 1-en 16.42-kor közlekedési információk. Ugye nemrég mondtam, hogy Budapesten bedugult a hegyalja, de az M1-M7-ig végigtorlódás van. Andi írta, hogy dugó van a Hősök tere környékén is lezárások miatt, a Kóskároly sétányon is lezárás, kerülni kell. Torlódik a Könyves Kálmán körút is a Mester utca felé, írta részlelenül valaki. Az M1-esen a Győri elkerülőn pedig korábban két baleset is volt a határ felé, jelenleg a főváros felé 2, a határ felé 1 sáv járható. 5 órától ma is jön a Live Mix Juhász Gerivel és Wilcox-szal, Taylor Swift pedig ebben a pillanatban ragadja meg a mikrofont.

0: foci BB hírek a RiceUp kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: A futballvilágbajnokság következő két mérkőzésén magyar idő szerint este 9 órakor Kanada találkozik Bosznia-Hercegovinával, illetve hajnali 3 órakor kezdődik az Egyesült Államok Paraguay mérkőzés. Történelmi pillanathoz érkezett a kanadai labdarúgás, a társházigazda nemzeti csapata a Toronto stadionban kezdi meg a VB szereplés Bosznia-Hercegovina ellen. Ez ugye a B csoport legelső fordulója, a válogatottak tiszta lappal várják tehát az összecsapást. Az esti meccset hatalmas érdeklődés övezi, a stadionban minden jegy elkelt, a hazaiak hangulatát viszont beárnyékolja a legfrissebb bulvár és sportmédia hír. A csapat legnagyobb sztárja és kapitánya Alfonso Davies combhajlító sérülés miatt kénytelen kihagyni a nyitó meccset. A szakértők Kanadát tartják a mérkőzés favoritjának. A Los Angeles stadionban mutatkozik be a torna másik házigazdája, az Egyesült Államok csapata, amely a dél-amerikai Paraguay ellen lép pályára. A D csoport nyitó meccse ez, még nem alakult ki rangsor, így mindkét együttes egyenlő esélyekkel vág neki a küzdelemnek. Komoly visszhangot kapott a sajtóban, hogy az amerikaiak szárja Christian Pulisic remek formában egy gólszegényebb időszakot lezárva érkezik a tornára, ami hatalmas önbizalmat ad az együttesnek. A két csapat legutóbb 2025 végén barátságos mérkőzésen találkozott, ahol az amerikaiak 2-1-re győztek. A nemzetközi szakértők most is egyértelműen az Egyesült Államokat tartják esélyesebbnek.
0: Rádió 1 foci BB híreket hallottak a RiceUp kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: A Rádió 1 bemutatja. Júli

0: egyen.
1: Hallgasd a Rádió egyet, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek Ford.hu.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis?
5: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor...
5: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
6: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu.
7: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
8: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
7: Akkor irány az Érdi Autócentrum Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100.000 forintos wellness utalványt.
8: Veri az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
9: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
10: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között Kültéri Pálmán 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
11: Buongiorno!
12: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben is a fiat.hu oldalon.
13: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
14: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
13: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
15: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. Az LG 165 centis NanoCell TV most mindössze 139.900 forint június 17-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
2: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
16: Szemét.
17: Levittem.
16: Villany.
17: Befizettem.
16: Klíma.
17: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
16: Hol?
17: kaisai.hu.
18: Rendeljen a Formula ételbárból. Debrecen, István út 82 szám alól. Napi menü, à la carte, street food ételek, rendezvényekre zöldes tálak. Minden egy helyen, a hét mindennapján. Formula ételbár. Keresse a Facebookon.
19: Elektromos rollert vennél, vagy a meglévő szorújavításra? A válasz ugyanaz. Rollervilág. Vásárolj bemutató termünkben készletről, vagy hozd el rollered szakszervízünkbe. Rollervilág Debrecen. Miklós utca 33. A város e-rolleres központja.
20: Itt a nagy gombóc matek a Kismandulában. Most 2 gombócos fagyi vásárlása esetén a harmadikat ajándékba adjuk. Ne érd be kevesebbel. Élvezd a tripla hűsítést. Kismandula cukrászda. 2 gombócra a harmadik most ajándék.
21: Június 20-án Múzeumok éjszakája a Modemben. Délután 4-től éjfél ex
11: Exkluzív tárlatvezetések Balsai Mónival, Elek Ferenccel és Simon Mártonnal. Családi programok, műtárgyak túr, Slam Poetry Est és a Made in Debrecen fellépői várnak. Kezdj velünk és maradj, amíg tart az éjszaka. Múzeumok éjszakája a Modemben. Részletek és jegyek modemart.hu.
21: Magyarországon gyártott Master Wool Glass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wool Glass.
22: 10 év, 10 millió forint kedvezmény. A Mercedes-Benz Miskolc jubileuma alkalmából GLE modelljeink akár 10 millió forint kedvezménnyel elérhetőek készletről. Benzin, dízel vagy plug-in hibrid meghajtással, most ajándék MBM Plus szerviz csomaggal. 5 év gondtalanság a prémium autózás világában. Mercedes-Benz Miskolc.
23: Apa, ugye én is mehetek majd a tevát nyári táborba?
24: Na-na, csak előtte jelentkezem a csomagoló üzemükbe.
25: Kiemelt műszakpótlékkal, extra juttatásokkal várjuk leendő operátor kollégáinkat. Részletek a teva.hu karrier oldalán.
2: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
26: Hírek egy percben, a mikrofonnál Vida Gyula, köszöntöm Önöket. Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlan piacon a március-áprilisi visszaesés után. A tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte a Dunahouse friss ingatlanpiaci barométere alapján az MTI-vel. A keleti országrészben a panelek négyzetméter ára egy év alatt a legnagyobb regionális mozgást produkálta, és már a nyugati szint fölé került. Így a korábbi kelet-nyugat árkülönbség gyakorlatilag eltűnt.
2: A gazdasági hírek támogatója az S-Box bevásárlópark Hajdúsámsonban.
26: Szombaton a maihoz hasonlóan napos, gomoly felhős idő várható, elszórtan alakulhat ki kisebb eső, zápor. Napközben 24-26 fok lehet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
2: Rádió 1.
0: Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Will Cox, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
2: Rádió 1.
27: Tőpontosan délután 5 óra van, innentől bulizunk, nyár van, isteni idő, mellettem pedig Will Cox a következő egy órában övé, tehát a péntek délutáni Rádió 1 Live Mix. Hello Will Cox!
28: Ciao, Gere, sziasztok!
27: SMS és Viber számunk 0623 111 111. Isteni zenék jönnek, nagyon keveset fogunk dumálni.

0: Mix pénteken délután Wilcox-szal élőben a lemezjátszói mögött. Közlekedési információk jönnek nagyon röviden. Baleset történt az M0-áson nemrég, Sziget-Szent Miklós térségében az M5-ös felé vezető oldalon, 3 kilométeres a torlódás. Összeütközött két autó a fővárosban és az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró után, valamint Zuglóban az Egressi út Róna utca kereszteződésben. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Egy üzenet, hello Wilcox, szia Geri, olyan fantasztikus a ma délutáni live mix, akár csak a Budapest Parkban volt a rádió egy születésnapi fesztivál az első sorban. Hatalmasak vagytok ma is, Pacsi a legnagyobb rajongótok, Peti pápáról.
1: Peti kém, és ugye azt hiszem azt ígérted, hogyha meg lesz ez a buli, levágod a szakállat meg a helyet, vagy valami ilyesmi, nem küldtél.
0: Úristen, Peti, hát tényleg az outfitedet szeretném
1: se
0: megnézni.
1: Se képen, se videót, úgyhogy most figyelj, szedd össze magad, Peti kém, és küldjed, várjuk a videókat.
0: Így van, 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Pörgetjük tovább a hétvégét, nélkezik most.
1: Így vagy, maradunk ennél a hangulatnál, Ray és a Where is My Husband, itt a Rádió 1 Dynamics-ben. At the turntables now.

0: interjú, egy live mix, Wilcox a lemezjátszói mögött, rengeteg az üzenet. Sziasztok, annyira jók vagytok, hogy pizza készítés közben elkezdtem táncolni. A lábaimban benne van a bugi.
1: Hát ez a cél, ez
0: igen.
1: A cél.
0: Ezt Julcsitól kaptuk, és egy akkora pizzát küldött nekünk, szerintem ez akkor mint egy ilyen csatorna fedél.
1: Mármint úgy, hogy nekünk, hogy már
0: de
1: itt is a pizzás.
0: Az egészet meg tudnám enni azon. Úristen, de ennék egy pizzát.
1: Én nagy pizza fan vagyok.
0: Én is. Erő egészség 5 nap olasz tengerpart után rendesen lebarnulva, -2-es munkakedvel újra csapatom, hiányoztatok, mint Navosnak a számlatömb. Örök hallgatótok a ménes gazda.
1: Köszönjük, vagy hát így van, most már péntek van, mindjárt vége a napnak, mehetsz lazulni, természetesen velünk is megteheted ezt.
0: Így igaz, bármi a program, lazulás, ne adj Isten, még munka, nyaralás, pihenés otthon, a családdal, a barátokkal, jó társ, jó háttér leszünk mellé továbbra is, megyünk tovább.
1: A következő saját dal lesz a Not Ready to Love, itt a Live Mixben. At the turntables now. Wilcox Radio 8 Live.

0: Mixben ma Wilcox által lemezjátszói mögött. Hol lesz buli még a hétvégén?
1: Füzesgyarmaton találkozhatok velem szombat este, meg vasárnap este természetesen a World is My Radio Show, vagy te rádió egyen.
0: Yes! Nagyon köszi a hétvége indítást! Köszönjük, hogy itt voltál, jó pihenést!
1: Vigyázz magadra, ciao!
0: Maradjatok, a Rádió egy kívánság műsor kezdődik mindjárt Purple Disco Machine-nel és a Hörccel. Jöhetnek a kérések, üzenetek a számunk 0620 311 111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a Hell Ice Coffee Latte 299 forint, törzsvásárlóknak a Karaván őrölt pörkölt kávé 1399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jusszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jussz, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
6: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáróroló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
5: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
7: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
8: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
7: Mondom, hogy a szárnya jó.
9: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
10: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
11: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
12: A 30 éves Pennyben ez is nyerő, meg ez is, és ez is. Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
13: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
14: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
15: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátra házán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
16: Elindult a Pepita Boom. Szurkoljunk együtt. Vásárolj június 18-ig és nyerj értékes ajándékokat. Lego focis újdonságok és világbajnok Lego árak várnak. Rengeteg ajánlat az egész családnak. Irány a pepita.hu.
17: Akció, ami csak rád vár a Hádában. Újra jönnek a Hádanapok. Június 12-e és 14-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Csapj le a legstílusosabb nyári darabokra, melyeket ráadásul most akciósáról szerezhetsz be a Hádában. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
18: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
19: Június 13 és 19 között.
18: Ez az!
19: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
20: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között Kültéri Pálmán 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
21: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
22: Buongiorno!
23: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben is a fiat.hu oldalon.
24: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
25: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával. Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. Az LG 165 centis NanoCell TV most mindössze 139.900 forint június 17-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
26: Reklámot hallottak.
27: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
26: Reklám.
28: Apa, ugye én is mehetek majd a tevás nyári táborba?
29: Na ne, csak előtte jelentkezem a csomagoló üzemükbe.
30: Kiemelt műszakpótlékkal, extra juttatásokkal várjuk leendő operátor kollégáinkat. Részletek a teva.hu karrier oldalán.
31: Indulj Debrecenből, és repülj Londonba, Eindhovenbe, Isztambulba, Várnára vagy Larnakára a Wizz Air járataival. Fedezd fel többet kedvező árakon, és hozd ki a legtöbbet minden utazásból. Foglalj most a Wizz Air applikációban, vagy a wizzair.com-on, és induljon a következő élmény Debrecenből. Részletek www.wizzair.com.
32: Stabil optikai net féláron.
33: Bizony, ennek a felesen tréfa.
32: Otthoni és üzleti

0: számon. Újra megtelik zenével a nagy erdő. Visszatérnek a szavatéri színpadi koncertek. Érkezik az Edda művek Unplugged Symphonic, Kökény Attila és Rakoncai Viktor Lengyel Johannával, Charlie, az Irigy Hónajmirigy 35 éves jubileumi koncertje, majd Dés László és vendégei varázsolják el a közönséget. Zeng az erdő, júniustól augusztusig a nagyerdei szabadtéri színpadon. Zeneerdő, igazi zenei élmény a fák alatt.
1: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
2: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
3: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
4: Hírek egy percben, a mikrofonnál Vida Gyula, köszöntöm Önöket. Példaértékű kapcsolat volt a Magyar Honvédség és Debrecen között, ezt a kapcsolatot újraépítjük, jelentette ki Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium tanévzáró ünnepségén. A tárcavezető azt is bejelentette, hogy megkezdődhet egy új épület előkészítése a debreceni intézmény telephelyén. November végéig folyamatosan igénybe vehető a házhoz menő lomtalanítás Debrecenben. A szolgáltatásra regisztrálni kell, és évente egyszer ingyenes, de csak meghatározott típusú hulladék helyezhető ki elszállításra. Szombaton a maihoz hasonlóan napos, gomoly felhős idő.

0: A következő két órában szokás szerint én leszek köztetek a híd, az összekötő kapocs, várom a kéréseket, üzeneteket. Kriszta ma az első telefonáló, parancsolj!
1: Szemfeldtől szeretnék kérni egy jó pörgős dalt.
0: A legnagyobb örömmel készítem elő, Szemfeld fantasztikus volt a születésnapi fesztiválunkon. Kinek menjen?
1: Tücsöknek, tegnap volt a születésnapja.
0: Oké, ki az a Tücsök?
1: A fiam, 25 éves lett tegnap. Kiskorától kezdve így hívom, meg életkének.
0: De cuki! Mit üzensz neki?
1: Nagyon szeretem és vigyázzon magára.
0: Szemfeld, Rosalind, Heart Like Mine, ez ma este a tiétek itt a Rádió 1-en. Jó születésnapozást kívánok!
1: Köszi!

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1-et halljátok. Két rossz hírem is van azok számára, akik most az M3-ason autóznak. Baleset történt Gödöllőnél, Budapest felé a 32-es kilométernél. A másik irányban pedig, tehát Vásárosnamény felé árokba borult egy kamion Bagnál, emiatt több kilométeres a dugó. Kitartás, mindenkinek jó utat! Kevin kéri a következő dalt, mi legyen ez?
1: Beverex, a New Religion.
0: De jó választás, szereted?
1: Igen.
0: Hülye kérdés volt, nyilván szereted, hogyha kéred. Tudod, hogy ez egy feldolgozás?
1: Igen.
0: A híres 1995-ös Faithless klasszikus, az Insomnia újragondolása. Kinek menjem?
1: Barnabásnak. Ő az egyik haverom.
0: És mit üzensz neki?
1: Boldog névnapot kívánok.
0: Isten éltesse nagyon sokáig, ezt akkor most nekijátsszuk itt a Rádió 1-en. Faithless, Bibi Rexa, New Religion.

0: egy rádió, egy kívánság műsor. Halló, halló!
1: Szia, Csabi vagyok, a Modoház építő.
0: Csabi, hello! Tudom, hogy ki vagy, ismerlek a TikTokról.
1: Na, szuper, én is téged. Örülök neki, hogy követed a munkásságomat.
0: Abszolút. Milyen dalt szeretnél?
1: Accentől szeretnék egy számot kérni a feleségemnek. Képzeld el, kaptam tőle ma egy tévét, és ezt szeretném neki meghalálni, és üzenem neki, hogy nagyon szeretem.
0: Nem mondod, csak nem azért kaptál egy új tévét, mert elkezdődött a foci VB?
1: Hát mondhatni, hogy azért is, mert meg a régi már elég rossz.
0: Az a minimum, hogy építesz neki egy modulházat, gondolom.
1: Az a minimum, így van.
0: De jó! Nagyon sok boldogságot kívánok nektek. Csabi, örültem, hogy beszéltünk.
1: Én is örültem. Sziasztok!
0: Accent jön akkor hamarosan is, a Don't Leave. És várom a további kéréseket, a további üzeneteket is a számunk 0620-3111-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
2: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
4: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Választ 512 GB vagy nagyobb tárhelyjel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
6: Lásd élesen a nyár élményeit szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedben multifokális lencsét minden távolságra 67.500 forint helyett 33.750 forint per páráron, vagy további lencséket akár 40% kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
7: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Elindult a Pepita Boom. Szurkoljunk együtt! Vásárolj június 18-ig és nyerj értékes ajándékokat! Lego focis újdonságok és világbajnok Lego árak várnak. Rengeteg ajánlat az egész családnak. Irány a pepita.hu.
9: Na, mi lesz a mai program?
10: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
9: Vagyis
10: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
9: És ha rock'n'roll, akkor...
10: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
11: És most a kérdés az ajándékfali töltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
12: Ahhoz tudom, június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
11: Ez az!
12: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándékfali töltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
2: Reklámot hallottak.
3: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: megy. Marcsi Balatonfüreden dolgozik egy étteremben, onnan kaptam tőle egy SMS-t. Alex Kencsitől kéri a bámbolit a kollégáknak és főleg Szandrának, akinek ma van a születésnapja. Szandi, Isten éltessen nagyon sokáig. Ki kéri még ezt a dalt ma este?
1: Ja, Viki vagyok. Küldeném.

0: forog, szombaton 28, vasárnap pedig 30 fok lesz a csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Halló, halló!
2: Andris vagyok, és Minellitől kérnék egy számot. Milánnak, Pistinek és Zsoltinak.
0: Jön is akkor nektek a rampampam Minellitől itt a Rádió Egyen. Jó hétvégét!
2: Szép estét, szia! You shot me, then you pop, and I'm like, damn, it's bum bum. I see the satisfaction in your eyes, bum bum bum.

0: Szerint kérésére kinek menjen?
1: Barátném a Zsó fiának üzenem. Nagyon szeretem, és igazából csak szeretném tudni, hogy nagyon fontos neked.
0: De jó vagy, nagyon sok boldogságot kívánok nektek. A tiétek lesz hamarosan Ed Sheeran és a Camera Cider Remixben.

0: őket. Mutatom a részleteket most.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én

0: 1-en.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Buongiorno!
4: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben is a fiat.hu oldalon.
5: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
6: Lecserélnéd a régi járgányt? Akkor váltsd az új autóval büszkén suhanós örömöt valóra. Vagy felújítanád a lakást? Váltsd a megújítós otthon átalakítós ötleteidet valóra. Bármi is a célod, kalkulálj a Raiffeisen személyi kölcsönnel. THM 9,9%-től 19,6%-ig. Legjobb kamatunk új ügyfeleknek is jár. További részletek a kondíciós listában és a Raiffeisen.hu-n. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
7: A Toyota bemutatja, egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
8: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
9: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával. Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. Az LG 165 centis NanoCell TV most mindössze 139.900 forint június 17-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
10: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Csónakázó tónál. Városliget, elektromos élmények, inspiráló pillanatok. DJ estek, akusztikus koncertek, piknik hangulat és exkluzív tesztvezetések várják szerdától vasárnapig 13 és 18 óra között. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
2: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
11: Magyarországon gyártott Master Wool Glass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wool Glass.
12: Apa, ugye én is mehetek majd a te várt nyári táborba?
13: Na ne, csak előtte jelentkezem a csomagoló üzemükbe.
14: Kiemelt műszakpótlékkal, extra juttatásokkal várjuk leendő operátor kollégáinkat. Részletek a teva.hu karrier oldalán.
15: Hírek, tények, a lényeg. Dehír.hu. A debreceni hírportál. Kövesse a Facebookon is. Médiacentrum Debrecen.
16: Mindenhol ott vagyunk.
17: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
18: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
17: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
18: reklamkukac.mcdb.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
19: Hírek egy percben, a mikrofonnál Vida Gyula, köszöntöm Önöket. példaértékű kapcsolat volt a Magyar Honvédség és Debrecen között, ezt a kapcsolatot újraépítjük, jelentette ki Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium tanévzáró ünnepségén. A tárcavezető azt is bejelentette, hogy megkezdődhet egy új épület előkészítése a debreceni intézmény telephelyén. November végéig folyamatosan igénybe vehető a házhoz menő lomtalanítás Debrecenben. A szolgáltatásra regisztrálni kell, és évente egyszer ingyenes, de csak meghatározott típusú. November végéig folyamatosan igénybe vehető a házhoz menő lomtalanítás Debrecenben. A szolgáltatásra regisztrálni kell, és évente egyszer ingyenes, de csak meghatározott.

0: kéri a következő telefonáló, aki nem más, mint...
1: Andrea.
0: És kinek küldjük?
1: A fiamnak, Máténak.
0: Milyen alkalomból?
1: Csak úgy, mert szereti ezt a számot.
0: Oké, kösz, hogy hívtál, és ha ti szeretitek ezt a dalt, meg úgy általában Kámrádot, akkor van egy jó hírem, nagyon-nagyon hamar, még ebben a hónapban jövünk egy fantasztikus bejelentéssel Kámráddal kapcsolatban. Hug Yourself!

0: gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 kívánság műsort halljátok. Bertolt Joel Corit kéri. Kinek menjen?
1: Csabinak, a kollégának itt ül mellettem.
0: Hol vagytok és mivel foglalkoztok?
1: Sopronból jövünk hazafelé. Lucosok vagyunk Ausztriában.
0: Na akkor Joel Cori és a Stay a Little Longer. Ma este a tiétek. Szuper hétvégét kívánok.
1: Köszönjük. Sziasztok.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok. Rádió.

0: tudtok, vagy vízpartra mennétek a hétvégén, úgy készüljetek, sokszor erős lesz a szél. Szombaton 28, vasárnap pedig 30 fok várható.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarírtó termékek támogatták.
0: Én pedig közben hájpatondalát készítettem elő. Halló?
2: Zsuzsa vagyok. Családomnak szeretnék üzenni, nagyon szeretem őket.
0: Legyen szuper hétvégétek, nektek szól tehát hamarosan Hypaton és az Out My Head. És ha ti is kérnétek egy dalt, ha ti is üzennétek valakinek, este 8-ig megtehetitek, a számunk 0620-3111-111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Június 4 és 29 között kültéri pálmák 8299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
4: Buongiorno!
5: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat.
6: Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap.
5: Fiat. Olaszországból. Szeretettel.
7: A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben is a fiat.hu oldalon.
8: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
9: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a Hell Ice Coffee Latte 299 forint, törzsvásárlóknak a Karaván őrölt pörkölt kávé 1399 forint. Coop, a jó szomszéd! További részletek coop.hu.
10: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
11: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
12: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
11: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a Velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
13: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram tollet trapista sajt az önkiszolgáló pultban csak 199 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
14: Majd ha. Vagy most. Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
15: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: találkozunk. Ciao.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
3: Hoppá! Szerintem ez piros lap.
4: Dehogy! Szerintem semmi nem volt.
5: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő gól jackpotból is. Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Készülj fel a nyárra a Praktikerrel. Július 4 és 29 között kültéri pálmák 8.299 forinttól mini szolárlámpa fekete színben 299 forint. További ajánlatainkat keresd áruházainkban és webshopunkon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
8: Buongiorno!
9: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
10: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
11: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
12: A Toyota bemutatja. Egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
13: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Apa, ugye én is mehetek majd a tevás nyári táborba?
15: Na ne, csak előtte jelentkezem a csomagoló üzemükbe.
16: Kiemelt műszakpótlékkal, extra juttatásokkal várjuk leendő operátor kollégáinkat. Részletek a teva.hu karrier oldalán.
17: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
18: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!

0: csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő.

0: Disco Shit. Disco Shit. A rádió egyen. DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
1: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a rádió egy csak igazi mai sláger, megindul a Disco Shit Radio Show, és a hétvége péntek este van a stúdióban, Bárány Attila, Hanvai PG és a játszoknál és a mikrofonoknál, én DJ Junior.
2: Cseppeli kanyhalom.
1: Mennek a napok, hallod?

0: az ünnepelteket?
1: Mindig ilyen nagyon sok névnapot olvas, és nem tudod, hogy kell ejteni. Nálad a Google naptár, az a magyar és a román egybe, tehát azért olvas ennyit.
2: A Wikipédia, te szerencsétlen. Ja,
1: jó, bocs, arra gondolom.
0: Nem a naptár román, hanem a Wikipédia, értsed meg.
1: Jó, oké, rendben van, de azt lehet szerkeszteni, ezt tudod.
0: Románul is.
1: Ahogy nem tudom, úgy jött.
2: Szerintem minden rádióhallgató legalább háromszor ezt hallotta már.
1: Na, menjünk tovább Jugellel, Imel Angellel és Ultra Natével. Ez a Moving to the Sun, DJ Juniorban a diszkosítván.

0: komolyan, tehát mi volt az nem bírom. De tessék komolyan venni, tehát mi volt az idő a leghosszabb, amikor nem aludtál?
1: Ja, azt nem tudom.
2: Nekem
1: olyan sose volt, hogy nem aludtam. Soha.
0: Nekünk
1: ibizai
0: komoly.
1: Nem jártam a speedben. Igen. Ez így kimaradt.
0: Nekem egyébként talán Ibiza volt ilyen, hogy végig dolgoztam az egész napot, ugye már korán keltem, és akkor utána még elrepültünk Ibizára, még végignyomtuk a repülőutat, Ibizán is diszkoztunk, elmentünk éjszakázni, és valamikor reggel feküdtem le, az nem is tudom mennyi, az másfél-két nap.
1: Hát én az ilyenbe belehalnék.
0: Én másfél napot...
3: Nem, az élmények jók voltak.
0: Nagyon tehát, durva. Hogy, tehát, hogy az a durva,

0: Most szombaton mindenkit várok sok szeretettel Miskolcon és Balaton ellen, és ne tessék elfelejteni, hogy egy 50 órás Guinness rekordba is belevágjuk a fejszénket, ugyebár Pizza and Music címszó alatt. További részletek a social media felületeimen. Szavaztok!
1: DJ Junior voltam, én

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja.

0: Rádió 1-en.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyelj jövő héten a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Rádió!

0: között a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest.
0: Július 2-3-4.
1: Reklámot hallottak.
3: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész Magyarországon FM

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, végre péntek este van. Ígérem, tökéletes társaság, tökéletes warm-up leszünk számotokra a hétvégi bulik előtt. Hello Begi!
1: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Szevasztok, az első órát pedig már is Hypaton és az Out of My Head című dalával fogom indítani. Itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban egészen 11 óráig. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Lotfi Begi.

0: Szavazz Begi még egyszer.
1: Hello Geri, köszönöm a kedves rádióhallgatókat, szavaztok.
0: És most egy fokozattal feljebb kapcsolunk.
1: Utazunk egy picit Ibizára, vagyis Ibiza hangulatát hozzuk el nektek ide a Rádió 1 stúdiójába. Érkezik Bob Sinclair és Kiesze közöse. Ez nem más, mint az I Can't Wait itt a Rádió 1-en, a Where Is My Radio Show-ban.

0: A Budapest Parkban és a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. A Rádió 1-et halljátok, ez a World is Mine Radio Show péntek este. Nézzük, hogy mi a most megint.
1: Egy igazi közönség kedvencen megyünk tovább. Ez a dal működik mindenhol. A nagy színpadokon, a kis klubokban és természetesen itt a rádióban is érkezik Gordo, aki nem sokára Budapesten fog fellépni. Amit pörgetek tőle, az a Loco Loco.

0: a Rádió 1 és a Word is Mine Radio Show péntek este, mellettem a lemezjátszói mögött egészen 11-ig szokás szerint Lotfi Begi, és most nem véletlenül beszélek kicsit hosszabban, csak hogy tudjátok, én azért megvártam, hogy Begi kortyoljon egy nagyot abból a kávéból, mekkora bunkos lehet volna, akkor átadni neked a szót, amikor a száthoz emeled. Remélem,
1: hogy jó lett, vagy Jetson. Forró!
0: Igen.
1: Meg egyébként lehet, hogy furán hangzik a kedves rádióhallgatóknak, hogy péntek este az ember kávézik, de hát ilyen a péntek este.
0: Így igaz. Na mi lesz nálunk 10-től?
1: Hát attól függ, hogy sikerült a kávé, de pörgetünk a hangulaton és a tempon, úgyhogy nem menjetek sehova, folytatódik a Word is Mine Radio Show.
2: Bírod még? A Word is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Hi, I'm Calvin.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél?
2: Felkészültél.
1: Védj egy nagy levegőt.
2: Védj egy nagy levegőt.
1: Indulunk!
3: Are you ready?
1: Radio 1. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország

0: mindenkinek, megyünk szépen bele a péntek éjszakába. Szevasz, Begi!
1: Hello, Geri! Köszönöm a kedves rádióhallgatókat. A második órát Alex Kenji-vel fogom

David Guetta mindig tudja, hogy hova kell nyúlni, és szerintem nem kellett kétszer gondolkodni azon, amikor Jennifer Lopez megengedte, hogy oda nyúljon. Bármint a közös munkához. Rossz az, aki rosszra gondol. Érkezik új közösük, ez nem más, mint a Save Me Tonight a Verdismer Radio Show-ban.

0: és bulizni. Na Begé, nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Ahogy szoktam volt mondani, régi dal új köntösben, méghozzá nem is akármilyen köntösben. Bibi Rexa és Faithless közöse, ez a New Religion. Itt a Rádió 1-en, a Virgis Mike.

0: És ez a mostani hétvége eléggé rendhagyó nálad.
1: Ezt a hétvégét ezt már nagyon régóta kiúztam a naptáramban, hiszen ezen a hétvégén csütörtökön és szombaton a Metallica Budapesten játszik, és a szünnapon, tehát a mai napon is vannak mindenféle egyéb rendezvények, programok a városban, úgyhogy én ezt a hétvégét a Metallicának szántam, és ez így van rendben.
0: De szuper, Begi, akkor jó metallikázást kívánunk neked holnap estére is, ti pedig maradjatok villámgyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön is Full Max.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
2: Végy egy nagy levegőt.
3: Indulunk! Are you ready? Rio One. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: felkészültetek Pulmexre, ő pörgeti nálunk tovább a péntek estét. Innentől tehát 110% felett leszünk minden értelemben. Hello Pulmex!
1: Hello Geri, sziasztok rádió, és köszöntök mindenkit ma este is. Egy fantasztikus újdonsággal kezdjük a sort. Joel Corey, Stay a Little Longer, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

mindig minket és a Stadium X-et hallgatjátok, ez pedig az Exile, egy saját felvétel pörgött az előbb Ripoff címmel, most pedig Luke Alexanderrel folytatjuk, és jön a Black Snake, majd Blank Sense-től következik a Go. Maradjatok velünk!

ismét egy saját felvételt pörgött az előbb, ez volt a Selector, most pedig Max Tylerrel folytatjuk, és jön a One More, majd Fisher újdonsága fog szólni, a Rain. Ez az Exile velünk, a Stadium Exile.

ez volt Corey James új felvétele, a Paranoia. Most pedig Odmobban megyünk tovább, jön a Never Alone, majd B. Jones-szal és Sam Martin-nal közös felvételünkkel folytatjuk, ez lesz a Last Pause. Ez Zach Sauer velünk a State.

0: Sziasztok, Rádió 1 hallgatók! Az Extra-t hallgattátok az elmúlt egy órában velünk a Stadium X-el.
1: Egy utolsó két tracknek Joris Warren és Ferry Corsten közösen fog szólni a Don't Be Afraid, majd Solomon újdonságával megyünk tovább, ez lesz a Kinesphere.
0: Ha tetszett a műsor, vissza tudjátok hallgatni a Rádió 1 weboldalán, és találkozzunk jövő hét pénteken, ugyanígy éjféltől itt a Rádió 1-en. Találkozunk jövő héten. Sziasztok!

0: Oldies Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Online után a mikrofonnál Király Tamás, Mixek hamarosan fent a Radio1.hu-n, én pedig hozok egy ifjú feleséget. Két hete? Három? Valahogy így volt a lagzi a Dua Lipának, akinek ez az igazi mai sláger a Houdini, aki üzenne SMS telefon Viber 0620 311 111.

csak igazi mai sláger. Megy a tempó, marad az igazi mai slágerek, maradnak. Egy friss kedvenc viszont a folytatásban, amit ezen a nyáron nagyon sok buliban hallunk majd. Alex Kenji érkezik már is, az egyik legújabb kedvencétől, a Bumble-é. Ezt indítom a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát, jó bulit mindenkinek!

hétig remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ő pedig Bibi Rexa, aki múlt héten egy talkshowban járta, megkérdezték, hogy igaz az, hogy ő korábban opera éneklés is tanult, és nem csak, hogy azt mondta, hogy igen, hanem mutatott is egy részletet ebből is. Nagyon működött a hangja. Ebben a dalban is működik. Bibi Rexa és a New Religion a rádió egyen az igazi mai slágerek között.

a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Köszi pedig Tom Walker a folytatásban, aki ugye Nagy-Britanniából származik, viszont vannak skót felmenői, és állítólag, amikor beszél, akkor nagyon erősen glasgowi akcentusa van, hát ez éneklés közben egyáltalán nem jön ki. Az igazi mai slágerében sem. A Live a Lighton van, amit már is indítok itt a Rádió 1-en. Szerintem szenzációs a dal. Ez jön.

0: mi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.